0: Kérem, adjál ki a gyógyszeremet. Adjál ki a gyógyszeremet. Már is érzem a változást.
1: Miféle változást?
2: A szerem, amit nála találtunk, olyan nyomeleveket tartalmaz, melyek általában a haloperidolban található.
1: Skizofréniával szemben?
0: Már skizofréniával.
1: Személyiség zavarai van?
0: Személyiség zavarai van?
1: Tudom, hogy ismeri ezt az embert. Tudom, amikor először kérdeztem, miért hazudott nekem? Először
0: ne, kérdeztem, miért? Nem én voltam. Nem érti, nem én voltam. Nem érti, nem én.
1: Adja be. Még ne.
2: Ha beadjuk neki, Cooper, semmit nem tudunk meg a valódi ényéről.
1: Adja be neki, kérem.
0: Nem. Adja be neki.

0: Nincs szükségem gyógyszerre. Nincsenek fájdalmaim.
1: Ki maga?
0: A neve Mike.
1: És ki az a Mike?
0: Én vagyok Mike, a beküldöző Mike.
1: És ki Philip Gerard?
0: Ő lát vendégül engem.
1: Álmodban beszélt nekem. Bobról.
0: Ő olyan volt, mint amilyen én.
1: Na és honnan jön Bob?
0: Ezt nem fedhetem fel.
1: Mit akar Bob?
0: Ő egyszerűen Bob. A mosolyától. Elmenekülnek az emberek. Tudja maga, mi az, hogy parazita? Rátelepszik egy élőlényre, és abból táplálkozik. Bob emberi lényeket száll meg. Az ő félelmük táplálja. Na és az élvezeteik. Félelem és gyönyörű. Én is olyan vagyok, mint ő. Valaha társak voltunk. Az eljövendő sötétjén át kavarásról látni kívánja. Az egyetlen kiutat két világ között. Jöjj bele, de aztán láttam Isten arcát, és megtisztultam. Leláttam ezt a kart, és megmaradtam ebben a testben, és újra belé költözöm azzal az egyetlen céllal, Ez az ő igazi arca. Ezt csak kevesen láthatják.
2: Sing a fresh song, and there's always music in the air.

0: Rémesen furcsa álmom volt tegnap. Rémesen furcsa álmom volt tegnap.
1: Mit álmodtál? Mit álmodtál? Mit álmodtál?
0: Ez a szőnyeg. Ez a szőnyeg. Épp itt. Épp ebből a szögből, ahol most ülök. Épp ebből a szögből, ahol most ülök. Épp ebből a szögből.
1: Lórát is láttad. Lórát is láttad.
2: A nyuszik és az özgidák is várják a majálist. Hát miért lennél épp te szomorú? A nyuszik és az özgidák is várják a majálist. Hát miért lennél épp te szomorú? Lehet, hogy vicces tán, de mégis oly csodás, az élet néha banális. Hisz kicsi és nagy, szárnyas és vad, mind várják a majálist. Az őszgidák is várják a majálist. Hát miért lennél épp te szomorú? Hát miért lennél épp te szomorú? Hát miért lennél épp te szomorú? Jó reggelt! Jó reggelt! A nyuszik és az őszgidák is várják a majálist. Hát miért lennél épp te szomorú?
0: Hélen bácsi, teljesen megveszed.

0: Hajtja!
1: Hajtja!
0: Hajtja!
1: Hajtja!

I've got good news. Come back inside.

Alter! Alter! I thought good news. I thought you was is going to.

why we from the we birds sing the precious song.

0: Leó barátom sikára. A jó kedve, a siker zárva.
1: A nyuszik és a dőzsgidák is várják a majáris, hát miért lennél érte szomorú? A nyuszik és a dőzsgidák is várják a majáris, hát miért lennél érte szomorú? Lehet, hogy vicces tán, de mégis oly csodás, az élet néha banális. Kicsi és nagy, szárnyas és vad, mint várják a majáris. Itt vagyok, és újra a régi.

Nyíros Rádió Budapest. Ez itt a Maszkóbulás. Hallgassátok a Twin Peaks Shadow Mixet.

0: Nézd! Itt egy egyben is. Fejjel felfele van.
1: Fejjel felfele.
0: Vagyis szerencsét hoz.
2: Remélem, tényleg szerencsét hoz.

Asian cooker. Listen to the sounds.

Meanwhile.

0: Szia, Tracy.
1: Nincs itt az őr. Nincs itt senki.
0: Tényleg?

0: Az a dolgom, hogy észrevegyem, hogyha esetleg valami megjelenik benne.
1: Tessé! Mi jelenne meg?
0: Én még nem láttam benne semmit. De az eredetem idejében egyszer tényleg volt valami.
1: Mi?
0: Nem áll után. Nem volt szabad. Megérül az egész.

0: Hello, Beulah.
1: Hogy vagy?
0: Beulah, valami jobb kéne a bejárathoz.

0: nem fogsz. Egy szót csúszhatunk a kapitkáról. Megérül az egész.
1: Mennyi berendezés? Nem lehet, hogy ez valamiféle tudományos kísérlet?
0: Nem lehetséges.

0: Fogd meg ezt a lámpát!
1: Fogjad már!
0: A lámpát, bazd meg!
2: A drótos tót!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézifejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott elipariasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezen túl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjukkeltő porként is alkalmazható, írta meg a Swiss Info nyomán a HVG. A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon, áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű vidék. Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassa ültetvények is, olvastuk a Cubiton. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs. Mindössze 3,5 mm-esre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, a kikelő lárvák életciklusuk kezdetén a gazdaállatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek, nyilatkozta Dr. Gavin Broad rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új faj rendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli, írta meg a 24.hu. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát, olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. több évtizedes korábbi fészküket, a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék. A Haneda repülőtérre Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egykönnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videojáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A mediterrán eredetű agársisakos kosbor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10 000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában a sötét lilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissáréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a Sokszínű Vidék.
2: Egy új kutatás szerint az infrahang, a 20 Hz alatti nagyon alacsony frekvenciájú hang növelheti a stresszt és az azzal járó kortizol szintet. Ezzel inkedékenységet vált ki, ami akár tudományos magyarázatot ad arra, miért nyugtalanítók egyes kísértet járta valójában előregedett csőhálózattal rendelkező helyek. A kutatók szerint, bár az emberek megérzik, azonosítani nem tudják az infrahangokat, a magyar narancs hírét hallottátok. Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztetnek a tudósok, akik olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. Összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyi véráramlás között. Azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenekelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az MRI felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztásról számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevélben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív hanyatláshoz. A magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézi fejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig érlelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott eliparjasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjukkeltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG. A Haneda repülőtérre Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez.
2: Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztetnek a tudósok, akik olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. Összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyi véráramlás között. Azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenekelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az MRI felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztáshoz számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevényben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív fanyatláshoz, a magyar narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Közben Havasi Bártalan érkezik, megpróbáljuk őt megkérdezni a témáról. Üdvözlöm, Szurovec Illés vagyok, a Partizántól, élőadásban vagyunk. Egy pár kérdésre meg tudná állni esetleg?
1: Hát, megyek, igen, befelé, mert
0: a Szőlő utcával kapcsolatban érdekelne, igen, hogy ön hogy látja, hogy hogyan történhetett az meg, hogy Juhász Péter pár is átesett ezen a kifogástalan életvitelvizsgálaton először sikeresen, még mielőtt lebukott volna, és hát minden valószínűség szerint az ő utódja is átesett ezen. Ezek mennyire voltak akkor sikeresek?
1: Lebukott, mert a kormány intézkedéseinek köszönhetően sikerült lebuktatni, ez az egyik dolog.
0: De pont, hogy átment ezen a vizsgálaton?
1: Tudja, én nem leszek önöknek ebben partnere, tetszett a felháborító, amit csinálnak. Én reggelizés közben megnéztem a Népszavát, és hát lebuktatta magukat. Hát tényleg arról...
0: Mármint kicsodát?
1: Hát a baloldali újságírókat, meg a gazdájukat, Magyar Pétert. Arról az, hogy hány napig tudják ezt napirenden tartani. Ott számolgatják, olvass el, érdekes.
0: De bocsánat, de ön hogy értékel azokat a videófelvételeket, amik nyilvánosságra kerültek?
1: Hat napig akarják napirenden tartani. Önök kormányt akarnak ezzel buktatni, politikai tőkét akarnak ennek a szarházinak kovácsolni, sok sikert.
0: Azért kérdezem erről a témáról, mert két olyan igaz.
1: Én ebben nem leszek részt, és ebben nem segítek. Önök nem segítek napirenden tartani. Hatóságok teszik a dolgokat, a kormány is teszi a dolgát. Nem a szarházi Magyar Péter fogja megoldani ezt a problémát, hanem a magyar kormány és a hatóság professzionális.
0: Nem is Magyar Péter szerepéről kérdeztem, hanem a kormány.

0: Te sem termettél ám szakácsnak, Magyarország, édes hazám. A sült egy részét nyersen hagynád, s elégetnéd más oldalán. Míg egyfelől boldog lakóid megfúlnak a bőség miatt, hát másfelől meg én halállal megy sírba sok szegény fiad.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort, egészen 9 óráig leszünk itt a Tilos Rádió hullámain, az én nevem Melyik Feri, és hamarosan érkezik majd hozzám, remélem, két műsorkészítő társam, Csoki Csibész és Szenyor Fakundó is, illetve 8 órakor majd Mátyis Gergő testvéreink beugranak egy röpke jótékonysági beszélgetésre, pénzt gyűjtenek, úgyhogy mielőtt a Tilos Rádió maraton elindulna, előtte ez az utolsó lehetőség, mikor itt a rádió hullámain ezzel kapcsolatban műsort készítsünk, vagy műsor elemet, hiszen utána már egyetlen dologra koncentrálunk, és ez pedig az úgynevezett pénz. A pénz, amiből működtetjük a rádiót, és ennek a működtetéshez szükséges anyagi fedezetét tőletek, hallgatóktól szoktuk kicsikarni, kirimánkodni, kikönyörögni, kiszépen beszélni, bármilyen módon csak valahogyan kiszedni ahhoz, hogy tudjunk működni, és hát hála legyen a magasságos Jóistennek, nagyon bőkezűen adományoztok rendszeresen a Tilos Rádió számára, akár az 1%-kal kapcsolatban is, amelynek most már az utolsó napjait éljük, vagy legalábbis a adóbevallás utolsó napjait, hiszen május 21-én véget ér majd ez az adóév, és ennek eredményeképpen be kell köhögni megfelelő mennyiségű pénzösszeget, és ennek az 1%-át, hogyha a Tilos Rádiónak fogjátok felajánlani, akkor szinte biztos a teljes körű megváltás mind magatok, mind pedig a családotok számára, hiszen az ilyen típusú nagy lelkűség a polgári lét egyik legfontosabb attribútuma. A mai napon folytatjuk majd kalandozásunkat a hétköznapok világában, hiszen oly nehéz elszakadni attól a rendszerváltó hangulattól, amelyik az országban uralkodik, főleg úgy, hogy az új felálló kormány és elsősorban a miniszterelnök naponta különböző tartalmakat oszt meg, bekukkanthatunk eddig nem látott szinterekre, láthatjuk az egykori hatalmasoknak olyan arcát, amelyet csak ritkán, ezek közül kiemelkedik a honvédelmi miniszter, bocsánatot kérek, az egykori honvédelmi miniszter, akinek az ábrázata tényleg annyira szépen mutatja azt a fajta félelmet, bizonytalanságot, ami azokra vár, akik egy nagyobb perrel néznek szembe, és hát ezek közül a ilyen találkozások, koccanások, beszélgetések közül egyértelműen kiemelkedik a múlt héten Havasi Bertalannak a kis performansza az egykori minisztériumnak a tetőteraszán, ahol hát sajnos meg kell, hogy mondjam, cigarettázva várta az odaérkező látogatókat, ami abból a szempontból is problematikus, hogy szerintem egyébként akármilyen felelősen gondolkodó felnőttnek, és főleg, hogyha bármilyen módon közösségi pozíciót töltött be, akár alacsonyabbat, akár magasabbat, akkor szerintem nyilvánosság erőt szerintem nem, hát nem illik, talán ezt tudom mondani, cigarettával pózolni, mert hogy ezzel nagyon rossz példát mutatunk a gyerekek számára, és az a dohányzás, és a dohány, vagy a dohánygyártók elsősorban a gyerekekre céloznak azzal a trükkel, hogy a felnőtteket cigisztetik, és hát a gyerekek, akik pedig szeretnének felnőtté válni, őket nagyon fontos felnőttes viselkedés elemet, vagy inkább egy szerep elemet látnak a dohányzásban, és akkor így megpróbálják megszerezni valamilyen módon a dohánytermékeket, amit aztán később mi megpróbálunk szabályozni, kizárni őket a trafikokból, megkérni a felnőtteket, hogy ne vegyenek nekik, de aztán az egyik már 19 éves is megveszi a kisebbnek, szóval nem nagyon könnyű azért ennek a szabályozása, és az, hogyha valaki cigivel a kezében villog, ha jól tudom, akkor ráadásul most már talán a Szociális Minisztérium lett, ahol őt elcsípték, vagy elcsípték, hát ahol bevárta tulajdonképpen Magyar Pétert, és ott megpróbálta behajtani rajta legalábbis ilyen előzetes ígéretben az úgynevezett lelépési pénzét, bánó pénzét. Azt, amikor valaki nagyon sokat dolgozik az államnak, és akkor utána kap 6 havi fizetést, ami egyébként én azt gondolom, hogy egy fontos és jó dolog azok számára, akik elkötelezett és mély munkát végeznek társadalmunk életében. Sajnos Havasi Bertalannak a munkássága nem ilyen volt, egy egyszerű hatalomtechnikai stratégiához asszisztált, ráadásul nagyon cinikus módon, rettenetesen idegesítő módon, és hogyha valaki esetleg ebben kételkedik, akkor bátran keresse vissza az interneten azokat a jeleneteket, amikor Havasi Bertalan tényleg nagyon cinikus módon távol tartja a sajtót, és ilyen kis Führer szolgaként megengedem magamnak ezt a hasonlatot, testével és verbális képességeivel védi szeretett főnökét, akinek még a kólás dobozát is eltette, amiből egyszer ivott. Ebből a hatalmi pozícióból veszíteni, 24 óra alatt bukni, egy helyettes államtitkári pozíciót elveszíteni, úgyhogy szabad bejárás volt a minisztériumnak kikiáltott palotába, úgyhogy nyitják az embernek az ajtót, gondolom sofőr jár, és egy halom dolog, ebből a pozícióból bukni erős érzelmi vihart okoz, és hát az, amit éppen számon kér a jelenlegi miniszterelnökön, a haragot, az indulatból döntést, hát abból mutat végül példát, oly annyira, hogy a tetőteraszos találkozást követően este, miután miniszterelnök kirúgja őt, most ezzel a hétnapi fordulattal élve, utána még egy vergődő nyílt levelet még közzétesz, tehát tényleg a szemünk láttára zajlanak olyan egyébként a privát szférában történő események, amelyeket nem hittük volna, hogy így lesz. Minden esetre akkor, amikor empátiát, irgalmat és részvétet érzünk a volt hatalmasokkal szemben, ez azt jelenti, hogy normális működésű emberek vagyunk, de azért ne essünk át a ló másik oldalára, hiszen ők abban az esetben, hogyha mi a megbocsátáson túl esetleg mellőznénk a különböző büntetőjogi pereket, akkor ne legyen bennünk kétség, az első adandó alkalommal rúgnák ki a lábunkat, és folytatnák ott, ahol egyébként önszántukon kívül abba hagyták. Szóval szerintem ez még ezen a héten tovább zajlik majd, illetve hát a múlt hét egyik érdekes, izgalmas termés volt ebből a szempontból a köztársasági elnök parádés egyedül állása a Sándor palotában, ugye a miniszterek kinevezésénél megpróbált olyan pozíciót felvenni, hogy rákerüljön a képekre. Tényleg olyan szánalmas képsorokat láthattunk, amely nem méltó a köztársasághoz, és nem méltó a köztársasági elnökhöz sem. Sajnos, ameddig nem mond le a köztársasági elnök, addig naponta, két naponta, hetente tud ezekkel a helyzetekkel találkozni, egyre mélyebbre fogja sajnos ásni magát. Ezt nem lesz jó néznünk egy időn túl, és én bízom benne, hogy egyszerűen bemondja, hogy akkor ennyi, köszönöm szépen, és elnézést kér azért, hogy nem tudta, nem akarta megakadályozni, nem volt elég bátorsága, gyáva volt abban a folyamatban, amellyel neki foglalkoznia kellett volna, megakadályozni azt, hogy egyszerű hatalomgyakorlássá silányuljon társadalmunk vezetése. Május 31-ig van lehetősége erre neki, és azoknak az egyéb magasrangú köztársasági pozíciót betöltőknek, most így összefoglalva, akik két újnyi vastagon kiszolgálták az úgynevezett Orbán rendszert, amelyik itt a szemünk láttára múlt el az előző héten. Amint megjönnek majd műsorkészítő társaim, ezeket a témákat egy picit majd még átgyúrjuk, illetve 2153773, hogyha valaki szeretne bármit ezzel kapcsolatban megosztani, hogyha valakinek tetszettek az épületbelsők, tetszett ez a neres enteriőr, amelyiket most megcsodálhattunk, egyébként tényleg némelyik egész fullosan néz ki, némelyik számomra inkább visszatetszés kelt, vagy így nem az én világom, az anyagválasztás, a márvány, az mindenképpen számomra is tetsző, és hát a kúria épülete, talán az tényleg egy picit túl lett rajzolva, és hát az egészben valóban, amit oly sokan megfogalmaztak, az a vérlázító, hogy miközben itt azért a társadalmunkban nem nagyon mentek jól a dolgok, így a Covid és a Covidot követő években egész szépen sikerült ezekre a részekre különböző aranyozott elemeket elhelyezni. Na, szóval 7 óra 27 perc van, áldassék a 7, és akkor pici ajánlóval folytatom. Megjelent DJ Old School Peppino, Ulica Ákos és a Fidósok albuma. Többször volt szó arról itt a rádióban, hogy készül egy olyan album, amelyen a mostani 10 éves vagy a 20-as éveik elején járó józsefvárosi srácok rappelnek, DJ Old School Peppino a Balogh Paci ösztöndíj keretében ezzel foglalkozott az elmúlt egy évben, és hát Ulica Ákossal közösen rengeteg stúdiómunkával és hát nagyon sok energiával végül összehozták a Yo City Angels lemezt, és hát erről mindenképpen le fogok majd játszani egy tracket, de mert nem tudtam eldönteni, hogy melyik srác ne kerüljön bele a rádióba, így végül a lemezen szintén szereplő Horváth Kristóf, aka színész Bobnak az egyfajta ajánlóját, összefoglalóját fogom majd lejátszani. De nem csak ez jelent meg, hanem megjelent a Faktor Tép 2026. A Faktor Tép 2026 tulajdonképpen összesen, most rá kell néznem, összesen 23 szám van rajta, a Laboratórium Rekordznál jelent meg, és Faktoron kívül, aki ugye ennek az egésznek a megálmodója, Fakt, bocsánat, talán ilyenkor ezt a nevét érdemes használni. Rajta kívül Panama, Bio, Mulatu Aztékok, Odákovics, Dok, és tényleg számtalan fellépővel közösen igazi, most ezt jó, és sajnos ezt kimondom, igazi jó magyar budapesti szívós hip-hop, tényleg a legremekebb, a ínyenceknek, azoknak, akik erre pörögnek, akik szeretik, hogyha átjárja a vérüket, a tényleg ez az igazi ősi budapesti hip-hop, ők rongyosra fogják hallgatni a Faktortépet, úgyhogy ha valaki szeretné, akkor már fönn van a különböző platformokon, mindenki megtalálja, úgyhogy ezt a két lemezt ajánlom most, és akkor 7 óra 29 perckor, akkor először menjünk tovább a Horváth Kristófnak is a Yo City Angels-szel, és akkor majd így szépen lassan felépítjük a mai műsort. 7 óra 29 perc van, ébredjetek!

0: Jó, big up színészból, big up DJ Oscu, Peppin, Ulica Ákos, és mindenki megjelent a Yo City Angels, megtaláljátok egyébként a Spotify-on. Na, és akkor tovább folytatjuk ezt az egész feldolgozását az elmúlt hétnek, hiszen azért most nagyjából azért én azt gondolom, hogy ezzel érdemes foglalkozni, persze, hogyha valaki úgy érzi, hogy rettenetesen túl van már tolva, akkor 2-15-37-73 és bátran betelefonálhat. Azt még elmondom, hogy folyamatosan érkeznek a fullosnál fullosabb tombola felajánlások. A múlt héten például csak bekukkantott ide mesteremhez, Lacikához, és azonnal a kezembe nyomott egy fantasztikus címert, amit 3D nyomtatással készítette valaki. És ha jól látom, akkor az Artportál magazintól került végül valahogyan ide, tehát valaki hallgatta az adást, hallgatta a felhívásunkat, hogy elsősorban politikai vagy kábítószerrel kapcsolatos dolgokat gyűjtünk, illetve János Pál pápával vagy valamelyik pápával kapcsolatos tucokat, ezeket sorsoljuk ki. És akkor ebből Dani testvérünk egy nagyon komoly második János Pál pápa könyvet lecsapott már egyébként valahol a Duna mentén, az majd Fox Post-tal érkezik hozzánk, illetve érkezett egy magyar címer, gyönyörű, az a típusú talán pajzsosnak hívják, ez pajzsos középcímer, amikor középen van a Magyarország címere, körbe pedig az impérium különböző címereit, Horvátország, vagy mit tudom én, ezek, amik régen volt, ez a nagy magyar birodalmi őrület, az ahhoz tartozó címerek, és akkor van rajta egy gyönyörű turulmadár, amelyik karmaival kapaszkodik a magyar címerbe, vagy talán még egy kard is van a lábai között, gyönyörű. Ez egy nagyjából azért ilyen 30-40 centiméterest képzeljünk el, tehát szerintem fantasztikus, mint tapintása mindenre, 3D nyomtatott, ez már az új világ. Ennek az új világnak, ennek az új Magyarországnak ezt a régi címerét is ki fogjuk majd sorsolni. Közben megérkezett, azt talán már mondtam, hogy megérkezett a Horváth Laci plakát, igen, arról már volt szó múltkor, tehát van Horváth Laci plakátunk, van Vitás Eszter plakátunk. A Tisza plakátot most itt az irodába kitették már, de le kell majd szedni, mert ezt ki fogjuk sorsolni, és ezen kívül van még két további Tisza plakát, van Szent Király Alexandra pápasüvegben, van Szent Király Alexandra simán, ezeket ma még csokitól kell majd még begyűjteni. Ezen kívül Ádám testvérünk, aki már számtalan nagyon-nagyon fullos dolgot ajánlott föl, köztük egy favorit hátsóváltót, amit most fogunk majd kisorsolni, mert a múltkor nem sikerült, mert valahogyan benne maradt a dobozban. Ő például szerzett egy fantasztikus ilyen, hát nem tudom, goblein lehet, talán így hívhatják ezt, egy ilyen nagyon szép, hímzett képet, amin a békéért felirat olvasható, és a szabadság szobor van rajta, ilyen, hogy igen, búzakoszorúba, tényleg ez. Én szerintem ez csiliárdokat ér, tehát hogy ezt én nem láttam még egyébként, pedig túrom ezeket a dolgokat, tehát ez is egy olyan típusú politikai, ideológiai, társadalmi szimbólum, a szabadságszobor, amely én azt gondolom egyértelműen tombolára való. Ezen kívül ki fogjuk majd sorsolni azok, akik esetleg jártak after partyra, most mondjuk így after partyra a laborba, ők emlékezhetnek rá, hogy volt egy-két dolog a falon, festmények, amelyek megmaradtak, ezek közül fogunk szemezgetni, ki fogjuk majd sorsolni Saidot, illetve Újoncot, ki fogjuk majd sorsolni az idős bácsi fejet, amit nem tudtunk beazonosítani, illetve minden olyan képet, amely annak idején valamiért beragadt, és ezek aztán később végignézték labor afterokat, úgyhogy az, aki ezeket megszerzi, ezen képek által egy ilyen mélyebb kapcsolatot tud majd teremteni a múlttal. A pszichedelikus napon fogunk sorsolni melyikék néven, és akkor utána pedig majd véreimmel, a CBI-jal és elsősorban Majáskával fogjuk majd sorsolni csütörtökön a kerékpáros napon. A kerékpáros napon egyelőre úgy tűnik, hogy kerékpár dömping várható, mert tegnap találkoztunk itt Majáskával a Mi Most a Tilos rendezvényen az Erkélyen, és mondta, hogy most már három kerékpár van csak most, az lenne jó a kerékpáros napon, csak kerékpárt sorsolnánk, de nagyon sok minden más is lesz. És akkor így végül ugye emlékeztek rá, hogy úton van hozzánk a Harrach bicikli, és a kempingjatagány, ezeket meglátjuk majd, hogy mikor érkeznek meg, de ezek is úton vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komoly tombola sorsolás vár mindenkire, akik a Tilos Rádió Maraton második napján, most hogy nagyon komolyan tudjak beszélni, azt is megmondom, hogy mikor lesz a második napja, mert a Tilos Rádió Maraton elkezdődik 5-én pénteken, a warm-up nappal, majd utána majd utána 6-án folytatódik. Hello?
1: Szervusz, Gyuri vagyok. És számon kérve, de a Verdébe lehet, hogy lent van még ott egy
0: az írógép is ott van még. Még azt is el kell hozni, ott még olyan sok minden van, Gyuri, ne is emlegesd, ott még el ki kell pakolni eddig, még amikor jön a karaván, akkor ott még nagy leltárt kell csinálnia.
1: Persze. Na, csak a kerékpár ügyben ott.
0: Ó, még rengez, úgy, Gyurikám, ha tudnád, mi van még ott az. Még jó, hogy emlékeztettél rá.
1: Oké.
0: Okay. Köszi, ciao. Persze, tehát ott azért még lesz mit összegyűjteni. Na, szóval úgy lesz az egész, hogy 5-én pénteken elindul a Tilos Rádió Maraton. Délután 4 órától már rádióműsor fog onnan szólni. Én elvállaltam ennek a napnak a rádióműsor készítését, kitelepülését, úgyhogy mindenki, aki szeretne bekerülni a maraton első napjának a flójába, szeretne bekerülni a rádióba, ott fogok a karaván előtt rádiózni. Műsorkészítő társaim, meglátjuk, hogy beérnek-e, vagy eljönnek-e, de én mindenképpen nekivágok, nem okoz problémát akár 4 órán keresztül egyedül rádiózni kintről, hiszen állandóan odaül valaki, bízom benne, hogy beállt a pozitíva is felbukkan, mint tavaly. Egyszerűen csak ki kell tenni a keverőt, be kell kapcsolni a mikrofonokat, és onnantól kezdve dől majd a Tilos Rádió, és így mindenki, aki a rádiót hallgatja, ő nagyon közvetlenül kaphat majd információt azt illetően, hogy hogyan indult el a 2026-os Tilos Rádió maraton. Aztán 6-án lesz majd a pszichedelikus nap, szerintem a legparádésabb részvevői az egész hétnek, az én szemszögemből nézve, úgyhogy operencia is lesz. Nagyon várom, megmondom őszintén. És akkor ezen a napon lesz a mi tombola sorsolásunk, tehát az a tombola sorsolás, amelyik a héttérítőhez kapcsolható, tehát mindenki, aki szeretne tombola ajándékokat felállni, egyébként érkeznek folyamatosan érkeznek. Ezen a héten is 2 emberrel fogok találkozni, aki felajánlotta, hogy ad nekünk valamit, ilyenkor mindig nagyon izgalmas, és mindig tényleg annyira remek dolgok érkeznek, hogy szinte magamat, engem is meglep, hogy a Tilos Rádió héttérítő hallgatói mennyire jól tudják elkapni azt, hogy mire van szüksége ennek az országnak, mire van szüksége a Tilos Rádió támogatóinak. Szóval ezek lesznek a tombola ajándékok, bocsánat. És akkor mielőtt belefognék az egyik nagy témába, amit szeretnék átbeszélni, előtte akkor a Faktor Tépről is meghallgatjuk az egyik számot. A nagy része az kevésbé rádióbarát verzió, most így mondom, de a panamásat az sikerült úgy összerakni, hogy egyébként ez, én azt gondolom, hogy a Tilos Rádiós keretekkel mérve a héttérítő, én azt gondolom, hogy a simán be tudja vállalni, főleg, hogyha én magam is megkeresem, és akkor miközben ez elindul, valaki már érkezik. Szenyor Facundo baktat fölfelé a lépcsőn. 7 óra 41, rettenetesen sokat romlott az előző héthez képest az ideje. Halló?
2: Halló.
0: Halló. Halló.
2: Halló.
0: Te vagy az Ádám?
2: Halló.
0: Halló. Szevasz, Ádám.
2: Szevasz.
0: Mind a kettőn.
2: Írtam neked, ezt láttad?
0: Láttam, persze, azért is mondtam be a rádióba, biztos voltam benne. Fussunk össze a hétentesem. Akár megint ott a Decathlon, az jó nekem, ha neked is az.
2: Jó, megbeszéljük.
0: Jó, van, megbeszéljük. Szuper vagy, köszi.
2: Van nekem egy országúti bringám is, bedobom, ha kell.
0: Jaj, de nagy király vagy. Hol tartasz a BX-el, azt mondjad?
2: Szervizdom.
0: Idegbaj határán.

0: Stephen Oswald, azt láttad?
1: Igen.
0: Mert a Veribé a magyar szegregáció egyik fellegvára, jobb oldalon laknak a gágyók, bal oldalon laknak a romák, jobb oldalon se jó a helyzet, tehát nincs ilyen jó helyzet, de bal oldalon rosszabb, viszont bal oldalon van az egyház által csiliárdokból felállított látogató központ, azt megnézted?
2: Az út végén
1: voltam
2: van,
1: ott, hát már régen, de voltam ott még egyszer, hát nem tudom, egy ilyen 10 éve.
0: Fullosan néz ki, mi?
1: Igen, ez ki van pucolva, pont azon, tehát akkor se volt jó állapot, gondolom azóta csak romlott a helyzet ott a környéken.
0: Hát
1: de hogy tényleg átmész ezen a szegregátumon, és utána meg ott van a darándokhely.
0: Csiliárdokból. És az tényleg fullos, tehát az akár, ha nem is Svájcba, de lehetne azért tőlünk sokkal nyugatabbra, és itt mégis ott is menőnek számítanak. De hát ez a fontos, hiszen értéket teremtettünk, ugye ezt hangzik el mindig ilyenkor. Na, keep in touch, testvérem!
1: Oké. Okay.
0: Ciao, Csumi!
1: Ciao, jó.
2: DX a Citroën?
0: DX.
2: Citroën?
0: Ja, ja, ja. Fú, 1.6-os dízel, 1.8-as dízel, ilyesmik. Mi voltunk, azzal egyszer elindultunk 90-es évek közepén, elindultunk vele autópálya mellett, hogy lemegyünk Genova alá még Pietra Rigoribe, de nem volt lóvénk autópálya maticára, úgyhogy az autópálya, meg nem volt pénzünk benzinesre, vagy gázolajra, úgyhogy teleraktuk a csomagtartót, meg a lábunk alatt is, meg minden nyakunkba kellett venni a lábunkat, úgy voltunk gázolajjal. És akkor így mentünk, már odafelé elromlott a légrugó rész. Tehát vagy úgy ment, hogy felemelted legmagasabban, és akkor ilyen, úgy nézett, mint egy ilyen korai SUV, vagy pedig leengedted parkolásba, akkor viszont leért folyamatosan a hasa, és csörgőkígyú, és megcsinálta. Megcsinálta, én nem gondoltam volna, de én azt gondolom, hogy ez már az extrém sport kategóriája volt egyébként. Hello?
1: Sziasztok, Gergő! Bocsi, egy kicsit megzavarnám a témát, egy kicsit korai, de most érek rá, és
0: na,
1: a támogatással kapcsolatosan lehet egy kérdésem, kérésem?
0: Persze.
1: Én vagyok, aki a korábbi években szerveztem a sárkányhajót nektek.
0: Aha.
1: És most már nem tudom, mert kiköltöztem Szlovéniába, és itt van egy food truck, amit csinálok, és szeretnék nagyon tilos rádiókat rámatizálni. Tehát tilos rádiós matricákat szeretnék venni ezzel támogatva titeket.
0: Micsodákat?
2: Matricát.
0: Jó, ide jó. És akkor hogy csináljuk?
1: Az, hogy a pármat beküldöm hozzátok, és akkor 20 000 forintot adna nektek támogatásként, és akkor, hogyha lehet, akkor adjatok.
0: De nagy jó király vagy, te vagy az első maratoni támogatás, magam fogom összeszedni a tilos rádió matricákat, az összes fajtából, ami csak lehetséges, egy kis dobozba összerakom neked. Mennyire gondoltál egyébként matricában?
1: Hát figyeljetek, úgy van, hogy ez egy kicsi futrak, tele van matricázva, és még van rajta hely, és amennyit tudnék, kiraknék a tilosból, mert egyet tudtam szerezni eddig a 2 év alatt.
0: Hogy, ja, itt azért lesz több. Összegyűjtöm, mindent meg fogok tenni, és nagyon szépen köszönjük. Hát ez fantasztikus.
1: Köszönöm. A héten be tud menni, vagy hogy legyen?
0: Én megpróbálom ezt összerakni még a mai napon, és a héten mindenképpen meg lesz. Én most megpróbálom összerakni, hogyha beír addig valaki, illetve hagyok itt üzenetet, ami azt jelenti, mintha semmit nem csinálnék, csak bedobnám a papírt itt a szemétkosárba, de mindent meg fogok tenni ennek érdekében.
1: Jó, köszönöm, én beküldöm őt, mert a hétvégén már jön ki hozzám, és akkor addig akkor bemegy érte.
0: Jó, és legyen neked nagy gazdagság az új vállalkozásodban, Szlovákiában, azt kívánom.
1: Szlovéniában,
0: bocsánat, csak pont megérdeztek a vendégek. Hát menni Szlovákiában, ott is nagy gazdagságod legyen a te vállalkozásod.
1: Köszönöm.
0: Köszönjük, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: És meg is érkeztek hozzánk vendégeink Mátyis Gergő, és mi már találkoztunk, de az übikeklektikes látsz, hogy ugye? Adok rád telefont, és akkor telefont, és akkor kérlek, hogy mutatkozzatok be. Gergőt is, mi is volt a neved?
3: Én Görög Miklós vagyok. Üdvözlöm Miklós. A hallgatókat, sziasztok.
0: Miklósnak nevezhetünk? Miki, hát mi találkoztunk az übikeklektik kapcsán, még műsorban is voltál nálunk, ha jól emlékszem. Nyakig benne voltál a korvinos dolgokban, meg vérem, örülök, hogy visszatértél hozzánk a forráshoz. Illetve hát Gergő is volt már nálunk a forrásnál 10 éve.
3: Nagyjából 10, igen.
0: 10 éve. Onnan tudom pontosan, Gergő, hogy nálunk voltál, mert a hetet hét fesztiválon, amit szerveztél, megcsípett egy kullancs. Nem tehetsz róla, de oké, nem tehetsz róla, megcsípett egy kullancs, amiből végül az a karika is kijött a karomra, amivel aztán el kellett mennem. Kullancs, enkefatisz, vagy valami ezért, enkefaktisz, mindegy, és akkor el kellett mennem, és legomboltak rólam 28 000 forintot. Úgy, az orvosok, hogy hogy azt mondták, hogy de amit megvizsgálták, azt mondták, hogy hát nem biztos, lehet, hogy kéne még egyszer eljönni 28-ig.

0: mondom, ez egy másik ember, aki még egyszer el fog jönni 28-ért, de utána évekig...
1: Elmentél.
0: Nem, utána évekig azon gondolkodtam, hogy hát a rejtett lánykórom van, de nem tehet az egészről, és a hetedén fesztivál pedig óriási emlékként, 28, de óriási boldog emlékként maradt meg bennem, és utána interneten követtem nyomon tevékenységek karitát. Ha jól emlékszem, te sátrakkal is, vagy kifeszítős ponyvákkal is foglalkoztál.
1: Igen, igen, ilyen afrikai nyújtósátrakkal.
0: Így van, most pontosan. Amikor utána találkoztunk, akkor sokkal szőkébb voltál, és össze volt fogva a hajad, és egy ilyen sokkal goásabb kinézeted volt. Ezzel szemben most egy teljesen konszolidált, a korai Val Kilmerre emlékeztető karakter.
1: Hát igen, megsárgult fényképekről.
2: Amikor még él.
0: Halló?
3: Hello, még Mátra Verbészen út kapcsán két információ.
0: Na.
3: 2006-ban nyilvánította Erdő Péter nemzeti kecshelyi.
0: Táncolj, Feri! Ugye 2006.
3: 2006, 20 éves. Tehát ez Magyarország katolikusságának a szíve.
0: Szívcsakrája.
3: Az étterem meg Szent Jakabról van elnevezve, aki az zarándokok védőszentje. Ő ugye Komposztellában van eltemetve a föld végső határán. Köszi.
0: Köszönjük. Bízom benne, hogy Csoki nem fog a Komposztellára lecsapni esetleg erre a kifejezésre, de szerencsére pont elfoglalta magát a mindannyiunk szerencsére telefonjával. Szóval, mielőtt áttérnénk a pénzgyűjtésre, ami vettetek, egy picit beszéltek már arról, hogy amióta nem találkoztunk, mi történt. Mickey Rollins, most már emlékszem a nevedre. mi van az ügyik eklektikkel? Miket szervezel mostanában? Hogy állnak a dolgok? Nem erre számított el erre a kérdés?
4: De nagyon szívesen beszélek erről a kérdésről is. Ez a fesztivál egy utolsó pillanatban visszavont ilyen támogatás miatt jó nagy csődbe ment, és azóta így a közösségünkkel mindenféle izgalmas, de inkább kisközösségi rendezvényeket szervezünk, és próbáljuk megtartani azt az underground világot, amivel mi elkezdtük ezt a fesztivál szervezést, de sajnos ezek már nem nyilvános események, és egyébként én a zeneházának dolgozom, mint programszerkesztő, szóval, hogyha tudtok, gyertek el szombaton a DJ Palotai emlékbulira.
0: Ráadásul most akik benne vagy, aha.
4: Igen, igen.
0: Érdekes egyébként a Magyar Zeneháza, hogy felszippantotta az underground egy részét. Menedéket kerestetek ott egyébként, vagy mi volt az? Mi az oka szerinted annak, hogy viszonylag sokak kerültek a Magyar Zeneházába, olyanok, akik egyébként meghatározói voltak a budapesti undergroundnak?
4: Én azért örültem ennek a lehetőségnek, már azon gondolkoztam, hogy dobbantok ebbe az országba, és ott voltak olyan kollégák, akiktől azt gondoltam, és hál' Istennek ez be is igazolódott, hogy szakmailag tudok nagyon sokat tanulni, fejlődni, és én egy ilyen lehetőség miatt mentem oda, és ez igazából beigazolódott, és én a Corvin tető után a Dürer kertnek dolgoztam, és azért egész más egy ilyen védett intézményi környezetben dolgozni, mint az undergroundba, és hát család, kisgyerek, vannak olyan más prioritások, amik így ezt, és sokat gondolkozok ezen, hogy az intézménybe eltöltött idő, az mennyire veszi el az undergroundtól az időmet, és próbálok azért ezzel balanszolni, tehát ezen gondolkozni, és azt látom, hogy a zeneháza egyébként az intézményi helyzetét próbálja a kultúra érdekében használni, és nem érzem, hogy feleslegesen csinálnám, vagy tölteném ott az időmet, szóval ez nekem egy jó lehetőség, és azt gondolom, hogy van értelme annak, hogy amit csinálok ott.
0: Volt benned ilyen kétkedés, hasítás, azt illetően, hogy túl nagy távolságot teszel meg az underground és a mainstream, vagy a kormányzati szervek által határolt területen, könnyű volt ezen átlépni, nehezebb volt. Hozzá kell tennem, hogy semmilyen magyarázatot nem várok, vagy bármi ilyesmit, hiszen mindent elmondtál azzal kapcsolatban az előző mondatoddal, és szerintem ez teljesen igazol mindent. Csak kíváncsi vagyok, hogy az ilyen típusú határátlépés esetében hogyan küzd ezekkel az ember?
4: Abszolút volt bennem ilyen, szerintem, és én azt gondolom, hogy több olyan tevékenysége is van a zeneházának, amikkel viszont próbál lehetőséget adni. Van például egy összművészeti felhívásunk, amivel a független társulatoknak próbálunk játszóhelyet és lehetőséget teremteni, és igazából látom azt, hogy azok a pályázók, az a több mint 100 pályázó, aki ide jelentkezik, azok egyébként az út szélén hagyott társulatok, akiknek nagyon jól jön az, hogy van valami támogatási forrás, még akkor is, hogyha ez egy új lehetőség arra, amit egyébként nem nekünk kéne, hogy megcsináljunk, hanem a kultúrpolitikának kellett volna megcsinálja.
0: Hál' legyen a jó Istennek, hogy mindenkinek sikerült átvészelnie valahogyan az elmúlt, hát nagyjából az elmúlt egy év rendkívüli zivatarait, de az azt megelőző vérzivatarokat is. Gergő, téged az interneten követtelek nyomon, eladtad a kocsidat végül?
1: Igen, eladtam. Vettem egy másikat.
0: Akkor kérlek, hogy először számolj be arról, hogy a Volkswagen cserék hogyan zajlottak le.
1: Nem tudom, valami bolgárneppernek adtam el nagyon-nagyon alacsony áron. Igazából egy oldtimer klasszik mentőautó volt, amit hazahoztam, és próbáltam átalakítani, de a bürokrácia megölte a lehetőséget.
0: Ja, milyen papírok voltak?
1: Oldtimer.
0: De hogy a külföldi?
1: Mentőautó.
0: De külföldi, melyik ország?
1: Német.
0: Hát oldtimer német papírokkal az...
1: A magyar oldtimer szabályok azok szigorúbbak, mint a német, úgyhogy...
0: Nem volt elég gyárgyalkat részed?
1: Nem, mert vissza kellett volna állítani az eredeti állapotába.
0: Az egy kicsit bors. Mit vettél helyette?
1: Egy T1-es Mercit.
0: Ja.
1: Egy ilyen kocka busz.
0: Az vágom melyik, az jó. És az anyas dízel, az 2-4-es?
1: 2-3-as.
0: 2-3-as, csörgők így. Hány kilométer van benne?
1: 550 ezer.
0: Az igen.
1: Most cseréltem a motort, utána leégettem, borzalmas költségei voltak. De hát ugye ez még a fesztiválos nagy pionír korszakból maradt, mint államnadott, egy kicsit megváltoztak a prioritások is.
0: Na halljuk ezt a változást!
1: Volt, hogy mi ennél az asztalnál, vagy legalábbis a Tilos Rádió keretén belül ismerkedtünk meg, és aztán ugyanazon a fesztiválon, ahol te is eljöttél beszélgetni, találkoztam a Mikivel is életemben először.
0: Wow, micsoda kapcsolódási pontok!
1: És így, hát így mindenkinek a sorsa örvény lődött valamerre, és gördült valamerre, de az, hogy busz volt, az csak egy ilyen háttérkép, vagy egy eleme egy háttérképnek az egész fesztiválos történetben. Nekem annyival zárult az egész, hogy folyamatosan költöztünk, a Pilisben voltunk, miután Eger mellől elköltöztünk, majd azt nem mentünk Csobán Kaposztára, attól a Szamfesztiválnak a helyszíne van, de valahol én is zeneileg változtam, meg mindenkinek változott a prioritása, és hát minden egyes fesztivál után rájöttem, hogy ez egy iszonyatos, kockázatos deal, egy underground fesztivál csinálni, és egy idő után ezt a kockázatot már nem akartam vállalni, nem volt meg a cash. Tökre jól esett az összes válveregetés, de azt hiszem, hogy abban nem tudtam rezsit fizetni egy idő után, úgyhogy azt mondtam, hogy megtartom azokat az elemeket, ami végül is pénzt hoz a konyhára, és akkor így nyergeltem át. Megmaradt azért a fesztiválos vonal, rengeteg fesztiválra járok, de mindig akkor megyek el, amikor elkezdődik a zene, és mindig akkor érkezem meg, amikor vége van a zenének, mert ezeket a sátorokat építem a bulik fölé.
0: Wow, akkor tovább vitted, és akkor ezt stabilizáltad, ezt a melót. Megmondom őszintén, mind a ketten sokkal jobban néztek ki, mint amikor a múltkor találkoztunk. Tehát a javatokra vált ez a változás, ez mindenképpen biztosan titeket, és nagyon örülök neki, hogy sikerült meglépni ezt a váltást. Ezt mindenkinek egy bizonyos korszakában meg kell tudni lépni. Nem lehet benne maradni az undergroundban, és ugyanazokat a folyamatokat kúrálni, mert hogy jönnek mögöttetek a következők, és majd ők kúrálják ezeket a folyamatokat, és amiket leraktatok alapok, azokra építkeznek. Na!
4: Nem gondolom, hogy mi raktuk volna le ezeket az alapokat. Én azt gondolom, hogy minket is inspiráltak más hasonló közösségi kis fesztiválok, és ez bízom benne, hogy így lesz, amíg világ a világ, hiszen ezek az események azok, amik valódi változást is tudnak idézni az emberekbe, és ezért is dolgoznak ezen olyan sokan szeretetből.
0: Annak nagyon örülök egyébként, hogy azért mind a ketten ott maradtatok ebben a térben, akár a mini nem mondanám illegálnak, hogyan hívják ezeket a kis privát partikat? Privát partik, privát partit az jó szintjén.
4: Igen, igen,
0: az
4: igen.
0: Illegálok szintjén. Szerintem az nagyon jó, hogy ez virágzik, és hogyha van a negatív folyamatoknak pozitív leképeződése, akkor az ezeknek a megerősödése. És hát azért, ha nem is az alapok lerakása, de azért a Corvin működtetése, felépítése, az szerintem, hogy az egy olyan korszak a budapesti parti kultúrák, ami azért szerintem mindenképpen dicséretet érdemel mindenkinek, aki ott abban részt vállalt. Tudom, nem te, de nagyon sokan. De...
4: Mi akkor 20 pár évesek voltunk, és ez nekünk egy hatalmas lehetőség volt, hogy egy ilyen szuper helyszínen csináltunk szerintünk izgalmas bulikat.
0: Hát kb. Az utolsó szerintem jó pár évtizedig azt, hogy amúgy ennyi idősekre a Budapest belvárosában ilyen épületet adnak, valószínűleg ez, többet ezt nem akarják. A kedvenc webből a korszakból egyértelműen a Fehér hetek a Corvinban című reklám, az nem megjártak, a Fortepánon talált valaki egy olyan képet, ami azon kérve a Corvinra 70-es év, hogy Fehér hetek a Corvinban, amire beírta valaki, azt jelentem a Valászatos iskola buszban, hogy fehér évek voltak azok inkább a Corvinban, gyönyörű korszak volt. Oké.
2: De amúgy a várba felszabadult egy-két épület.
0: Ja tényleg, de jó, hogy mondod, a Bársa Julika is rám írt, hogy akkor kezdjek el lobbizni, hogy akkor a Karmelita lehetne akkor...
5: Az új Corvin.
0: Akár, nem is az új Corvin, nem mondjuk az új műszi, de egy kulturális, egy független kulturális helyszín, én azt gondolom, hogy most felszabadulhat egy nagy csomó olyan kötésben lévő munkaerő, amit azonnal át lehet irányítani akkor a Karmelitába, mert hogy azt gondolom, a parti helyszín szempontjából szerintem mindenképpen...
2: Hát én nem tudom, hogy jó. Lehet, hogy jó lenne, de a mellette működik a másik kettő, hogy működni fog.
0: Éjszaka?
2: Hát éjszaka nem, de,
0: ja, de
2: ki tudja, hogy a minisztériumban éjszaka mit csinálnak.
0: Hát átjönnek, hát látod, most ez úgy tűnik, hogy egyen jobb a vibe a minisztériumban.
2: Esetleg akkor legyen.
4: Amennyire én tudom, Antwerpenben a város fönntart 8 ilyen klubot, amit odaad fiataloknak, akik folyamatosan cserélődnek, és ez nem is kultúrpolitikában, hanem ifjúságpolitikában van benne, akik igazából lehetőségük van kipróbálni egy helyen, hogy milyen a kultúrát csinálni, klubot üzemeltetni, ami szerintem egy
0: errefelé menjünk.
4: Követendő példa.
0: Így ezt most kell amúgy lobbizni, most kell megerősíteni. Tegnap volt egy ilyen mi most a tilos beszélgetés itt, és előkerült egyébként a szívemnek legkedvesebb téma, ez pedig az országos frekvencia, annak minden kockázatával együtt, kétség kívül, hogyha most ezt a műsort egyébként országos frekvenciában hallgatják, nem biztos, hogy ugyanúgy átmennek azok a hip-hop számok, vagy ugyanazok a beszélgetések, de hát nézzük meg, én azt gondolom, kezdjük el stimulálni társadalmunkat, hiszen ez egy közösségi rádió, és most lenne lehetőség arra, hogy úgy lobbizzunk a médiatörvény készítését illetően, hogy ránk ne ugyanazok a szabályok vonatkozzanak már. Hát az, hogy nálunk valaki elkésik, és emiatt nincs meg a szöveg zenei arány, hát ez igen, mert ez egy közösségi rádió, nincsen reklám, nincsenek reklámbevételek. Van, aki azt mondja véletlenül, kiszorod a száján, hogy basszus kulcs, most mondok valamit. Hát nehogy már ezért megbüntessenek minket, hiszen civilek vagyunk, közösségi rádió, és hogyha így nézzük, akkor nem kéne állandóan a fejlentéseket olvasgatni, mert hogy azt mondaná a hatóság, hogy elnézést, nem kellett volna bekapcsolni a tilos rádiót, és akkor nem tetszett volna megrémülni azon, hogy Szenyor Facundo miket mond egyébként a valóság értelmezésében. Oké. Telik az időnk rettenetesen, viszont most azért jöttetek, mert az egyik spanotok bajba került, és hogy gyűjtötök neki lóvét. Erre mi itt véreinknek, akik már egyszer voltak itt és fűtötték ezt az egészet, nem tudunk nemet mondani. Szóval kivele, mi a helyzet ezzel a mexikói sráccal? Tlaka? Tlaka?
1: Tlaka.
0: Tlaka. Hogy kell mondani?
1: Tlaka.
0: Tlaka. Mi történt Tlakával, miért van bajban?
4: Lakával igazából az történt, hogy egy nagyon súlyos szív problémát találtak nála, amire egy életmentő műtétre van szüksége, és ennek a műtétnek a költségei azok körülbelül 67 millió forintba kerülnek eddig, és ezért gyűjtünk, hogy ennek a költségeit, ezeket valamiből tudjuk finanszírozni. A költségeknek az egyharmada, körülbelül 21 millió forint az már összegyűlt, a másik harmadát a szülei és a családja tudta ebbe a projektbe belerakni, és a harmadik részét próbáljuk még összekalapozni. Klaka így a közösségünknek egy nagyon-nagyon fontos része. Hogyha ilyen hívószavakat mondhatok, a ő a Hintaló nevű kocsma, és az ő, ennek a közössége a Takatuka sziget és a Kompass Campinghez kapcsolódik. Több mint 10 éve él Magyarországon, van egy 7 éves kisfia, és azon igazából egy nagyon nem várt helyzettel már hetek óta gépek tartják őt életbe, és ma vagy holnap kerül sor erre a műtétre. Egy nagyon megdöbbentő, hogy mekkora összefogás jött már össze ez a gyűjtéshez. Eleve ez az összeg, amit össze sikerült gyűjteni, ez is szerintem hatalmas és nagyon megindító, de azon dolgozunk, hogy ezt a maradék összeget is össze tudjuk szedni. Készülünk több eseménnyel.
0: Halljuk ezeket az eseményeket. És akkor, mert azt láttam egyébként az adományozók között, hogy a magyar parti élet ből azért bőven színe java, aki vállalta a nevét, tehát felismertem azért az adományok közül, hogy ennyire szerves, integrált része a budapesti közösségnek plaka?
4: Abszolút. Van egy szerintem izgalmas és erős expat közösség Magyarországon, és ő ennek egy fontos oszlopa, a fesztivál kultúrában is egy elengedhetetlen elem volt, hogyha jártál kis fesztiválon, a Fekete Zajtó, a Colorado-n át az elmúlt évtizedben, akkor vele valószínűleg találkozhattál, italokat, ételeket csinált, zenélt, tehát igen, abszolút egy fontos meghatározó eleme ennek, ennek a közösségnek, és Európa szinten is látszódik az, hogy Münchenbe, Berlinbe is tartanak eseményeket, gyűjtést, ott is megosztják közösségek, kollektívák, tehát hozzáadott nagyon sokat ehhez. Tehát mondok egy pár mondatot ezekről, tehát május 22-én Berlinbe a Vuza kollektív tart egy eseményt, Budapesten, hogyha jártok és tehetitek, akkor kérlek gyertek el 28-án a Toldi klubban lesz egy esemény, június 12-én pedig a Gólyában lesz egy nagyobb buli, ahol fölép többek között a Bohemian Betyársz, a 7-6 klub, olyan zenekarok, akik szintén nagyon szeretik Klakát és próbálnak segíteni ebbe a gyűjtésbe.
0: Hát ez fantasztikus, Gergő, akart ebben mondani?
1: Na, igazából csak annyit tennék hozzá, hogy nekem ebben, én egy kicsikét a margóján vagyok ennek a közösségnek, de mindig a szívemben viselem a sorsokat is, ami számomra megindító volt, az pont ez a fajta összetartás, összezárás. A Tlaka személye, egy fesztivál mindennapokban nem az van, hogy egy ikona, vagy egy korona ékszere bármiféle eseménynek, vagy jelenlétnek, de épp ez a fajta összetartás az, ami engem érzelmileg nagyon, nagyon magával ragadott, és ez az, amiért fontos nekem az, hogy ez sikerre záruljon.
0: Az, aki most hallgatja a rádiót és a bukszájához nyúl, hogy segítse az élete megmentését és ennek a szívműtétnek a finanszírozását, hogy hol tud elindulni, mi az a link. Én ki fogom tenni a hétterítő oldalára azt, amit átküldtetek, azt a gyűjtő oldal linket, és gondolom mindenki tájékozódhat, de hol tud a legtöbbetnek valaki egyből ezzel kapcsolatban?
4: A legegyszerűbb módja ennek a Facebookon és az Instagramon, a Takatuka Island oldalán, ott az első poszt az erről szól, és ott van egy link a crowdfunding gyűjtési oldalhoz. Itt tudtok a leginkább segíteni.
0: És már is telefon. Halló?
5: Halló?
0: Halló? Halló?
6: Halló, jó reggelt.
0: Jó reggelt.
6: Én Kovács Dániel vagyok, a távoli Nógrád megyéből.
0: Szevasz, testvére.
6: Gondoltam, hogy elmesélni is csak így, hogy hogyan... Hogy az ember miért fontos, bocsánat, csak egy kicsit ilyenkor meg vagyok hatódva. Szituációtól, hogy egyáltalán forintba kell mérni valaki életét, tehát most itt tartunk 2020-ban, addig jutottunk el. Hát én megérvelném, és számomra Tlaka egy azért fontos személy, mert valóban ennek az expat csoportnak az egyik ilyen oszlopos tagja volt, vagy hát volt, és beteg szegény, és tudjátok, ez az ország, ez mit sem ér, ha nem engedünk be ilyen formákat. Ő igazából a mexikai nagykövetségnek egy ilyen volt, vagy mai napig ugye egy olyan kultúrás értéket hozott be. Én például tőle tudtam meg, hogy ami náluk van virágminta a népi dresszeken, az közép-európai. Zeneileg elképesztően kiművelt fazon, és rengeteg embernek, gyereknek mutatta meg azt, hogy milyen hangszernek az öröme, vagy milyen a jó koktél. Szóval azért tartom nagyon fontosnak, hogy a pénzügyítés mellett keresünk olyan csatornát, aki a jelenlegi minisztériumban tud nyomást gyakorolni, hogy ne forintba mérjünk már egy ember életet, amikor arról van szó, hogy megmentsük őt, mert ez egészen szomorú, ez bárkivel történhet, tudod, hogy elmész, mit tudom én, szűrővizsgált, az kiderül, hogy van valami betegséged, és akkor utána majd pénz gyűjtünk. Szóval, hogy ez is egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ha valaki tud olyan vonalat, aki egyébben nyomást tud gyakorolni, vagy ha nem nyomást gyakorolni, de valamilyen megoldást, alternatívát mutatni, szintén legalább valami fontosnak tartanám, mert csodálatos az, hogy ennyi ember adományozik erre a célra, tényleg, mint egy szélmalomhalszt, én ezt követem nyomon kb. Minden nap, hogy áll az egész történet, és úgyhogy ráadásul a kisfia nagyon sokszor játszott a lányaimmal, egyik lányom ott született Takatukán, szóval sejthetitek, és elképesztően jó lelkű ember, aki nagyon fontos ennek az országnak, hogy ne egy ilyen belterjes kupasz maradjunk, hanem hogy lássunk a világból valamit itt helyszínen, és egy mexikói nagykövet igazából.
0: Köszönjük szépen, testvérem.
6: Ciao.
0: Nagyon fontos dolgokat mondtad, Daniel, úgy valóban azt gondolom, hogy ezzel sok mindent ki tudunk fejezni, ezzel az adományozással, és azzal, hogy gyűjtötök. Szuper, köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk ide a Tilos Rádióba. Van-e még valami, szeretnétek elmondani, vagy majd megint 10 év múlva, akkor már ősz hajszálakkal, ősz tincsekkel fogtok majd ide érkezni, és akkor beszámoltok arról. Jöttök a Tilos Maratonra?
4: Na, és én amit szeretnék még mondani, hogy van még egy pár nap az 1% felajánlásból, légy szíves, ajánljátok fel idén is a Tilosnak ezt az 1%-otokat.
0: Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen Mikinek és Gergőnek, hogy eljöttek hozzánk. Gergő, még valami kikívánkozik?
1: Köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, itt voltatok, és bízom benne, hogy összejön Lakának a pénz, tehát mindenki, aki megteheti, és tud egy kis pénzt utalni, akkor az megtalálja majd a héttérítő oldalára, kiteszem a műsor után azon, és akkor az lesz a legegyszerűbb a Tilos Rádió héttérítő című műsor hallgatói számára. És akkor mi pedig a faktortépet, én nem játszottam le, ugye? Nem, mert akkor jöttek pont, mi pedig akkor a faktort éppen megyünk tovább, Panama, Pida, Boomhead a házban, ébredjetek!

0: Zolin, Jedi lifestyle, kokain nem vártunk mindent a pilótól.
1: Kösz a betületek, nem fogadok el semmit.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Erdőt hallgatjátok, háttérben Csoki Csibész, aki Fási Zsülin dohog. Mi van? Mit olvastál Fási Zsüliről?
3: Semmi, csak Facundo mondott valami előadó nevet, és úgy értettem, hogy Zsülike, de nem az.
2: És te mit mondtál?
4: Azt. Vága Zoltán mondta.
2: Mindjárt a dokumentumfilmje Fási Zsülietnek.
3: Ki mondta?
2: Nem. Hát muszáj lesz.
3: Oké, muszáj ez, de szerintem...
2: Nagyon kíváncsi. Lehet. Miért lehet? Én mindenképpen várom, hogy milyen lesz a doksi film.
4: Ezeket de a témát lehet tudni?
2: Föl kell dolgozni valamilyen... valami kultúrális
3: valami munkással kapcsolatos.
2: Tehát, hogyha egyébként Juliet hallgatja, akkor nem akarok zsülikézni.
3: Hát de az a művész neve.
2: Igen?
3: Persze. Fási Zsülike.
4: De miért amúgy mi? Ágota?
3: Tök mindegy, így kell mondani,
2: Juliet az a neve.
4: Julien.
2: Az a burgonya.
3: Nem, az a vágási technika.
2: Akkor a mi a burgonya? Amikor így izére csinálják ilyen
4: rózsa.
2: De egy rózsa.
3: Hasselbeck.
2: BZMG-nek volt az élete, Juliet Burgonya. Julien Burgonya.
3: Dehogy is, azt mondom, hogy az
4: Julien
2: a vágás. Az a badajás.
4: Jól van, aki ismeri Julien paprikát.
2: Nem kérünk ezzel kapcsolatban. Szóval, na, melyik részt tetszett a múlt héten? Néztetek-e miniszteri átadás átvételt? Az zseniális volt.
3: Én csak egyet néztem meg, a Ruf Bálintost, a többi az nem annyira, vagy...
4: Az csak meghallgatás volt.
2: A Ruf Bálint kontra a Tuzson.
3: Igen.
2: Fú, ez a Tuzson, ez tenyérbe mászó egy gyerek azért.
4: Pedig olyan nagy a verseny.
3: Pedig olyan ilyen, amikor még ők volt, amikor még igazságügyi miniszter volt,
2: az akkor... Az is hogy volt lehetséges?
3: Akkor nem tudom, ilyen izé volt, ilyen tucsi-mutyi, de most, hogy nincs... Igen, akkor ilyen izé nem volt, nem tudom.
4: Úgy
3: teljesen ilyen...
2: Herciáskodott akkor is állandóan.
3: Akkor is.
2: Persze.
3: Mindegy, de akkor viszont rosszul láttam.
2: Szóval a nagyon érdekes egyébként, amit már a műsor elején is mondtam, amikor még nem voltatok itt, hogy a... Milyen Bobrovicski? Szent...
3: Tök mindig, Szalai.
4: Szent Király.
2: Szalai, azt akartam.
3: Szalai.
2: A Szalai Bobrovicski, Kristóf, egykori miniszter, hogy az ő arcváltozása, az mondjuk az...
3: Nem, szerintem a Lázáré. Szerintem a Lázár van ő van legjobban összesen.
2: Hello?
5: Hello?
2: Hello.
5: Sziasztok, Renocs vagyok.
2: Szevasz, Renocs.
5: Gondoltam, hogy a meghallgatások kapcsán így elindult ez a megsajnáljuk
2: őket
5: mozgalom.
4: Dehogy.
5: Amitől én nagyon rosszul vagyok. Nem tudom, mit gondoltok erről. Tehát sajnáljuk most akkor a szegény köztársasági elnökszerű embert, meg mindenkit, aki most kénytelen sunnyogni, meg kicsit behúzni a nyakát. Én nem értem, te 16 év után miért kell őket sajnálni?
2: Mert jó emberek, mert aki megsajnálja, az jó ember. Ember, egyszerűen.
4: Sajnálatról nincsen szó. Én hát, nekem van ez a szekunder szégyen érzet, hogy...
2: Na, tehát, akkor mindenki egyesével mondja el, és akkor így kibontjuk. Tessék, akkor szerint Facundo.
4: Nekem csak ez a szekunder szégyen érzet van, illetve én nekem mindig ez megdöbbent, hogy egyébként, hogy amúgy ez hogy lehet, hogy hagytuk.
2: Hát igen.
4: Tehát, hogy ilyen emberek, ilyen kvalitások,
5: de hát érted, olyan totál hatalmat alakítottak ki, ez nem hagyás kérdése, tehát ekkora erővel szemben...
4: De ennyire alja embereket nem lehet volna szabad engedni.
5: De mit csináltok? Oda mész és leszúrod? Vagy mire gondoltál? Tehát,
4: én a... Azt gondolom, hogy volt elég tehát, hogy lehetett volna ellenállni hamarabb.
3: Nem,
4: is.
3: Szerintem ez azért igen, igazad van, de ez csak akkor így látni az egészet, a kívülről nézed. De mint mi bennélünk, így ezt nem ezt a részesei vagyunk, és így sodródunk vele. Nem tudsz akkor így, nem tudod azt mondani, hogy akkor most.
5: Szerintem... Jó, egy csomóan most, akik elmondják, hogy mondjuk az elritóknól, tehát hogy mi mindent próbáltak tenni, és aztán jön az ellehetetlenítés, a fenyegetés, ebben éltek nagyon-nagyon sokan.
4: Ebben éltünk mi is.
5: Tenni, vagy egyszer csak felemelték a hangokat, olyan erő és hatalom zúdult rájuk, és ez így volt, ebben éltünk. Tehát, hogy mielőtt még arra gondoltunk, hogy mindenki csak sunnyogott meg nem csinált semmit, vagy ilyesmi, tehát ne vegyük ezt szerintem magunkra, hanem igen, ők a hatalom tudatában, és minden erejével, és aljas módszerekkel csináltak mindent. Tehát nem, abszolút megérdemlik a megvetést, ezért ők nagyon sokat tettek. Tehát, hogy ha nem teszel, akkor nem vetünk meg, az a jó ember, de a következmény az ezt jelenti, ezt tetted, ez jár neked.
2: Ugye itt talán a Ruth Berlint volt, aki megfogalmazta, vagy többen is, hogy egy abuzált társadalom voltunk, igen, és hogy az, aki egyébként ezt az abuzust elvégezte, nagyon sokszor az ilyen személyközi kapcsolatokban, amikor valaki hatalmat gyakorol a másik felett, ugye ilyen, amikor apu garázda módon szétüti a családot, majd utána, amikor kijózódott, akkor megígéri, hogy most már nem fogja, majd elkezdi mondani, hogy minek felhánytorgatni a múltat, foglalkozzunk a jövővel, és amúgy ezt látjuk. Tehát ugyanezt.
5: A mérgező szülők, a Susan Forvath könyve, aki eddig nem olvasta, nyugodtan olvass el, hogy pontosan erről van szó, hogy egy bántalmazóval szemben mit kell tenned. Mindenképpen el kell mondani, hogy mit tettél velem, és el kell dönteni, egyáltalán kapcsolatban maradsz-e vele, még akkor is, hogyha vérségi kötelék van köztetek. Tehát te dönthetsz úgy, hogy oké, ez történt, de én nem akarlak többé látni, elég volt belőled. És ennél még akár többet is. És most is ez van, hogy... szóval jó, csak én nagyon... Én itt tátott szemmel nézem, hogy most már 2 hét után, tehát 16 évig csinálták ezt, és valaki nem bírja a 2 hét frusztrációt, hogy most, jaj, hát napról napra kerülnek elő, hát szegények. Hát
2: most jön a java.
5: Még sokáig ez lesz, mert még dőlnek ki. Tehát napról napra...
2: Hát az emberek ezek még mennek a szemünk láttára bilincsben, akkor azzal mi lesz?
4: Én remélem, hogy az lesz.
3: Tapsolunk, de vagy én, de...
5: Hát akkor már sírni fognak ezek, akik csajnálják.
4: Ne vigyék el, akkor gondoljanak bele abba, hogy ők...
2: Gyűjtés jön majd Lázár János kiszabadítására. Köszönjük,
4: ciao.
3: De akkor azt mondják, hogy mennyire gonoszak és rossz indulatúak voltak.
4: De pontosan, én amúgy ezt várom, tehát azt látni egyébként, hogy még hogyha az a szerencsétlen Lázár János is, meg az összes többinek, érted, ilyen beszorított farpofával ülnek, de hát akkor is szar lehet úgy munkába menni, hogy érted, ezek még mindig ott ülnek.
2: Persze, és hogy...
3: Szerintem meg súlytalanok lesznek egy idő.
4: Azt, hogy súlytalanok, de a súlytalanság kevés egy Lázár János, hogy...
2: A Szalai Bobrovickit azután, hogy volt ez a 1300. miniszteri átadás átvétel...
3: DVD.
2: Igen, meg az egész utána ott nyakon csípte valamelyik riporter, nem tudom, és akkor ott ő jó közeli képeket csináltak, és kérdezték, hogy mihez fog most kezdeni.
3: Igen, és kaszinót málatta.
2: És ha már láttatok igazi darázó, meggyötört, bukott embert, akkor ő az, aki a feleségével, aki szemrebenés nélkül fröcsögte, hazugta, célzottan az embereket...
4: Majd visszavonulna?
2: Igen, hogy akkor ő, hogy akkor így, hogy lesz meg a többi. Igen, de hogy figyelj, tehát hogyha ő valamennyire átlátja már a helyzetét, tehát ha valaki börtönbe megy szinte bizonyosan, akkor az ő. Tehát ott, tehát a hivatali visszaélés és a hozzákapcsolt óriási pénztömeg az ő esetében a leglátványosabb.
3: Én nem vagyok benne biztos, hogy ők tudatában vannak azzal, hogy börtönbe fognak
2: menni. De most arra szerintem
4: rezeg a léc.
2: Figyelj, Csoki, most arra áll melletted egy olyan ember, aki azt mondja, hogy figyelj, ez az ügy, ez para. Tehát, hogyha kicsi eszed is van, akkor elkezdett fölgöngyörít, és megkérdezett az ügyvédedet, hogy amúgy figyelj, Józsi, mik az esélyei? Ahogy Róli mondja, figyelj, hogy bármi lehet.
3: Nem inkább börtön. De
2: nem fogja azt mondani, hogy hát figyelj, semmi, ez egyszerű.
3: Akkor megint itt is máshol.
2: És a sifert föl tudod hívni, ő biztos segít.
3: Vagy egy Gaudi.
4: Tényleg, amúgy
2: most menni fog a bolt.
4: Amúgy most nem akarok ebbe, de az megvan neked, ez a Korok Péter, meg a...
3: Melyik, nem tudom most.
4: Volt egy per, most nem akarok... Nem tudom ezt így hogy hívják, részletekbe menni, csak azt, Korki. Amikor a szélsőséges Izrael védő, a szélsőbalos össze-vissza beszélő konokkal, aki egymást beperelik, majd ennek az egyiknek a védője a Schiffer András ja. Akkor azt mondod, hogy fú, adjad, fogd meg a sörömet.
3: De a Schiffer sok ilyen ügye van amúgy.
4: Persze, csak...
2: Hát ez ebből él.
3: Igen.
2: De hát ki... ugyanúgy, mint a nevét nem tudom már, vagy nehezen ejtem ki, a Bodolai, ugye, aki szemreben és nélkül képviselte, igen, persze, teljesen, képviselte teljesen, a Dalcs Tamást, a Juhász Péterrel szemben, majd utána szépen átcsasszészte az Indexet a izének, Vasilinek, vagy hogy hívják.
4: Na jó, mindegy. Figyelj, az van, hogy...
2: Fú, csak ezek az ügyvédek tümentsen meg az életedet, ez tényleg, ez, szerintem ez maga az ördög emberek, komolyan mondom.
4: Na de menjünk vissza inkább a... Tehát mert ez a hét elején volt.
2: És igen, igen.
4: Tehát ugye, nagyon sok minden történik.
2: Igen, tehát, hogy... nézzük, kinek melyik volt a... Tehát megmondom őszintén, nekem ilyen szópárbaj szempontjából a miniszter átadás átvétel, azt ahol egymás én. Után csicskította a Magyar Péter a leköszönő minisztereket, szerintem az parádés volt, annak mind szerintem annak
3: minden... Az van, hogy beírták a diákat a tanáriba, és majd az igazgatója, és így ülnek.
4: Én az van, hogy nekem az van, hogy engem valamiért rossz érzés, vagy idegesített, hogy én ezeket az embereket nem akarom hallani beszélni, a Tuzsant meg a ezeket, tehát hogy őket vigyék el, tehát nem kell még ott. Igen, Radics Bélának nem kell ott aggódni az LMBTQ miatt, vigyék el. Meg egyebek. Viszont ami tetszett, tehát az egyszerűen az a Havasi.
3: Vagy az viszont abból
2: Havasi Bertalan. Maradtam, az performance volt a javából. Szigivel a kezébe, romkészen, tényleg megfutott aggyal, ember, aki elvesztette a hatalmat. De
3: hogy sikerült
4: ment. Szombaton, tehát az
2: volt össze, valaki foglalja össze.
4: Ugye mi, amit most átugrottunk, hogy a héten volt három minisztériumi átadás, átvétel, vagyis a három épületnek a látogatása, amelyikből kettőt a Karmelitát, illetve azt hiszem csak a hétvégére a miniszterelnökségi hivatalnak a Rogán épületét lehet látogatni majd. És akkor volt egy bejárás, ami ugye ilyen klasszikus videós influencer bejárás volt, illetve ennek a megnyitásnak az eredményeként ezek szerint meghirdettek szombatra egy újságírós bejárást, ami itt Magyar Péter, aktuális miniszterelnök fog vagy vezetett.
2: Azért az állat, hogy ilyen van.
4: Hát nem is lehetett már két óra. Tehát mint a legjobb koncertek, két óra után beteltek a helyek az összes ilyenre.
3: Olyannyira, hogy talán jövő héten is.
4: Na és akkor az van, hogy a szombat a reggel, még nem esik az eső, de fúj a szél, nagy találkozás, óriási, hogy hívják, sajtóérdeklődés, és fölmennek a miniszterelnöki hivatal tetejére a...
2: És a cigizgés.
3: Persze,
2: már ugye...
3: dolgozónak számított.
4: Jó, tudom, ez ilyen, hogy hívják, külsőre megítélés, de az van, hogy olyan hülyén őszül
2: az... Szét volt borulva a haja.
4: Nem az, hogy szét volt borulva, hanem olyan...
2: Kerény Imre úgy nézett ki.
4: Olyan hülyén őszül a szakálla, vagy a borosta, hogy az egész olyan, mint éppen egy ilyen halom kólából fölnézve megvan a kis körszakálla, tudod? Én ma bemegyek. Én megmondom neki.
2: Még egy utolsó cikit eldurrantak a tetőn?
4: Szóval ő előre oda ment, fölment, és akkor várta a performance-t, és akkor megjött a Magyar Péter is kísérlete. Mondjuk Magyar Péter, az baj, hogy én azt látom ebből, hogy annyira felpörgette magát ebbe az elmúlt két évben. Két évben, hogy nem tud leállni, tehát hogy egész egyszerűen szórja Frutti helyett. Tehát, tudod, meglátja, na, itt van Korunk Bibója.
2: Hát a 444-re kellett megmagyarázni a poént, érted? Tényleg, a Magyar Péter, megmondom őszintén, hogy most abból azt hiszem, közel áll hozzám, hogy te amúgy jó sót csinál. Tehát, hogyha amúgy, ha akarsz látványkormányzást, ja, egy eddig nem látott formáját nézni, akkor most
3: ez lehet. Ez most jó, mert majdnem elfejtett, hogy én nem foglalkoztam vele, de tegnap, most nem tudom, de hogy azt álmodtam, hogy Magyar Péter fázott, és én meg adtam neki egy pulóvert, és úgy beszélgettünk, mint hogyha ilyen haverok lennék.
2: Melyik kulcsitot adtad oda?
3: Az még egy érdekes, mert azt meg kaptam egy... Nem nagyon nehezen szoktam emlékezni az álmodra, de egy... vagy hallássérült, vagy
4: látássérült
3: influencer lánytól, és akkor most a nevét nem, mert valami halandzsa, szóval tök mindegy, és hogy azt kaptam tőle azt a pulóvert, és utána mondta a Magyar Péter, hogy ő fázik, és azt adtam neki tovább.
2: A vaklentünk kapott pulóvert, adtam a Magyar Péternek, Csoki. Ezt valaki vesse meg, ahogyan a vaklentünk kapott pulóvert, Csoki Csibész Magyar Péternek adja.
4: Ritkán mondjuk a Csabi.
2: Ezt felkére minden gámás üzlet, hogy mindenkiben éjjel rajzoltassa meg.
4: Csabi, ritkán álmodik, de akkor ilyen.
2: Ez gyönyörű.
3: Na, hát mondom, nem, semmiféle kapcsolatom nem volt.
2: Ez gyönyörű. A vaklánytól kapott ruhával borítja be Magyar Péter testi csoki.
4: Hát ehhez képest tényleg.
2: Ez kész.
4: Ehhez képest csak a Havas Berci van.
3: Na, de akkor folytasd, Roli. Szóval és akkor ott mondta, hogy adja vissza neki a 6 milliót. Vagy
4: nem. Eleve az hogy első mondja. Mondata az volt, hogy a kilógatnál a gatyámon, vagy valami ilyesmi.
2: Ki is most kilógatsz a gatyámnál fogva?
4: Tehát ez ennyit.
2: Ez volt a felütés, ez a performance, ez egy jó felütés. Gondolom látta a felhőatlaszt.
4: Nem terveztem.
2: Igen, de Magyar Péter után félvárul, tehát Magyar Péter végig negligálva félvárról szúrja be tűpontosan az ütéseket. És akkor, de közben ugye Havasi Bertalan pedig tulajdonképpen vergődik. Halló?
6: Sziasztok, Norbi vagyok. Én semmi más nem látom, de ebben a tetőtel a szós szóváltásba éppen belefutottam. És itt, amit mondtatok, na itt éreztem a szekunder szégyen, de nagyon durván.
2: Hát igen,
6: az is annyira béna volt az egész, ez a csávó, én nem is tudom, hogy mit gondolom.
4: Ez készen van, tehát ő megvan menve.
6: Én amúgy hát abba bízom, hogy embereknek jól beég az arca, az arcuk ezeknek a tagoknak, és akkor, hogyha bármikor valamit akarnak kezdeni az életbe, és megjelennek akárhol egy állásinterjú, és akkor azt mondja, hogy jaj, te vagy a szaver, hát akkor köszi szépen, hello, szia.
2: Hát de ez lesz vele, tehát Havasi Berta nem fog tudni elhelyezkedni.
3: Ezeket van a 6 havi pénz.
2: Ez hamar elolvad.
6: Jó, ennyit akartam, csak a mesélőtégénézet dolgozik durván.
4: Köszönjük. Jó, figyelj, majd ezen persze menjünk. Tehát ugye valahol elmondta, hogy ő egyszerű helyettes államtitkárként 1,3-at kapott. Sajnálom, Tóth Gabi többet kapott, hogy hívják, a 6 órás asszisztensi állásba.
2: De a Tóth Gabi nem kapott csak fél évet.
4: Jó,
3: de ha tovább menne, tehát hogy a választást megnyerték volna, akkor még most
4: akkor
3: is
4: ugyanúgy kapnám. Akkor... Illetve a másik az, hogy egyébként azért örülök csak ennek a jelenetnek, mert hogy én laikusként teljesen ilyen naívan, én meg voltam győződve, hogy annak idején, amikor a kormány, vagy a miniszterelnöki kommunikációs vezetőként lemondott, vagy elment, Berci már nem, nem testével védte meg tizenvalahány éven keresztül a főnököt. Én azt hittem, hogy akkor ő ott megcsömölött és elment, és ehhez képest kiderült, hogy a Rogánhoz ment, hogy hívják
2: helyettes államtitkárnak.
4: Ja.
2: És gondold el, hogy helyettes államtitkárként úgy, hogy amennyire én most ezt megengedem magamnak, az himi-humi semmire kellőként kellett neki ott bent lennie. Egy igazi jó pozíció, ahová kb. Így bejársz, helyettes államtitkár vagy, nyitják neked az ajtót, hívják neked a liftet, bejársz a rettenetesen puccos helyre, följársz a tetőre, onnan szétnézel, kifelé mész, viszlát helyettes államtitkár úr, átéled azt a típusú kiválasztottságérzést, amit bármelyikünk, hogyha rendszeresen kapna, akkor amúgy ezt úgy nehezen tesszük le, hogy ki mennyire nehezen, Havasi Bertalan ennyire nehezen teszi le, amit a tetőtáraszon látunk, de nézd meg egy Rogán interjút, vagy nézd meg bárkivel, nézd meg az arcukat. Tehát, hogyha elvonatkoztatsz attól, amit mondanak, nézd meg, hogy egyik sem tudja kihúzni magát. Görnyed hátú emberek beszélnek. Ezzel szemben Magyar Péter, mint hogyha a gerince helyén egy ilyen paradicsom karú lenne, kihúzod derékkal, jön meg, és szurkál jobbra-balra.
3: Kólás vége. Amúgy a Szalai Bobról, meg a Lázár, én azt látom rajta, nem inkább a Lázáron, meg a Rogánon, hogy igazából nekik már az lenne jó, hogyha tényleg, hogyha kiderülne minden, és akkor börtönbe mennének, és megkönnyebbülnének, mert egyszerűen...
2: Azt megkérdezném őket, hogy előbb minden. Nem tartanak még ott, ez egy hosszú bírósági tárgyalás lesz.
4: Várom.
2: És az első fok és a második fok között...
3: Lehet, hogy hosszú lesz, de akkor is már akkor tudnának így igazából így felszabadulni, vagy nem tudom.
2: A fia, remény, az nagyon sokáig él az emberben, hogy megúszott, hogy jön majd valaki, hogy hát, ha ők is korruptak, hogy meg tudod venni a bírót. Ilyenkor most jönnek az ügyvédek, akik elkezdik lehúzni majd róluk a lóvi egy jelentős részét. Nem fog gondot okozni az ügyvédeknek azt mondani, meg tudjuk csinálni, megpróbáljuk.
3: Oké, mennyit raktál akkor fele?
2: Óradíjam 5 kiló, 6 kiló, 1 millió, attól függ. Figyelj, meg tudom kenni ezt a bírót, ennyi pénz kell, annyi pénz kell, mivel nincs meg a védelmed, hamar el fognak olvadni a lóvi. Hozzá kell tennem, itt 100 milliárdos vagyonokról beszélünk a csúcsvezetők esetében. amit egyébként egyetlen tolvonással lehet zárolni, hogyha bűncselekmény gyanúsítottja
3: hát,
2: vagy.
3: Megvan,
2: tehát, hogy hamar, ezek hamar elolvadnak. Ezek, tehát ez a politikai pénz kategória egy jelentős része, ami azt jelenti, mint a Balázsi esetében is, hogy miután nem vagy politikai pozícióban, elveszíted ennek a pénznek a birtoklását. Ezzel kapcsolatban a két héttel ezelőtti hajnali hasadásban a Sárosi Petya Dénes Balik vendége, Kőszeg Sára vendége volt egy ember, elnézést nem emlékszem a nevére, aki ezt a politikai tőke, politikai pénz fogalmát nagyon jól körberajzolta, és jogilag is megragadható. Tehát számon kérhető, úgyhogy ez majd várható. Havasi Bertalannak az, hogy a végén, nap végére még egy posztot is oda kanyarintott, ott már én egy pici alkoholt érzek egyébként, vagy legalábbis valamit,
4: nem,
2: amit...
4: Nem. Bocs, nem poszt volt az, hanem hogy konkrétan... Hát
2: levelet írt.
4: Igen. Ja, jó,
2: de azt elküldte a négynek.
3: Ja, a Telexnek, és föl is hívta utána a telefonon, hogy ő volt. Igen, tehát megerősítették, hogy ő.
2: Igen,
3: ő
2: de ez már a holonckutam.
4: Amikor a miniszter feleségnek és Peti meg öcsi? Igen. Ez az.
2: Igen, tehát amikor Petizel, öcsizel, tehát hogy itt már...
4: Ezt csinálták egyébként két éven át. Tehát, hogy pont ezt próbálták csinálni, hogy öcsiztek és petiztek, és nem működött erre. Igen, jön Havasi, Berci, és a nap végén engem nem aláztál meg elégszer egy nap.
2: Mert ők amúgy...
4: Még jövök én.
2: Ilyenkor látod meg, hogy amúgy ők ilyen emberek, és az, hogy a politikai PR eltakarta azt, hogy mekkora rettenetesen nagy sutyó vagy hogy a szereped eltakarta, hogy milyen ember vagy, egyszer csak lekerül a függöny, és nem tudsz másként viselkedni, nem tudsz máshogyan előbújni. Havasi Bertalan munkájához valakit teljes életeddel, testeddel védeni és követni a bunker legnagyobb mélységéig, nagyon kevesen képesek erre a típusú szolgalelkűségre. Ő cserébe megkapta az érinthetetlenséget, megkapta, hogy ő a kiválasztott vezető, a kiválasztott vezér mellett lehet. Erre az az ember alkalmas, aki rajongásig, utolsó csepp véréig képes
4: elkeződni. Látszik, hogy mennyire naív vagyok, ugyanis én, amikor a Havasi Bertalan kicsekkolt, azt hittem, hogy csak az évvégi koncerteket csinálja már. Mi volt az Havasi szimfóni?
3: Az.
4: De mindegy, szóval, hogy én azt hittem, hogy ő nem mint lehet, hogy jobb ember lenne, de hogy én azt hittem, hogy csömört kapott, és hogy tudod, ő azért szállt ki. És aztán mondom, ez teljes meglepetés volt, hogy valójában de ez a kiszállt.
2: Ami csajozós
3: így nem. Hát én úgy tudom, hogy azért, mert már nem értett valamiben egyet, ami meg azt mondta, meg ugye amikor választási vereség volt, és utána azt mondta, hogy mert azt kellett volna csinálni, hogy a TikTokon, meg a sokkal jobban így nyomulni, és meg azt mondta, hogy ő szerint ez nem jó irány, és akkor ekkor mondták, hogy akkor itt váltak el útja.
4: Én annyira naiv vagyok, bár ez azok után, amit most elmondtál, hogy amit ő végigcsinált, ezért ez ekkora ugrás nincsen, hogy utána megcsövör lesz, és csak helyettes államtitkárként tengeted napjaidat, hanem most ez valószínűleg ez kijött, ez a fajta korai rajongás, ami addig csak a testőrségben.
2: Hát meg ennek az elvesztése, gondold el, hogy a nyakadban lóg az Olexis Pass, ami tényleg minden, amit bármerre mész, mivel
4: plusz
2: te
4: vagy... a vita.
2: Igen,
4: a vita
2: és akkor még benyögi nekünk, magyar állampolgároknak, akik téligumival csináljuk végig a nyarat is, hogy akkor ő a Suzuki vitaráján majd lecserélteti a téligumit, mert eddig nem bírta. Hát mindjárt sírom magam.
3: Ez amit mondtál, ez igaz?
2: Igen,
4: ezt mondta.
2: A csiliárdos lopógépnek az egyik fogaskereke azt mondja, hogy hát még gumit sem tudtam cserélni. Nem,
4: volt az első, hát, első a gyerekre költöm, meg a másik, hogy a vitara gumiára.
2: A vitara ráadásul. Halló?
7: Sziasztok, ember vagyok. És ne felejtsétek el, hogy bár mondjuk mit a szegény édesapja már elhunyt, de a családja is elég komolyan kapott pozíciókat, meg lehetőségeket arra, hogy nagyon sok munkában ne kelljen pénzt keresni.
2: Mivel foglalkoztak a stégyüktörse a szülei?
7: Hát most nézzétek végig, nem sorolom föl, mert annyira buta vagyok, én már öreg vagyok, én nem tudom felsorolni, de testvérei, az édesapja, stb.
4: Igen, hogy valahogy úgy az van, hogy ezeknél az embereknél sosem az van, hogy csak az ő vitarájuknak a kerekét kell kicserélni, hanem kiderül, hogy az egész családét.
7: És a másik, amit mondani akarok, mert az ügyvéd szó megütötte a fülem, és mostanában van egy ügyvéd, akinek majd a nevén rá fogtok jönni, hogy szerintetek a bukott NER lovagoknak milyen szakmára lesz a legnagyobb szükségük ezen túl?
2: Ügyvéd.
7: Bizonyám, és ki az az ügyvéd, aki még a mai napig is rendszeresen okádja a hülyeséget a televízió fórumain?
4: Schiffer.
7: Volt pártvezető, hogy segítsek.
2: Schiffer. Hát persze, már nem szúrulna.
7: Hát gondoltok bele, hogy ő, ha most a lojalitását biztosítja
2: lojalitását?
7: A bukottaknak, akkor
4: nem a lojalitását.
2: Szóval a lelkűsége van, nem lojalitás.
4: Pont azt fogja mondani, hogy annyira független vagyok, hogy mindegyiket én védem.
2: Csak pénz kell.
7: Nyilvánvaló, hogyha kirógna a lórába, akkor már meg fogja találni a módját, hogy valami irodán keresztül majd ezt azért le tudja nyúlni, de
2: gondolom. De nem kell iroda, hát ők simán fölfogják, hogy figyelj, ezek az emberek azt fogják alkalmazni, aki azt mondja, hogy ki tudnak hozni ember. Nézd meg ezeket, kihoztam. Ennyibe kerül. Van ennyi lóvéd? Van. Ki fognak hát hozni?
7: Pont Feri ezt akartam mondani, hogy azért ne legyenek illúzióink. Itt gyakorlatilag, amikor beszélgettünk még a mondjuk így rendszerváltás előtt, itt azért olyan orbitális pénzek vannak elő, hogy higgyétek el nekem, hogy nem tudjuk elképzelni. Itt gombokból fenn fogják tartani a sajtójukat, szerintem ennek a pénznek a
2: töredékét. Mit, a patriótát?
4: Nem.
7: Várj, mondjam végig. Még hogyha felét elészedjük tőlük, mondjuk, vagy nem demagógia, de hogyha elészedi a törvény tőlük a felét, akkor is orbitális pénzek fognak maradni, és ez a rendszer simán túl fogja érni anyagilag ezt a 4 évet, ami majd a következő választásokig lesz. Úgyhogy én nem pessimista vagyok, és nem akarom mindenkinek a kedvét elvenni, de higgyétek el nekem, hogy lesznek olyan ügyvédcsapatok, akik 10% sikerdíj is bőségesen el fogják vállalni azt, hogy ezeket kimentsék amennyire lehet.
4: Azt, hogy leszel, aki elvállalja, az biztos. Hát erre van a másik oldal, hogy vállalja nyugodtan, akkor sem sikerül. Mert
2: persze.
7: Úgyhogy, köszönjük. Na, én csak ennyit akartam.
2: Köszönjük. Szóval de azt mondtad, hogy a jelenlegi kormányoldal azért ugyanúgy kötött le jó ügyvédeket, tehát amennyire. Én látom, azért nincsen hiány jó ügyvédben, jó szakemberben, nem lesz probléma.
4: Csak a Sifi.
2: Majd a modolai lesz a második, gondolom. Beveti magát?
4: Ezek egymás ellen fognak összecsapni.
2: Minden esetre, tehát az, aki most elkezdett esetleg sírni, vagy sajnálni, hát ez még semmi. Ezek még egyelőre az, hogy megtalálták a minisztériumnak a pincéjében a párthoz, tehát a Fideszhez köthető reklámanyagokat, illetve a egyértelműen a párt finanszírt, a tiltott párt finanszírozás bizonyító anyagokat, hát ez amúgy egy kicsi ügy, de már
3: az ezért, is hankó.
2: De már ezért lehet.
4: Halló.
8: Halló, sziasztok, Ápoló vagyok. Egy kis szilánka, hadd járuljak hozzá a most leköszönő garnitúra média csapata etikai színvonala jellemzéséhez.
2: Na.
8: Nevet nem mondok, ezelőtt 8 évvel, tehát 2018-ban, már nem tudom, miért voltam egy olyan végső elkeseredés állapotban. Az egyik fasznak írtam egy
2: levelet. Na, szépen beszélünk ebben a rádióban.
4: Igen?
8: A közösségében a szó belefér.
2: Nem fér bele.
4: De most írtál egy levelet, igen?
8: Igen. Amiben nem volt semmilyen csúnya szó, káromkodás, sértő, csak kíváncsi voltam, hogy tud reggelente a tükörbe nézni. Nagyjából erről szólt, talán az egész egy mondat volt. És az illető vette a fáradtságot, lehet, hogy riasztotta a titkosszolgálatot is, nem tudom, kinyomozta, hogy én hol dolgozom, és megkereste a főnökséget, és követelte egy e-mailben tőlük, hogy engem rúgjanak ki.
2: Az igen.
3: Mondd, mi az a tégneve?
2: Ez mikor történt?
3: 8 éve.
4: 18-ban.
8: Tehát, hogy a totális hatalom mindenkit agyakba dömbölni, aki nem ért velük egyet. És mondom, hogy nem volt semmilyen sértő szóban az e-mailben, csak az, hogy hogyan tudsz reggelente a tükörbe nézni. Na és akkor most vettem a bátorságot, egy hete írtam egy újabb levelet neki, megkerestem azt a régi e-mailt, és ahhoz csatolva, és most csak arról szólt, hogy egy integetek, most megyek el épp a stúdió előtt. Arról szólt a mostani e-mailem, hogy gondolom, hogy anyagi gondjaid nem lesznek azért a következő néhány évben, de hogy a gyerekeid szemébe tudsz-e majd őszintén belenézni, és ha majd megkérdezik, mondjuk 5 év múlva, amikor már felnőttek lesznek, hogy mit csináltál apa ekkor és ekkor, akkor hogyan fogsz tudni erről beszámolni. És erre basszus, a csávó fölhívott telefonon.
9: Az igen. És honnan tudta a számodat?
8: Odaértem a végére a telefonszámot a 4-én. És elkezdtem magyarázni, hogy egyáltalán nem gazdag, hogy ne gondoljam, hogy neki jelentős vagyona van, és hogy most, ha ő elveszti az állását, akkor milyen bajba fog kerülni, és hogy ez meg az. És akkor emlékezetében próbáltam idézni azt, hogy de mi is volt 8 éve, amikor megpróbált engem kirúgatni, és érdekes módon arra egyáltalán nem emlékezett.
3: Hát még 8 éve volt. Hány embert jelentetett föl, hogy azért derítsétek ki?
9: Ki tudja, hányan írták föl papút is, hogy rúgjon ki engem.
8: Na, köszi, ciao.
9: Ciao, köszi. Fú, az ilyen horror sztori amúgy is. Hány ilyen lehetett?
3: De az a horror benne, hogy gondolom ez nem lehetett egy ilyen, hogyha egyik ilyen izénél volt ilyen propagandagépezetnél, nem valami ilyen úgymond.

0: a biztosítótól a pénzt. Hát ilyen nincs. Hello? De mégis van.
1: Szervusztok, Gyuri vagyok. Amit a Zákolóhoz előbb elmondok, Renaud Csehre utalt egyébként az elvitott Nórával kapcsolatban. Ugye Partizánon beszélgetett a Gulyás Marcival, hogy oda viszont havonta eljárt az AVH, és amikor befejezték ezeket a beszélgetéseket vele, akkor annyi volt még az utolsó megjegyzése az ürgének, hogy de ne gondolja, hogy ezzel véget értek a megpróbáltatások.
2: Én azt megmondom őszintén, engem az milyen megdöbbentett, és soha nem gondoltam volna, abban meg én vagyok ilyen naív, hogy egyébként ilyen szinten belemászott a titkosszolgálat a civilek életébe, Elritók Nóra életébe. Köszönjük, ciao. Hát, hogyha az Elritók Nórába belemászok, akkor annyira azért nincsenek nagyon messze mondjuk tőled, Roland, vagy tőlem, érted? A legkevésbé se gondolom, hogy munkám hatékonysága akkor lenne, mint az Elritók Nóráig, de hogy az irány azért az nagyjából, ez ki tudja, hogy hány titkos ügynökkel beszéltem? Az is lehet, hogy én is kém vagyok.
0: Most is velük beszélsz.
2: Lehet, hogy Roli, te vagy a kém.
0: Még most is.
2: Csokiból nem nézem ki egyébként. Halló.
3: Nem is vagyok.
4: Biztos, előttetek vannak azok a képek, amikor a Nürnbergi perbe ott a fejes és akos amerikai katonai rendészek előtt ültek az érintettek.
2: Napszicsúba.
4: És ilyen érzésem volt a múlt héten a átvételnél, amikor ott ültek a régi miniszterek, meg velük szemben a Magyar Péter, hogy mindenki ott volt, az összes főnök, meg másodvonalbeli, csak a főfőnök nem volt.
2: Ja,
4: tehát az élet egy nagy rendező.
2: De érdekes.
4: Egy párhuzamot hozott létre Orbán, úgy, hogy igazából nem is tudott róla, mert pedig ez egy feudális rendszer volt, tehát az első számú felelő ős, ő. Tőle leretteget mindenki, őt kell felelősségre vonni. Úgyhogy nézegettem ezeket a fehér sisakos pasasokat, és én frusztrált vagyok, hogy azért még sincs katarzis, mert még sincs. És ez a Temus Hitler, ez egyszerűen csak kivonult, mert az igazi az azért elintézte magát. Csak ennyit akartam mondani.
2: Köszönjük, ciao.
5: Ez tényleg, igen, hogy elfelejtettem, hogy egy gyárban szaramult. Tényleg, ő
0: most lesz a VB. Még csak most lesz a VB, majd utána vállal.
2: Igen, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor nagyon hamar bilincsben fog a zsúrozni. Biztos vagy benne, csak legyünk türelemmel. Szerintem itt nem szabad kapkodni, de hogy tényleg, ha csak odaáll a rendőrség 60 pusztai kastély, és megkérdezi, hogy elnézés, meg tudja mondani valaki, hogy ez itt ki? Ezzel a kérdéssel el lehet indítani.
5: Na, de akkor az előbb, amikor mondtam, hogy szerintem ők még nincsenek tisztában, hogy Orbán Viktor viszont biztos, hogy nincs. Tehát ő lesz az, aki az utolsó pillanatban azt hiszi, hogy őt nem lehet semmiféle módon elítélni, hogy akár börtönbe csukni.
6: Egy mondatos röpvers.
2: Ez már a második, és az első is már nagyon rezgett. Szuper, köszönjük. Szépen a következő pár évre. Így van. Fontos, hogy rendet tartsunk a betelefonások között. Folytasd.
5: Nem, szóval az, hogy szerintem ő nem, tehát hogy ő nem hiszi el, hogy vele bármi is történhet.
0: Én, ahogy nem tudom. Ő,
5: tehát,
0: én,
5: már annyira megvan menve,
0: ja,
5: szerintem.
0: Az lehetséges, de ez a mi volt ez a vadhajtásos, meg a interjúja, meg a dopmenes, ahogy hívják, interjúja, tehát ugye ez teljesen azt mondhatja, hogy egyébként tényleg neki azt gondolom, hogy az egyetlen lehetőség a szélső jobban van. Tehát, hogy ott tudod, ott van ez az áttekintés.
2: Igen,
0: hogy...
2: De figyelj, Magyarország, a magyarországi szélső jobb, tehát, hogy van kicsit ilyen a Disney filmek kategóriás súroló nácizmus, akkor az nagyjából a magyar szélső jobb. Mindig van egy ilyen riogatás a magyar szélső jobban, és aztán, amikor meg kicsit meg kell őket nézni közelebbről, akkor eltekintve egyébként a romák ellen elkövetett gyilkosokról, akik valóban a szélső jobb azt a szélét képviselték, ami tényleg már a terrorizmus és a gyilkosságok.
0: Érdekes, ettől... ott is feltűnik a titkos szolgálat.
2: Persze, tehát itt azért mondom, itt azért még vár ránk egy halom olyan izgalmas dolog. Az Ungvári Krisztiánnak érdemes nézegetni egyébként még a YouTube csatornáját. Ő például ott kifejezetten említ neveket azt illetően, hogy a félmúltunkból kik azok az egykori miniszterek, vagy magasrangú politikusok, akikről nettó szinten

0: fog kiderülni, hogy egyébként titkosszolgálatnak dolgoztak, és kiszolgálták adott esetben az államszocialista és a kommunista gépezetet, vagy aztán utána milyen mocskos dolgokban vettek részt. Tehát még előttünk van egy nagy csomó feltárás.
1: Ez egy kérdés, de ez majd ugye a nyár meg az ősznek a kérdése lesz, hogy mit látunk belőle, de pont a valamelyik ilyen partizános interjújában azt mondta, hogy ő azért nagyon-nagyon nagy ilyen meglepetésre nem,
2: kicsoda,
1: nem számít a Zungvári.
0: Mert már nincsen, de nagyon jó kibontotta ebben a kis rövid podcastjében, hogy miért fontos mégis.
1: De fontos, nagyon
0: az,
1: fontos,
0: hogy, az, hogy ezek nyilvánosságra kerüljenek. Igazából olyan átütő érdemi információ, amit eddig nem tudtunk volna, az nem fog megjelenni, viszont nagyon komolyan fogja árnyalni a képet azt illetően, hogy mit is jelentettek ezek az évtizedek, mert hogy ez a legjobban dokumentált évtizedei Magyarországnak, semmiről nincs annyi irat, mint egyébként az államszocializmus éveiről.
1: Ja, az még államszocializmus.
0: Úgy is, igen, még úgy is, hogy egyébként viszonylag nagy darálás zajlott azért abban az időszakban
2: akkor
0: is.
2: Akkor is fenntartom, hogy nem mondom ki, de akkor is egy gyáva senki jelzi, mert a Dopman interjú
0: az
2: tök egyértelmű, hogy azért is nem mert bemenni más helyre, mert ott mindenhol visszakérdeznének, és érted, a Dobmanni meg nem kérdeznek vissza, tehát ennyi a magyarázat, nem azért ment mert hogy jó érzi ott magát, hanem mert egyszerűen gyáva, és nem mer a kérdések elé nézni.
0: Az történik, ami ilyenkor szokott történni, tehát ez nem is a gyurcsányosodás, ez inkább a Türmer Gyula féle vonal, tehát szépen lassan lecsúszol, nem nagyon fontos, hogy ne becsüljük alá soha az ellenfelünket, ebben a szempontból nézve az egykori miniszterelnök egyértelműen ellenfele, ellensége a magyar társadalomnak, mert valóban rendelkezik jó sok kapcsolattal, rendelkezik nagy csomó pénzzel, és egyébként van az a világot elég jelentősen behálózó ultrakonzervatív jobboldali irány, aminek a Novák Katalin egyébként az egyik magyarországi bástyája volt, ahová egyébként ő még be tud kapcsolódni, amelynek lehet egyébként majd lerakata, szóval nagyon kell vigyázni, mert simán vissza tud térni megerősödve, és azokat a meglévő jobboldali ultrakonzervatív energiákat becsatornázva, amelyekhez elsősorban
2: értem,
0: pénzre van szüksége, és jelenleg ő még mindig az aranyon ül.
2: Igen, de szinte az egész családja simán lehet, hogy még ahogy börtönben.
0: Ja, simán érzi. Lehet, persze.
1: Ja, mert hogy egyébként ugye szintén volt egy volt navos nyomozóval egy interjú, aki igen. Egyébként már 2 évvel ezelőtt, amikor a Gatyán Birodalom hirtelen megjelent önálló pártként a 4 évvel ezelőtti választáson.
0: Amikor egyébként mindannyian, akik itt élünk ebben az ország, biztosak voltunk benne, hogy a Gatyán Györgynek óriási adótartozása van, majd a Gatyán György alapít egy pártot, és a Gatyán Györgynek többet nincsen óriási adótartozása.
2: Jó, de csak ilyen dolog
1: van összefüggés.
2: De csomó ilyen dolog van, ezért fog nem meglepődni, hogyha ezek ténylegesen kiderülnek. Hát mennyi ilyen dolog van, amit tudunk, hogy úgy történt, de hát így nem lehet.
1: Na jó, mondani. Csak azt akarom mondani, hogy például ez a NAV volt navas nyomozó, ez a mostani interjúban már konkrétan ugye körülírva, tehát nem nevesítve, csak feltaláló miniszterre hívva, nevesítve vagy a korábbi miniszterelnök lánya és veje.
2: Ki Amerikában tartózkodik.
0: Névvel van leírva
1: nem, ezt mondta Navos, így írt
0: a körül. Én már úgy láttam az újságban,
1: hogy nevesítve. A feltaláló miniszter meg a volt miniszterelnök
2: a lánya, mert aki Amerikában él.
1: És Amerikában él. Vajon melyik lehet?
0: Igen, mondjuk amikor ennyire körbeírja az ember, akkor ez egyébként, mint hogyha leírná.
1: Érdekes, hogy melyiket hívta fel, amikor a ukránok fenyegették?
0: Egy másik lányát, de nem is akarom kiejteni a nevét, mert nem akarom, én nem akarom behozni az ügyedekeit ebbe
1: a
0: diskurzusba.
1: Mindegy, szóval csak azt akarom mondani, hogy konkrétan most már a Orbán Viktor és családjánál járunk.
2: És a felesége ugye.
0: És hogy ez még mindig csak az első kiugráló emberek, tehát még nem jutottunk el a papírokig. Nagyjából a hónap végére, május 31-ére már jobban fogjuk látni azt, hogy milyen
1: ma
0: papírok
1: tudjuk
0: vannak.
1: A...
0: És jön a kegyelmi kérvény a
1: az
0: mai
1: ma,
0: napon.
1: Az ma.
0: Nem,
2: a 18.
0: Az annyi van.
2: Ja, igen, annyi.
0: Halló?
3: Sziasztok, kisember vagyok, és hogy a tilos szállat is behozzuk, ugye a Gattyán utána kifizette a Lár Andrásnak a tartozását,
0: ja,
3: ami a lakásán volt, és a Lár Andrást utána behívták a tilosba, ahol mit az Isten pont a Fidesznek megfelelő módon tálalt mindenféle dolgot.
0: Az hát ilyen botrányos volt az a műsor, azt hallottam.
3: Hát ami a kormányzati propagandát mondta vissza, csak enyhébb változatban. Ő volt az, és amikor valaki betelefonált, és megpróbálta számon kérni rajta, akkor szabályosan lehurrogta, vagy leütte, és a műsorvezetők nem csináltak semmit.
0: Hát, sajnos a tilos egy műsorkészítői nem a politikai arénához vannak szokva.
1: Majd az országos hálózat.
0: Ugye ez volt, amikor a bodolaik azt mondták, hogy majd ők megfingatják itt a Gyurcsányt. Bejött a Gyurcsány, azt rúgott neki gólt lábbal, háttal, vállal, bokával, térde. De még azt is mondta, de hát barátok vagyunk, nem? Ijá, azt kellett volna, Roli mondta, jó, azt kellett volna, jön be a Máriába, a seprőbe, nem viszünk ne, azt kizavarni.
3: Szóval, hogy a Fidesz az tökélyre fejlesztette, mondjuk már sokat nem kellett neki fejleszteni, mert ez ugye ígéret, tehát hogy nem közvetlenül avatkozunk be, hanem egy transferen keresztül, mert akkor már nehezebb követni, és az átlag ember az már nem is tudja igazán követni a dolgot, ugye. Ugye hát sok esetben cselekedett így, hogy nem a saját közvetlen érdekét támogatta, hanem valakit, aki aztán az ő közvetlen érdekeit támogatta, és akkor már nehezebb volt számunk kérni a dolgokat. Ez ugye már egy kettős transfer volt, de hát mindent ilyen polipszerűen hálózott be. Underjön zenészeknek adott pénzt azért, hogy aztán ők fönnmaradjanak, és akkor esetleg ne. Elég van, nem kellett az, hogy támogassa őket, csak ne lázadozzanak annyira a rendszer ellen. Hát ezt a Kádár korszakból ezt jól ismerjük, ugye.
0: Kádár korszak. Köszönjük szépen!
3: További jó adást kívánok!
0: Köszönjük, ciao! Na, és akkor további jó adás véget is ér, ráadásul, mert következik utánunk a külpolitikai műsor, úgyhogy ha valaki szeretne társaságban villogni külpolitikai dolgokkal, elég csak megjegyezni egy pár mondatot, a műsorból utána azokat bedobja,
1: ne, hogy következő
0: két hét múlva pedig azt mondja, hogy na látjátok, én megmondtam.
1: Vagy ott a klub szélén áll, vagy a kocsma szélén, és akkor így...
0: Mit hallottam most a rádióban? Hát, de komolyan mondom, hogy a külpolitikai műsor, ez tényleg, tehát, ha valaki külpolitikában csak ezt meghallgatja.
1: Rendben van, csak ki az, aki ezzel villogni akar, én ezt.
0: Ó, rengetegen.
1: Van ilyen villogós rész a belvárosban.
0: Aki villogni akar, a maratonra várjuk június 5-től, Csokicsi
1: Vissza
0: partinapon fog majd zenélni hajnalban.
1: Én zárom amúgy az egészet.
0: Ez így, hát azt gondolom, hogy a papírforma, és akkor köszönjük a tombol ajándékokat, még mindig várunk politikával, kábítószerrel kapcsolatos felajánlásokat a tombolára, illetve hogyha bárkinek van bármi, ami pápához köthető, nem a pápa városához, Gyurcsány Ferenc szülővárosáról beszélünk,
1: hát, hanem... Nem tudjuk elengedni. Feri, de kász, Feri! Feltámadt a pápa!
0: Gyurcsány szülővárosába! Na, hogy akkor egy hét múlva lesz újra a Hittérítő című műsor.
1: Figyelj, bocs, egy utolsó kérdés, hogy láttad a Ferenciek terén a templom oldalán azt az óriás plakátot, hogy ismét életre támadt, és egy fiatal ember van rajta. Nem. És én gondoltam, hogy végig az, hogy mi valahol fosztogatott bent, vagy mi történhetett vele, de szerintem ez a ismét életre támadt, ez a feltámadásról szólhat.
0: Valószínűleg. Én nagyon örülök, hogy most van vége a műsornak, és már nem úszunk mélyebben ebben a témában. Egy hét múlva folytatjuk a Tilos Ágyban. A Héttérítőt hallgattátok, következik a külpolitikai műsor. Szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztetnek a tudósok, akik olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. Összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyi véráramlás között. Azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenkelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az emberi felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztáshoz számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevényben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív fanyatláshoz. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Az erdei biomasszával fűtött erőműveket hazánkban is támogatták és zöldekként népszerűsítették őket. A Princeton Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint ezek korántsem zéró kibocsátású energiaforrások. A legjobbnak tartott módszer is csak elvben karbonsemleges. Ekkor az erőműben fa, növényi hulladék vagy trágya elégetésekor keletkező széndioxidot utóégés leválasztással visszanyerik, cseppfolyósítás után elszállítják, majd a felszín alatt tárolják, így a vegetáció által elnyelt üvegházgáz nem kerül a légkörbe. Csak hogy jelentős mennyiség már korábban odajut, egy csekély hatékonyságú energiaforrások pedig kétszer szennyezőbbek a fosszilisoknál. További aggályokat vetnek föl a biomassza ültetvények is, olvastuk a Cubiton.
1: Egy új kutatás szerint az infrahang, a 20 Hz alatti nagyon alacsony frekvenciájú hang növelheti a stresszt és az azzal járó kortizol szintet. Ezzel inkedékenységet vált ki, ami akár tudományos magyarázatot ad arra, miért nyugtalanítók egyes kísértet járta valójában előregedett csőhálózattal rendelkező helyek. A kutatók szerint, bár az emberek megérzik, azonosítani nem tudják az infrahangokat, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ez tehát a Politúr, remélem, nem unjátok még az ősrégi, nagyon régi. Hűha, valaki nagyon lapoz a társaságunkból. Tehát a mikrofonnál Makropóló, és minthogy Németh András évi rendes szabadságát tölti, na nem a krémben, mint a régi kommunista pártfőnökök, hanem egyebütt. Így aztán változott a csapat összetétele, a standard tag kirobbanthatatlan a védelemből, Nemes Gábor valahonnan Európa nyugati végeiről.
1: Jelen.
0: És változatosság kedvér, Hardi Mihály kevésbé veterán, de külpolitikai újságíró, repülési szakember, és mindenhez is ért. Itt vagy, Misi?
2: Jelentkezem.
0: Szuper. Hát témánk akár a pejva tekintettel arra, hogy ez két hetente jelentkezik ez a műsor. Nyilván ki kéne vesézni elsőül is Trump pekingi útját, ami pénteken ért véget. Ott érdekes témák voltak a kereskedelmi, vagy vám, vagy tarifa háborútól, Tajvanon át Iránig. Aztán, ha már Irán, akkor mi lesz Kubával, ahol állandó fenyegetések érik őket, és belső fenyegetés is van, hiszen napi 22 órában néhol vaksötét van, mert annyira kifogytak a naftából, Hormuzi szoros, mit hoz ez hosszú távon, vagy akár európai csapatkivonások, illetve amit a hallgatóink óhajtanak, a telefonszámot nem ismétlem, meg úgy is tudjátok, úgyhogy mi pofonkész állapotban vagyunk. Kezdjük talán Trump pekingi útjával, amire azt mondták a végén, hogy no deal, but very successful, tehát komoly üzletet nem kötöttek, de nagyon hasznos volt, vagy nagyon sikeres volt, ez várható volt, hogy Trump ezt fogja bejelenteni a maga módján, de nem hiszem, hogy teli marokkal ért volna vissza Pekingből. Nos, Nemes Gábor éveket töltött a kínai fővárosba, úgyhogy kezdjük vele. Hogy látod ezt a találkozót, ezt a hivatalos utat?
1: Hát ez volt az az út, amikor valószínűleg először állt elő az a helyzet, hogy az amerikaiak akartak valamit elérni, és Xi tulajdonképpen kivárásra is játszhatott volna. Az egész nagy szimbólum kavalkád volt, legalábbis Trump számára, és ez neki tökéletesen elég is volt, és Xi ezt tökéletesen át is látta. Trumpnak meg kell adni, hogy legyen ott a díszsorfal, üdvözöljék őt a gyerekek, ugráljanak, mindenhová bevitte őt. Tehát
0: a Csungnahájból tárgyalták a tiltott város mellett, ilyen zárt pártnegyedbe, ahol ott laknak és dolgoznak az ottani pártfőnökök, így
1: van. Tehát minden, aminek semmi jelentősége nincs, de kenegeti és Trump hiúságát, ezt mind megkapta. Amúgy pedig, ha most teljesen józanul mindent lehántunk az egészről, akkor az alap az az, hogy itt most megtörtént a 2G, egyébként ez azt hiszem Trump ki is mondta, tehát itt két egyenrangú fél, az amerikaiak szempontjából is egyenrangú fél jött össze. Ha egy kicsit megkaparom, akkor igazából itt most a kínaiak voltak azok, akik nem csak erősebbek voltak, hanem akik tudták, mit akarnak, és lényegében azt annyiban el is érték, hogy adtak egy komoly figyelmeztetést Tajvan ügyében, hogy az egy olyan pont, ahol ők nem engedhetnek, és nem is engednek. Más kérdés, hogy szerintem Szieze, de ez egy külön téma, és nem nincs köze a Trumpi látogatáshoz. Szieze gyakorlatilag egy zsákutcába kergette magát, mert most már tényleg el kell foglalni a Tajvan, mert annyiszor mondta, ugye 27-et kimondták, mint dátumot, hogy késznek kell lenni, 35-öt azt a belső anyagokban is ott van. Ezek már itt vannak a nyakunkon, ha mégse lesz Tajvan elfoglalva, és hát reméljük, hogy nem lesz. Nem azért, mert Kína ezzel különösebben erősödne, vagy nem, hanem mert ez azt hiszem az egész világgazdaságot, világpolitikát és világkereskedelmet fölborítaná, de ez csak zárójelben. Tehát egyébekben pedig az igazán fontos kérdésekről nem esett szó, vagy nem oldódtak meg, tehát hiába próbált Irán ügyében Trumpottan erősködni a kínaiak.
0: Hát, hogy a kínaiak gyakoroljanak nyomást Iránra, illetve igen. Pakisztánon keresztül próbálják meg békülékenységre késztetni.
1: Igen, vonogatták a vállukat. Mondjuk ahhoz az se ártana, tudná Trump, hogy mit akar elérni az irániakkal, mert így azért nehéz neki segíteni.
0: Hát éppen tegnap jelentette be, hogy most már ketyeg a pénztárgép, vagy ketyeg a vekker, és porrázúzza, megsemmisíti az iráni kultúrát.
1: Igen, és ezzel valószínűleg megsemmisíteni saját, vagy a pártjának a választási esélyét is novemberben. De a lényeg mégiscsak az, hogy ami igazából fontos lett volna, tehát Tajvan ügyében ugye ott csak a fenyegetésig és a vélemények kicseréléséig jutottak el. Egyébként ebben a kérdésben legalább Trump volt annyira, hát hogy mondjam, magánál, eszénél, hogy nem mondott ki semmi hülyeséget, és továbbra is fönntartja magának a lehetőséget, hogy a fegyverszállításokon keresztül, amelyeket egyébként már a kongresszus elhatározott, tehát igazából nem nagyon lehet leállítani, továbbra is valami fajta nyomást tud gyakorolni a kínaiakra. De az igazi nagy kérdés az volt, ugye azt mondták, hogy a 3B-ről szólt a tárgyalás tulajdonképpen, tehát a Beefs, Beans és Boeing, amiből a Boeing repülőgépekből...
0: Ezt majd hagyjuk a misire, mert igen, ő ért hozzá.
1: Igen, de ott se. Na jó, de ott is tehát kicsi a csomag. A másik kettő meg olyan, hogy igen, hát ezt mindig el lehet dönteni, meg lehet ígérni, aztán vagy teljesítik, vagy nem, egyébként ez a repülőgépre is áll. Ugyanakkor a tarifa, tehát a vámháborúban nem történt előrelépés, azt megint elnapolták, egyébként valószínűleg ez a legjobb, amit tehetnek, mert így aztán legalább addig is béke van. És ami pedig ezeket a nagy áttöréseket illeti, hát vele volt az egy, a fél tech...
0: High-tech óriások vezérei.
1: Igen, mind ott voltak. Ugye, hát ott valami nagy eredményekről nem tudunk, de egyébként az egész, erről is érdemes lenne majd egy külön témát beszélni, hogy ez egy reménytelen dolog, tehát reménytelen úgy együttműködni, hogy közben mind a két fél retteg attól, hogy a másik technológiailag belenyúl a saját fejlesztéseibe, és belekémkedik, és egyéb, tehát itt gyakorlatilag nincs igazi lehetőség azon túl együttműködés, ami a kereskedelmi téren megvan, tehát például ott szerelik össze mondjuk az iPhone-okat. De hát az, hogy ottan a legkomolyabb csippeket eladják egymásnak, ez szinte ki van zárva. Hát ott tartunk, hogy egyelőre az amerikaiak nem engednek be kínai elektromos autókat se, ami hát azért eléggé furcsa.
0: Na jó, próbáljatok meg rövidebbek lenni, ha már annak idején a hallgatókat is erre sarkaltam.
1: Úgyhogy kész volt.
0: Jó, oké, rendben van. Jó, akkor maradjunk még a kereskedelmi kérdéseknél, hiszen Trump, aki egyébként másodszor járt Pekingben, jó 9 év után, de tényleg körbevitték az égtemplomába, aztán a mennyei birodalom uraival együtt vacsorázhattak, még egyszer tárgyaltak szívvel, de a Trump második periódusában belengetett újabb tarifaháború vagy vámháborúhoz képest, ahol néhol 145%-ig fenyegette a kínaiakat. Ők voltak az egyetlenek, akik dacoltak ezzel. Aztán tavaly ősszel Dél-Koreában találkoztak az ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködési tanács ülés mesdjéjén, és megállapodtak egy ilyen kereskedelmi tűzszünetben, amivel enyhítették a vámokat. Azzal indult el Trump, miközben csak ugyanahogy Gábor is mondta, ilyen tech vezérek karéjában, hogy akár 500 Boeingot ad el a kínaiaknak. Ehhez képest, ha igaz, ha így volt, akkor 200-ra sikerült ezt fölturbóznia. Hardi Mihály, aki tényleg repülésügyi szakember is, nos, hozzáfordulok, hogy hogyan állunk a kereskedelmi háborúban.
2: Hát ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis a két ország meglepő módon nagyon egymásra van utalva, és ez egy lényegesen hosszabb távú történet, legalábbis az én felfogásom szerint, mégpedig azért, mert ugye az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok, ami csak lehetett, ami csak munkaigényes vagy környezetszennyező technológia volt, azt gyorsan kitelepítette Dél-Kelet-Ázsiába és elsősorban Kínába. Tehát azzal, hogy most Trump a korábbi választási kampányban felébredt, és elkezdett hisztizni, hogy jaj, hát gyakorlatilag semmilyen gyártás nincs már az Egyesült Államokban, mert mindent vagy Mexikóban, vagy Kanadában.
0: De majd visszahozza.
2: És visszahozza, na de ehhez le kell vinni az amerikai órabéreket, legalábbis a kínai szintre, na hát ez egy abszolút nem működő történet. Szóval a két ország sokkal jobban egymásra van utalva, mint ahogy ezt Trump fel tudja fogni. Hát például ugye Tajvan kérdésében az egész világ Tajvantól függ, mert hogy a korszerű mikrocsipeknek a 70%-a Tajvanban készül.
0: Ez a TSMC, igen, ez a tajvani félvezetőgyártó.
2: Hát erről van szó, tehát hogyha megáll a világ, a mostani tudásunk, nem fogunk tudni például ilyen telefonokon beszélni egymással, ha ezeknek az utánpótlása megszűnik. És erre még Kína sem mondhatja azt, hogy fütyül rá, mert hogy ők is ugyanerre vannak ráutalva. Tehát itt azért persze van benne egy másik vonulat is, mégpedig az én meglátásom szerint, hogy a kínaiak sohasem sietnek. Tehát
0: pontosabban hosszú távra terveznek.
2: Ezt akartam mondani, hogy Gábor ezt biztos meg tudja erősíteni, mert amikor én egyszer a 2000-es évek elején, még az olimpia előtt, a pekingi olimpia előtt Kínában forgattam, és fogadott egy külügyminiszter helyettes, ami szerintem egy óriási nagy szó Kína esetében, akkor arról beszélt, hogy hát a középtávú gazdaságfejlesztési terve most készültek el, ami, kapaszkodjatok meg, 50 évre szól. Tehát itt arról van szó, hogy ezt mi Európában nehezen tudjuk felfogni, itt azért egy 4000 éves birodalom irányítási technológiával szembesül a világ, tehát a kínaiak egyáltalán nem sietnek, már csak azért sem, mert egy csomó esetben sok minden az ölükbe hullik, és amit mi most látunk gazdasági csodaként Kínában, és egyébként tényleg le a kalappal ilyen szempontból Kína előtt, azt valamikor a 70-es évek második felében Teng Xiaoping hirdette meg. Tehát a kínaiak tényleg nagyon-nagyon hosszú távra terveznek, nem hűbelabelás módjára csapkodnak, mint egy ilyen narancsszínű figura a Fehérház kertjében, szóval.
0: Na akkor azért a Boeingra még térjünk rá, szóval, hogy 500-at tervezte, 200 lett belőle. Mit jelent ez? Milyen nagyságrendű üzlet, és miért fontos Kínának, miért fontos Trumpnak?
2: Szerintem elsősorban Trumpnak fontos, mert hogy Kína tulajdonképpen egy csomó dolgot lekoppintott már, és van saját kínai, nem csak katonai, hanem polgári repülőgépgyártás is, ami abból áll, hogy egy régebbi európai típust elkezdtek licencbe gyártani, tehát ilyen szempontból...
0: De sok mindent modernizálnak is, például ezeket a repülőgép anyaghajókat, vagy repülőgép hordozókat, neked ez
2: az
0: a nyelvezet.
2: Az a katonai
0: igen,
2: része
0: jó,
2: a
0: akkor is fejlesztenek folyamatosan.
2: Megvettek az oroszoktól egy alig használt rozsdás repülőgép hordozót, és azt szépen fel is hozták használható.
0: Aztán most már saját modernizált változatukkal is előrukkaltak a harmadikkal.
2: Így van, és ezt is érdemes itt megemlíteni, hogy azért én Vlagyimir Putyin helyébe elkezdenék aggódni az orosz távol keletért, mert hogy ott sokkal-sokkal nagyobb a kínai befolyás, mint amiről
0: na,
2: tudunk.
0: Putyin holnap kezdődő kínai látogatásáról még beszélünk, akkor maradjunk a különböző üzleteknél. Szóját adtak el az amerikaiak, a Boeingokból adtak el annyit, amennyit tudtak, közben állítólag a Xi Jinping vezette Kína enged a különböző ilyen kritikus vagy ritka földfémek exportkorlátozásának felülbírálatával.
2: Ugye itt azért azt is tudni kell, vagy érdemes arra odafigyelni, hogy Kína például módszeresen dolgozott azon, hogy Afrikában egy sor olyan bányászati jogot megszerezzen a 60-as évektől kezdve, ami most éred be. Az
0: a kőolajtól a kobaltig, igen.
2: Minden, tehát a ritka földfémek, a különböző, a technológiához nagyon szükséges érceknek a beszerzése, és ez úgy indult, hogy ilyen rendkívül szerény, mau öltönyös, vagy mau egyenruhába öltöztetett kínaiak a 60-as években elkezdtek vasutat, utat építeni, segítettek a kínai módon az ottani afrikai különböző rezsimeknek, és cserébe kaptak koncessziót 50 évre, 70 évre, 100 évre, ennek a vetésnek a termése, ez most érik be. És a világ egyszer csak ott fogja találni magát, hogy a kínaiak nélkül például az Afrikában fellelhető értékekhez nem lehet hozzájutni, mert minden a kínaiak kezében van, de legalábbis a 60%-a Afrikának egészen biztos.
0: Na de és közben ott van a másik kérdés, és most Gáborhoz fordulok, hogy valami paritást teremtsek köztetek, hogy eddig is Kína monopól helyzetben volt a kritikus vagy ritka földfémek kitermelésében, ami nélkülözhetetlennek a korszerű iparhoz, tehát Amerika is rá van utalva a kínai szállításokra, és éppen ma olvastam, hogy nagyon komoly újabb tárházat találtak maguknál ritka földfémügyben, az egykori Mandzsúriában, tehát Liaoning meg Csilin tartományban. Mi a jelentősége ezeknek a ritka földfémeknek, vagy általában ezeknek a kritikus nyersanyagoknak, Gábor?
1: Ezek azért nem annyira ritkák. A probléma
0: igen, van, a kitermelésben és a feldolgozásban. A
1: probléma ott van, hogy kicsit nehézkes a kitermelésük, rengeteg környezeti ártalommal jár, nagyon sokba kerül, tönkreteszi a környezetet úgy is, úgy, amit Európában például szinte ki van zárva, hogy bármilyen helyi erő ezt megengedje. Képzeljük el, hogy ilyen krátereket válnának mondjuk valahol Magyarországon csak úgy a földbe. Hát ez nincs az a helyi önkormányzat, amely ezt ami engedélyezni és ne tiltakoznak. Kínában ez
2: ennyi, Gábor, a Gödi önkormányzatról megfeledkeztünk.
0: És még különben is az akkúgyárak körüli balhékról.
1: Meg a Gödi bíróról valóban, igen. Tényleg, ők ketten, igen. Tehát úgyhogy azért ezek nagyon komoly dolgok, és itt már tényleg itt gyakorlatilag a hajó elment. Tehát pillanatnyilag ott állunk, hogy Kína egy monopól helyzetbe került, nem is annyira az afrikai, hanem a saját területén lévő ritka földfém feldolgozó és kitermelő és átalakító és mit tudom én milyen üzemekkel. Nem nagy mennyiségekről van szó, és tulajdonképpen bárhol elő lehetne teremteni, csak hát kicsit sokba kerül, már úgy értem, hogy nem csak pénzbe, hanem egyéb dolgokba is. Ami pedig a kínai...
0: Hát na, meg a környezeti ártalmak, amikkel kevésbé foglalkoztak korábban.
1: De a kínai alapálláshoz még azért annyit hozzátennék, hogy igen, Kína nyilvánvalóan egy hatalmas exportoffenzívával volt képes a növekedését megteremteni, és a világpolitikai helyzetét stabilizálni, és igazából azt is megteremteni. De ez annyiban kifulladóban van, hogy végül is nem lehet örökké többet exportálni, mint importálunk, ha csak például nem vásárolok amerikai állampapírokat, amely...
0: Azt megtették erőteljesen.
1: Igen, de ennek vége. Tehát most a Kína az utóbbi, nem tudom, 5 vagy hány évben módszeresen építi le ezeket, ami egyébként figyelmeztetés az amerikaiaknak, hogy ki fogja majd az ő életszínvonokat finanszírozni, mert átassuk magunkat az Egyesült Államok életszínvonalát, a kínaiak, meg te meg én finanszírozok, amikor van egy $100 a zsebedben, azért az amerikaiak valami olyan árut vásároltak, amit nem termeltek meg, és aminek az ellentétele egy kis papírfacni, ami ugye ez a bizonyos dollár, de hát többnyire persze ez nem is így van, hanem elektronikusan megy már ma kereskedelem. Tehát itt nagyon komoly határokban ütközik azért a kínai, meg az amerikai, meg az egész világ, amennyiben nem oldja föl ezeket az ellentmondásokat, de még visszatérve egy másik ellentmondásra, mert ez szerintem fontos a Trump szempontjából is. Tehát az, hogy Xi Jinping Kínája, az nem Deng Xiaoping Kínája már.
0: Hát inkább, egyre inkább maósodik. Na de a határokat feszegetjük, itt most határszabok, némiképp zenélünk, és ugyaninnen folytatjuk.

0: A hangpulthoz visszacsücsülő Ádám jóvoltából, ez egy tajvani zene volt, ha már úgy is érintettük Tajvan kérdését is. Nos,
1: bocsánat, hogy közbeszólok, azért egy rövid ilyen szövegfordítást várok tőletek, mert az én mandarin tudásom az csak a zöldségesre korlátozódik.
0: Ez szinte egyikünk se ígéreti be, meg bár Gábor a helyi élményei alapján talán még jó pár száz szóval többet tud kínaiul, mint én, és még talán a kiejtése is jobb a helyi gyakorlat folytán. Tehát én Makropóló vagyok, a vendégeitek. Szájtjén, viszlát. Na, a témával. Nemes Gábor az egyik vendégem, Hardi Misi a másik, Hardi Mihály a másik, és akkor folytassuk ugyanonnan, hogy...
1: Ez milyen jól hangzik kínaiul egyébként, a Misi, ez nekem maradhat.
0: Így.
2: Hardi.
1: Igen, az nem, mert ott már összeütközik két ott már hangi.
0: Igen, ott már Hardi vagy Benöda körülbelül egy ilyen kötőhangot fűznek közé. Na, szóval azért ott tartottunk, akárhonnan is nézzük, és aztán még beszéljünk Irán kapcsán tovább ugyanerről a tárgyalásról, és aztán még tovább Putyin holnaptól kezdődő pekingi látogatásáról. De ott tartottunk, hogy hát azért ezt a kínai kommunista pártvezetés nem fenyegetik drámai változások az 5 évente megszervezett népi gyűlés, vagy országos népi kongresszus, vagy akár a kongresszusi választásokon, miközben azért Trumpot fenyegetik a novemberben szűk fél éven belül rendezendő félidei választások. Mennyiben változtathat ez azon, hogy Iránba továbbra is feszegeti az izmait, az olaj, meg egyéb naftákára a hormuzi szoros miatt erősen megemelkedett, és bár korábban tán 2 vagy 3 adással előbb azt mondta valamelyőtök, hogy ennek nincs győztese ennek az iráni háborúnak. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy akármennyire is drágult a nafta az Egyesült Államokban is, sőt másfélszeres áron adják, és a választók majd a benzináron mérik Trump népszerűségét, gallononként most már $4,5 körül mérik, de hát azért mind a kettőre figyelemmel kell lennie Trumpnak. Gábor?
2: Hát igen, ugye Hardi Mihály azt mondta, hogy a kínaiak hosszú távra terveznek, és ennyiben előnyben vannak az Egyesült Államokkal szemben. Bármilyen furcsa, ebben a háborúban úgy néz ki, hogy az irániaknak van több idejük, ők bírják tovább. Ez egy borzasztó szint, amire lesüllyedtek, és a társadalom biztos nem ugyanazt gondolja, mint én, de a hatalmi szempontból ez a jelenlegi hatalom stabilabb, mint valaha, és
0: megerősödtek benne az ultrák, a forradalmi gárda vezetése, márhogy Teheránban.
2: Így van, gyakorlatilag eltűnt részint szét, azért, mert az amerikaiak lebombázták őket, ugye, hurrá, győztünk. Azok, akikkel valamit még tárgyalni lehetett, szerintem az irániak most várnak, kivárják, pont úgy a választásokat is várják, meg az olajárat várják, néha-néha oda csapnak. Ez is jellemző, szerintem a hétvége igazi eseménye az volt, hogy megint támadták az olajkutakat, meg sőt egy atomerőműnek a kiszolgáló részét is az irániak.
0: Az emírségekben.
2: Emírségekben, amit egyébként az emírségek maguknak köszönhetnek, mert ők is támadták az irániakat, szóval én a helyükben nem játszanék a tűzzel, tehát kicsit veszélyes helyzetben vannak. És azonnal fölment az olajár. Most azt hiszem valami 117-en van a Brent. Szóval ezek nagyon veszélyes és szinte azonnal ható fenyegetések, és hatnak is. És én azt hiszem, hogy az iráni ügyben Trump nem engedheti meg magának, hogy még egyszer elkezdje a háborút. Nem csak azért, mert ugye egyszer már befejezte, meg...
0: Hát annyi békét teremtett már.
2: Igen, hogy... meg valószínűleg azért a kongresszusnak is lenne most már beleszólása 60 nap türelmi idő után, hanem hát egyszerűen otthon ez eladhatatlan. És akkor jön a Putyin Pekingbe, most már lassan Moszkvába is eladhatatlan az ukrajnai háború, de ez egy másik téma.
0: Jó, akkor maradjunk még mindig Irán azért, környékén.
1: Bocsánat, még két dolgot azért ehhez hozzáfűznék. Egyrészt azt, hogy a hormuzi szorosban az első dolog, ami elsüllyedt, az Trumpnak a Nobel-békedíj iránti vágya, vagy az utolsó realitása is elsüllyedt ennek, hogy ő bármikor is Nobel-békedíjat kaphat, hiszen egy egészen förtelmes háborút indított
2: hát
1: Irán
2: a FIFA
1: ellen.
2: Dopadíjat már megkapta, úgyhogy azért.
0: Ja, a foci világszövetségtől, igen. Külön neki teremtette Infantino. Igen.
1: A másik viszont az, hogy, és ebben Gáborral maximálisan egyetértek, hogy meg Lacival is, hogy...
0: Makropólóval.
1: Igen. Hogy teljesen, tehát a rezsim az ettől keményebb lett Iránban, nem hogy felpuhult volna.
0: Így van.
1: Éppen ma olvastam, azt hiszem talán a BBC reggeli hírei között szerepelt, hogy amióta Trump háborút indított Irán ellen, azóta felgyorsultak a politikai jellegű kivégzések Iránban, tehát egyre több ellenzékinek veszi el az életét az iráni rezsim, és úgy is kezdődnek a reggeli híradók Iránba, hogy hány embert akasztottak föl aznapra virradóra. Tehát egészen elképesztő az emberi jogi helyzet Iránon belül. Tehát ez az irániak baja, csak éppen én úgy gondolom, hogy Trump ezzel a meggondolatlan háborúval egészen kilátástalan helyzetbe manőverezte magát. Ugye az elmúlt hetekben alacsonyan repültek a tábornokok az Egyesült Államokba, nyilvánvalóan azok, akik előtte figyelmeztették Trumpot, hogy ennek nem lesz jó vége. Úgyhogy az egész történet meglehetősen ellentmondásos. Én nem látom azt, hogy volna bármifajta elképzelés arról, hogy hogyan lehet ezt az egészet befejezni, mármint hogy az Egyesült Államok hadserege vagy az Egyesült Államok politikai vezetése részéről. Ez egyszerűen egy megoldhatatlan, legalább annyira feloldhatatlan konfliktusnak látszik, mint az ukrán-orosz háború, vagy pontosabban az oroszoknak az ukránok ellen indított háborúja.
0: Mint hogy ott lényeges fejlemény nem történt, de a holnapi Putyin látogatáshoz kapcsolva is még mindig az olaj témában. Tehát az közismert dolog, hogy Irán legnagyobb olajvevője Kína volt. Persze sokkal többet vett az oroszoktól, és most kitalálták a hormuzi szoros lezárása után, hogy addig is azért nyilván csökkentett mennyiségben nem tankerekkel, hanem vasúton szállítanak Kínába olajat. Putyin holnap Pekingbe látogat, szintén ilyen nagyjából kétnapos látogatásra. Ő nyilván érdekelt abban, hogy az orosz-kínai kapcsolatokat szorosabbra fűzze. Ettől mit vártok? Gábor?
2: Hát az orosz-kínai kapcsolatokat Putyin szerintem már nem akarja szorosabbra fűzni, mert Oroszország lassan Kínának egy ilyen nyersanyagellátó bázisa és ipari felvevő piaca lesz. Az orosz ipar gyakorlatilag sem olyat nem tud előállítani, most nem a hadiparról beszélek, amit ne lenne olcsóbb Kínában megvenni, és meg is veszik ott. És én azt hiszem, hogy az, amit Hardimia is említett, hogy azért a Távol-Keleten nem egyszerűen a gazdasági befolyás nagyobb Kínának, hanem én azért láttam olyan kínai térképeket, amelyen igazságtalan békeként vannak föltüntetve.
0: És Vladivostok kínai nevén szerepel, és ott egyre igen. Több olyan település van, ahol szinte több a kínai, mint az orosz.
2: És nem lehet tudni, hogy hogyan lesz. Még egyszer akkor visszamennék a tajvani kérdéshez, mert ez, ennek van hatása, vagy van párhuzam az orosszal. Én valamikor a 2000-es évek elején meg voltam győződve, hogy Tajvan és Kína nyugodtan, békésen egyesülni fog, valahogy úgy, ahogy Hongkong és Kína egyesül.
0: Hát az olyan keserű tapasztalat.
1: Békés.
0: És ne, keserű nem, tapasztalataik voltak a tajvaniaknak a hongkongi békés bekebelezés kapcsán.
2: De nem, én 2000, itt fontos az időpont, a 2000-es évek elején ezt mondtam.
0: Igen.
2: És akkor valóban megkezdődött egy olyan gazdasági összefonódás, 1 millió tajvani üzleti ember kószált valahol Kína területén, kínaiak bent voltak Tajvanban gazdaságilag, tényleg elkezdődött egy gazdasági összenövés. Pont akkor, amikor jött Xi, és elkezdődött egy új politika, és ami nem csak a dél-kínai tengerben, meg nem csak a világpiacon, meg mindenütt egyebet volt más, hanem például Hongkongban is, amikor Hongkongot nem bírták kivárni azt az 50 évet, hogy fönnmaradjon a egy ország, két rendszer koncepció, ezzel gyakorlatilag elvágták azt a lehetőséget, hogy a tajvaniak azt mondják, hogy na jó, ez egy járható út számunkra is. Azóta van az, hogy divergálnak, mennek szétfelé Tajvan és Kína politikailag, gazdaságilag, minden szempontból, És ez ugyan néha ilyen hullámmozgásban van, tehát néha azért vannak visszaesések, vagy pontosabban józanabb időszakok, de a lényeg mégiscsak az, hogy ebbe Xi a maga erőszakos egyesítési politikájával egy zsákutcát teremtett, ha csak nem akar háborúzni, de hát attól Isten óvjon mindenki.
0: Jó, de stratégiai fontosságú Tajvan, az tagadhatatlan. Például Amerika olyan szövetségesei számára, mint Japán vagy Dél-Korea, nem véletlen, hogy a közeljövőben lesz japán miniszterelnök látogatása Tajvan Dél-Koreában, hiszen azon a tajvani szoroson, vagy Tajvan körül óriási szállítások, a tengeri forgalom jelentős része zajlik, akár a Közel-Keletről, akár egyebünnen Japánba és Dél-Koreába.
2: Hogy mondjak még egyetlen mondatot, ugye azt mondta Ardi Mihály, hogy alacsonyan repülnek az amerikai tábornokok. Na hát a kínai kommunista párt katonai bizottságának két hát tagja közül öten olyan annyira alacsonyan repülnek, hogy ők nem kiestek, hanem börtönbe kerültek.
0: Ez a mély repülés.
2: Két halálos ítélettel. Tehát, és valószínűleg ez összefügg a Tajvannal kapcsolatos politikával. Nyilván a katonák, akik jobban átlátják a helyzetet, nem annyira rajonganak azért az ötletért, hogy ők... Általában a katonák nem szeretnek háborúzni. Ez egy érdekes dolog, mert ők pontosan tudják, hogy az mivel jár.
0: Ez egy hosszú mondat volt, Hardi úr.
1: Nos, visszatérnék arra azért Kína energiaellátására, mert hogy ez az egyik Achilles sarka a kínai gazdaságnak, hogy mindenképpen szüksége van energiaforrásokra, és amit itt említettetek, hogy hát majd megpróbálják vasúton ellátni az oroszok Kínát olajjal, ez nem fog menni.
0: Nem, én Iránra mondtam, hogy elindultak vasúton szállítmányok a Hormuzi szoros lezárás, illetve amerikai blokkádja.
1: Hát az bőven nem lesz, az Na, egész persze, biztos, hogy nem persze, lesz elegendő, persze. Hiszen ha belegondoltok, egyetlen tartályhajóban sok száz vasúti kocsira való olajat szállítanak, tehát egyszerűen az nem megy. A csővezetékek kiépítése pedig mondjuk ugyancsak Oroszország, mondjuk Nyugat-Szibéria és Kína között az a mondjuk 4-5 ezer kilométer.
0: A Szibéria ereje.
1: Évtizedeken tartana, mire azt a csővezetéket megépítenék, pláne orosz technológiával.
0: Ha nem az első, de akkor is, igen.
2: Azért erre a kínaiaknak van válaszuk. Nevezetesen a nap és a szélenergia.
0: Így Kína, van a megújuló energiákra, nagyon átfordultak.
2: Három évben folyamatosan több napenergia...
0: Napelemet
2: és napenergia erőművet helyezett üzembe, mint az egész világ együttesen. Mm-hmm. Tehát azért a kínaiak ezen a téren bizony pontosan tudják ezt az Achilles sarkukat, és ezt próbálják kivédeni, és ők mindig előre menekülnek, nem hátrafelé, mint Trump.
0: Erre szokták azt mondani, hogy Trump, aki egész klímaváltozás politikát ellenzi, ezzel most a klíma élvonalába került, hogy elkezdenek a alternatív energiaforrások után nézni a fosszilis energiaforrások helyett. Misi, vissza a szót, tiéd.
1: No, és még egy érdekes párhuzam, ugye ez már a Putyin holnapi pekingi látogatásával függ össze, nevezetesen, hogy Kína árgus szemekkel figyeli, hogy mit tud elérni Oroszország Ukrajnában, mert hogy ők politikai párhuzamot vélnek fel.
0: Hogy reagál a Nyugat rá, így jön?
1: Hogy reagál a Nyugat, és hogy vajon mi lenne, ha Tajvan esetében hasonló megközelítéssel próbálkoznának, bár én szerintem ők tisztában vannak vele, hogy pusztán katonai eszközökkel Tajvant elfoglalni, az felér egy világgazdasági öngyilkossággal, tehát az nem megy. De hát ugye soha nem látunk bele azért ezeknek a diktátoroknak a fejébe, hogy végül is mi az a kisegér, ami ott köröz benne, hiszen ugye azért azt is látják a kínaiak, hogy Putyin nagyon csúnyán pofára esett 2022. február 24-én, amikor megtámadta Ukrajnát, és ugye akkor az volt a mondás Oroszországban, hogy három nap alatt, vagy legfeljebb egy hét alatt Kijevben lesznek. Hát ehhez képest...
0: A drónjaik vannak ott maximum.
1: Így van, és hát ilyen szempontból azért az ukrán légvédelem nagyon sokat, meg egyáltalán az ukrán hadipar nagyon sokat fejlődött. Lehet azt mondani, hogy sokszor sikeres a drónfosztás, magyarul le tudják lőni az orosz drónokat igen nagy számban, tehát azok nem érnek célba. Sőt, most már ott tart a világ, hogy Ukrajnától kérnek segítséget például az iráni drónok elleni küzdelemben az öbölmenti országok, meg talán még a NATO is, vagy a NATO tagállamok, hát a baltiak, meg a lengyelek egész biztosan. Erre a vonatra még nekünk is föl kéne kapaszkodni katonai értelemben, mert hát nyilvánvalóan a kijevi vezetés az hát meglehetősen, hogy fogalmazzak finoman, szóval óvatosan kezelte a magyar kapcsolatot eddig is, és hát nagyon-nagyon sok időnek kell eltelnie, mire a bizalom helyre áll Kijev és Budapest között, pedig ennek volna helye.
0: Új kormány, hát ha új.
2: Az egyik nagy híre, hogy az ukrán drónok megérkeztek Moszkvába.
1: Így van. Azt, amit május 9-én, ugye óva intették az oroszok, hogy...
0: Na jó, hát az mókás volt, úgy tűnt, mintha ez a nagyon visszafogott katonai díszszemle, amit Putyin a maga dicsőségére a győzelem napjára szervezett, ez mint egy Zelenszky engedélyével történhetett meg.
1: Hát és ugye maga az a tény, hogy még harckocsikat sem vonultattak fel a Vörös téren. Ez azért azt mutatja, hogy azokra a konzervdobozokra, azokra a lánctalpas konzervdobozokra máshol van szükség, és nincs belőlük elég. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon figyelemre méltó változás a háború menetében. Illetve volt egy másik hír az elmúlt napokban, hetekben. A Medúza nevű orosz emigráns portál, tehát...
0: Az ez már Lettországból működik, ha jól.
1: Igen, amely kénytelen volt elmenekülni Moszkvából. Egy nagyon érdekes közadatból rájött arra, hogy Oroszország körülbelül 350 ezer katonát veszített eddig az Ukrajna elleni háborúban. Egy nagyon szellemes statisztikai módszerrel elemezték azt, hogy Oroszországban hány hagyatéki eljárás zajlott az elmúlt időben, és hogy miért ugrott meg 2022. februárja óta, és ebből az adatból, ebből a népesség adatból következtettek arra, hogy nem kevesebb, mint 350 ezer embert vesztett csak halottakban Oroszország. Ugye ez 200-as veszteségnek szokták az oroszok nevezni az ő katonai zsargonjukban. Én erre még Afganisztánból emlékszem, hogy dvukszóté, azaz 200-as veszteségnek írják le a halottakat az oroszok, szóval 350 ezer embert, férfit veszített, javarészt férfiakat veszítettek el, ez most már szemmel látható hiány lesz Oroszországban, tehát ezeket a veszteségeket hosszú távon nem tudom, hogy fogja elviselni az orosz társadalom, miközben azért ezt hozzá kell tennünk, hogy egy abszolút agymosott társadalomról van szó, tehát még mindig arról van szó, hogy el vannak zárva a külvilágtól, nagyon sok szempontból ugyanúgy, mint a Szovjetunió idején, és sokan tényleg elhiszik, hogy Ukrajnában náci rezsim került hatalomra, és hogy ez ellen nekik harcolniuk kell. Szóval egészen elképesztő ez a társadalom. Ugye csak arra emlékszem, vagy azt felidézzük, hogy az afganisztáni háborúban ugye 13 és 19 ezer közé teszik a halottakban elvesztett emberek számát a közel 10 év alatt, és mekkora társadalmi problémát jelentettek az afgáncik, a visszatérő afgánok, például a bűnözés területén, vagy a poszttraumás különféle elme bajok és idegi összeroppanások és gyilkosságok területén az orosz társadalomnak hatalmas követ kötött a nyakába Vlagyimir Putyin ezzel a háborúval, mert a leszerelt katonák ugye azok azért kiképzett gyilkosok, tehát sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ezzel szembe kell nézni Oroszországnak, hogy az orosz alvilágnak olyan utánpótlása lesz, amitől Isten óvja őket tényleg.
2: Másrészt az orosz alvilágod egy kicsit megtizedelődött, mert ugye kimentek a frontra, hát a börtönök kívül.
1: Hát hogyne. Emlékszünk egy Jevgenyi Prigozsin nevű emberre, aki aktívan toborzott a sajátjai között a börtönökben.
0: No jó, akkor zenélünk megint egy kicsit, és nekifutunk az utolsó, a finálénak, az utolsó felvonásnak.

0: Ismét Ádám ajándékozott meg benneteket ezzel.
1: Éppen meg akartam dicsérni a technikus kollégát, hogy egy olyan orosz számot talált, ami Vlagyimir Viszocki legjobb hagyományai szerint, csak ez egy orosz rap. Uh-huh. Az az érdekes benne, hogy az orosz nyelv nem nagyon alkalmas a reppelésre, legalábbis én szerintem.
0: Te pedig aztán, ha valaki, akkor tudja. No, szóval, ha már tartottunk a moszkvai díszszemlénél, meg latorállamaknál, az érdekes volt, hogy miközben tényleg komoly technikát nem vonultattak fel, de volt észak-koreai egység is a díszszemle résztvevői között, illetve egyidejűleg, ha már áldozatokról ejtettünk szót, Észak-Koreában egy nagy emlékművet avatott a helyi diktátor Kim Jong-un a ukrán frontokon elhunyt segítő erőkön, önkénteseken idézőjelbe. És ha már latorállamaknál...
1: Bocsánat, igen. De ezt úgy szokták mondani, hogy az internacionalista segítségnyújtók.
0: Így van, így van. Hát máshogy...
1: Ha emlékszel még erre a terminológiára.
0: Arra is emlékszem, meg még régebben a koreai háborúban kínai önkéntesek vettek részt egy marsal vezetésével, és elég sok áldozattal járt. Na akkor, hogyha már meg annyi latorállamról szó volt... Akkor térjünk át még, mindegy, hogy Trump pekingi látogatása, vagy Putyin közelgő látogatása kapcsán Kubára, hiszen közölte Trump nem egyszer, hogy ő mindenképpen békésen magáévá tenné Kubát, és azt is bejelentette, hogy
2: jó. A békés nem hallottam.
0: Baráti úton, de ha ez nem megy, hát például most a héten a CIA főnöke járt Kubába, és elég komoly zsaroló potenciállal bírt, aztán Raúl Castro korábbi elnök Fidel öccsének a fejére is kitűztek vérdét idézőjelbe, ha már a venezuelai elnököt és feleségét annak idején elragadták, és bíróság elé állítják. Tehát Irán után következik Kuba, mondta nem egyszer Trump. Hogy látjátok ezt?
1: Misi? Hát azért én igen. Megvárnám, amíg a havannai Plaza de Revolucionon 6 órás beszédet mond
0: Fidel Castro, ő volt a legendás hosszú szónok.
1: Szóval én azért azt gondolom, hogy ezt nem eszik olyan forrónak kását, bár kétségtelen, hogy Kuba gazdasága romokban hever, és
0: hát több, mint a tényleg a tönk szélén, szó szerint.
1: És a napi túlélés vagy megélhetés is komoly gondokat okozhat, de hát Gábor az autentikus, mert azt hiszem, hogy ellentétben velem ő járt Kubában.
0: Én is nem egyszer, viszont azt is írták a héten, hogy olyan brossúrát adtak minden kubai polgár kezébe, hogy mi a teendő akkor, hogyha egy komoly érdemi háború elkezdődik Kuba ellen.
1: Hát akkor irány a disznóból.
0: Na jó, Gábor, mert abban az is az benne volt ebben.
1: A Playa Hiron.
0: A disznóból, igen. Na, Gábor?
2: Az a baj, szóval azért van egy új, tényleg ez egy új helyzet van. Tehát amikor összeomlott a Szovjetunió, akkor megjelent a venezuelai olaj és ez valamelyest föntartotta. Most nincs semmi, most a blokád tényleg totális, és most ugye Havannában napi maximum 2 óra van áram. Nem viszik el a szemetet, az emberek nem tudnak eljutni a munkahelyükre, nincs elég élelmiszer, ami van, azt se tudják elszállítani, szóval ez most már tényleg egy drámai helyzet, és most már a kubaiak lelkesedése saját vezetésük iránt némileg csökkent, független attól, hogy az amerikaiakról mit gondolnak, vagy mit nem gondolnak, tehát most már én, amit olvasok, persze ezek nem autentikus források, másodlagos források, hogy az van benne, hogy most már legyen akárhogy vége. És valószínűleg ez az, amire Trump számít, csak ugye a maga hűbelevalás módján szerintem ezt se fogja tudni kivárni, nem tudja kivárni, míg az ölébe pottyan, vagy az amerikai gazdaság ölébe pottyan az egész. Egyébként valószínűleg, és ez a dolog iróniája, nem is igazán rendszerváltással gondolkodik, ez már látszott Venezuelában se is.

0: hanem
1: vezérlátáson.
0: pontosabban valaki, aki őneki valamilyen módon hát gazsuál, végrehajtja a parancsait, és beengedi oda az amerikai gazdasági nagyokat.
1: Pontosabban visszaengedi, hiszen 1898-tól tényleg a kubai forradalomig erősek voltak az amerikai pozíciók.
0: Csak a vicc az, hogy a turistákat szívesen látnák szegény
1: kubaiak. De kerozén sincs, hát persze, hát, nem mennek hát, oda a repülőgépek.
0: Igen, de hát nem.
1: Meg félnek is attól, hogy mi következik.
0: Még az amerikai turistákat is szívesen látnák. Ez már azért ennyiben nem Fidel Castro Kubája.
1: Jó, de
2: én ugyanakkor... is azt gondolom egyébként, ahogy Gábor mondja, hogy a gyomrok korgása elnyomja a forradalmi dalok zenéjét, tehát hiába most már nem lehet ilyesmivel etetni a kubaiakat, illetve hát mindez aláássa ezeknek a belső elhárító csoportoknak, a CDR-nek, a forradalom biztonságán örködő, ez a Comités de Defensa de la Revolución nevű elhárításnak, ez a mi 3x3-asunknak megfelelő társulat, szóval ennek a ténykedését is elkívánják már a bánatba. És hát két dolog van, ami az idén nyáron kritikus lesz. Egyrészt ugye üzemanyag hiány, sem a dohánytermés, sem a cukornádat nem fogják tudni betakarítani, tehát vagy legalábbis betakarítani még be tudják, csak hogy kerül el ez a mezőkről a feldolgozókba. Ez egy kritikus kérdés, tehát ennek az idén valahogy el kell dőlnie. Nem
1: amikor
2: tudom, Gábor, te mit gondolsz?
1: Várjatok, mert amikor ezt a brossúrát közzétették, vagy mindenkihez eljuttatták, hogy mi a teendő, hogy ha a háború kitör, és olyanok voltak benne, hogy egy hátizsákba vagy egy csomagba élelmiszereket kell, gyógyszereket kell elrakni, és rögtön bármi meglepő, ilyen forradalom ellenes szövegek jelentek meg a szociális médiában, hogy oké, 22 órán át nincs áram, a frigiderek kiolvadnak, akkor honnan, ha egyáltalán lenne benne bármi is? Gábor?
0: Hát én úgy tudom, hogy vissza is vonták ezt a brosúrát, pont ezért, mert mindaz, ami ott föl van sorolva, az elérhetetlen cikk a kubaiak többsége számára. Nem tudom, én nem szeretek jósolni, különösen, hogyha a jövőről van szó, akkor nem, de azért én azt hiszem, hogy most Kuba tényleg egy olyan ponton áll, ahol szemmel láthatóan ez nem megy tovább. Tehát azért az a pont, amikor már éhen halnak, tehát most már tényleg ott egy humanitárius válság van, tehát nem egyszerűen szegénység van, hanem a minimális életfeltételek nincsenek biztosítva, és ugye ez háború.
2: És bocsánat, Gábor, hogy közbevágok, ez nem ismeretlen azért a karibi térségben, mert Haiti átélt valami hasonlót, amennyire emlékszem rá.
0: Igen, de hát ott polgárháborúk is folytak, igen, szóval az...
1: Egy-két elnököt kiiktattak, hogy finom legyek.
0: Nem tudom.
2: Ezt nem zárhatjuk ki Kuba esetében sem amúgy.
1: Ki fog derülni? Hát akiket idéztél, a belbiztonsági erők éberségén múlik, bár a venezuelaiak nem voltak képesek semmire a januári amerikai villámakció során, ahol egyébként kubai szakértők jelentették a biztonsági erőket, sőt a testőrséget is, és még hivatalos adataik is szerint is 31 néhány kubai esett áldozatul a venezuelai elleni amerikai villámháborúnak.
0: Hát ha Venezuelát veszük alapul, akkor az a forgatókönyv a legvalószínűbb, hogy valakivel ottan a vezetésből megállapodnak, az illető tesz egy csomó formai engedményt, föloldják a blokkádot, megindulnak az amerikai beruházások, és aztán valami majd csak lesz, hogy a rendszer mennyire és milyen irányba változik, azt nem lehet tudni. Azt kizártnak tartom, hogy Marco Rubio megjelenjen fehér lovon, és belovagoljon az elnöki palotában.
1: Aki maga is kubai származású, bár ő már Miami-ban született. Jó.
2: Igen, de éppen ezt akartam mondani, hogy hát azért Miami-tól nem, nincs messze Kuba, tehát ott azért ugrásra készen várnak még mindig nagyon sokan, hogy részint, hogy visszatérjenek, hogy befektessenek, ha olyanok lesznek a körülmények, tehát Kubát nagyon gyorsan vissza lehet alakítani egy hasonló ilyen üdülő paradicsommá, mint a Karib-térség többi országa. Ebből egyébként még maguk a kubaiak is szerintem profitálnának.
0: Jó, ez akkor... volt a koncepció, ez folyt most már évek óta.
1: Akkor egy ügyes kanyarral úgy kavarodnánk vissza Európába, hogy ha már beszéltünk Iránról, ha már beszéltünk a Kubát illető fenyegetésekről, kérdés, hogy mennyire akar, tud, képes új frontot nyitni Trump a nagyvilágban, főleg a félidei választások előtt, amit szintén érintettünk, és az iráni akció nem vált túlságosan be, idézőjelben nem volt népszerű, még a republikánus párton belül sem. De annyiban térjünk vissza Európába, hogy talán Trumpnak a NATO-n belüli fenyegetőzéseink kívül lehet, hogy szüksége van arra a több ezer amerikai katonára, akikről bejelentette, hogy Németországból kivonja. Aztán volt olyan hír, hogy ezek jelentős részét netán Lengyelországba, a közvetlen frontvonalba csoportosítja át. Aztán rengeteg olyan hír volt, hogy a németek hogy készülnek egy esetleges megtámadtatásukra. Misi?
2: Hát azért a képteljességhez még az is hozzátartozik, hogy Románia vált a másik kulcsországgá az ukrajnai háború következtében.
1: Hát geopolitikai fekvése miatt is.
2: Abszolút, de a román politika nagyon ügyesen ráült erre a hullámra, mert például az európai F-16-os vadászkiképző központ az egy román Konstanca melletti légibázison történik.
1: Kogalnicsánu, igen.
2: Ez a Mihály Kogalnicsánu nevű bázison, ahol az ukránok is tanulnak egyébként, de a többi európai F-16-ost üzemeltető ország is tanul. Tehát itt ebből, ez megint az elmúlt évek magyar külpolitikájának a rövidlátósága, hogy erről a vonatról is lemaradtunk, ebből is kimaradtunk, holott lehettünk volna ilyen szempontból egy az egyik utánpótlási bázis. Hát Orbán kormány úgy gondolta, hogy ő neki Moszkva érdekeit kell szolgálnia, és nem a magyar érdekeket. Ebből azért még majd lesz meghallgatása szerintem Szijjártó Péternek egy párszor, és nem csak parlamenti vizsgálóbizottságok által, legalábbis nagyon remélem. De én azt gondolom, hogy ezek azért így üres fenyegetések Trump részéről a németeknek címezve, egyszerűen a híjúságát bántja, hogy valaki szembe mert vele menni, vagy ellent mert neki mondani. Azért a katonai realitások azt sugallják, hogy igenis szüksége van az Egyesült Államoknak is arra, hogy Európában erős jelenléte legyen. És hát itt köröz a nemzetközi politikai sajtóban egy ilyen hír vagy álhír, hogy Oroszország további provokációkra készül NATO tagállamok ellen. Hát azért olvasni kell majd a Kreml különféle üzeneteit, mert én úgy gondolom, hogy az orosz jelbeszédnek az egyik nagyon kézzelfogható lépése volt az, hogy Kárpátalján orosz drónok robbantak. Nyilvánvalóan így üzentek az új magyar vezetésnek, hogy ők hogy gondolják Oroszországban, hogy hol húzódnak a határok. És én nagyon örülök, hogy Orbán Anita viszont ilyen szempontból nagyon keményen reagált, és behívatta az orosz nagykövetet, hogy álljon már meg a menet.
1: Lehet, hogy nem ugyanaz a magyar politika, külpolitika önsúlya, mint mondjuk Németországé, vagy egyáltalán a NATO-jé, meg egyebek, de hogy látják mindezt Németországban, ahol még a koalíció is erősen megosztott, tehát Merz oda-oda szól, a kancellár oda szólogatott Trumpnak, illetve az amerikaiaknak, Pistorius pedig, a szocdem hadügyminiszter, vagy védelmi miniszter pedig, folyamatosan a hadsereg erősítésére koncentrálna.
2: Te most azt akarod ezzel mondani, hogy aki Merz, az nyer?
1: Na, Gáboré a szó inkább.
0: Nem, hát Merz egyébként egy lépés előre, egy lépés hátra, amikor mond valami merészet, akkor utána gyorsan visszatáncol. Azért ne felejtsük, Merz tulajdonképpen maga az atlanti vonal a német politikába, nagy amerikai beruházó cégnek volt a európai vezetője, és egyébként is ő hagyományosan Amerika barát, és nagyon nehezen éli meg ezt a Trumpi időszakot pont ezért. De azért egy dologban biztos lehet Németország is, és ebben Hardimának teljesen igaza van, az amerikák nem tudnak kivonulni, nekik legalább annyira érdekük ott lenni, mint amennyire Európának érdek, hogy ők itt legyenek, és meg se tehetné Trump, tehát megvan kötve a keze, úgy kapta meg a idei költségvetést is, a katonai költségvetést a kongresszustól, hogy beírták a költségvetési számok közé, hogy mindez csak akkor érvényes, ha 78 ezer alá egy másodpercig se süllyed az Európában állomásozó csapatok száma, tehát amerikai csapatok száma, tehát még az se lehet, hogy akkor most rotálunk, és akkor épp egy időre kivonjuk, nem. Tehát ez egy alapvető amerikai érdek, amelyet Trump nem tud átlépni, illetve hát mindent át tud lépni, de
1: azt csinál, amit akar, mondta ő.
0: Igen, csak az ő lelkiismerete a határ.
1: De azt hiszem, hát ha van neki.
0: Igen, de vannak pontok, ahol neki is be kell húzni a fülét, farkát, és hát a realitásokat szívjelembe kell venni.
1: Adi Mihálynak egy perce maradt, hogy mindenre reagáljon, akár bevonva azt is, hogy Trump persze a spanyolokat meg az olaszokat is megfenyegette ilyen kivonással vagy gyengítéssel, hát miközben ők dacoltak azért, hogy az iráni támadásaihoz nem nyújtottak kellő segítséget.
2: Így van, mert ugye Spanyolországban is vannak légi támaszpontok, meg Olaszországban is, amit igénybe lehetne venni, és ebben nem akartak nagyon is érthetően sem a spanyolok, sem az olaszok részt venni, mert hogy őnekik sokkal szorosabb kapcsolatuk van azért az érintett arab államokkal is, meg ugye a bevándorló népességgel is, meg Iránnal is, tehát ők azért sokkal inkább beszélő viszonyban vannak. Hát itt én azt gondolom, hogy az egésznek a legfontosabb része az olajár alakulása, mert ez fogja a következő hónapokban a különféle országok politikáját, beleértve a magyar politikát is meghatározni, hogy
1: hol végződik
2: az olajára,
1: soha nem fogjuk
2: kint
1: tudni.
2: A bárány és brent a farkas.
1: Na, köszönöm szépen, hogy olajozottan bekapcsolódtál, debütáltál a beszélgetésbe.
2: Én köszönöm.
1: Nemes Gábornak a szokásos, két hét múlva megint találkozunk, Makropólót hallottátok, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
3: A Tilos Rádió híreit halljátok.
4: A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a Worm GPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
5: Ezek voltak a hírek.

Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője, vendégem pedig Janki Béla, szociológus, egyetemi tanár lesz. És nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, mondjuk ez nem is kérdés. Kommunikációról, a média hatásáról, a döntésekről, döntésekre keretezésről, ami egy politikai diskurzusban gyakran elfeledett téma, nagyon aktuális ügyek. Tehát most, amit hallunk, az Mohamed Alidu, a beszélő dobok gánai mestere, és a dal címe az, hogy Ébó Mabóká.

0: Ez tehát a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak, Széki János vagyok, és vendégem Janki Béla, a BME egyetemi tanára, a Társadalomtudományi Kutatóközpont. Most úgy hívják?
1: Igen, kutató... igen, az előző intézményt nem mondom, mert az havonta változik.
0: Igen,
1: kutatók, most épp ELTE, de remélhetően majd nem sokára újra MTA.
0: És szociológus. Igen. Ebben az esetben politikai szociológiáról van szó.
1: Igen.
0: Kiinduló pontunk a Janki Béla és munkatársainak egy 2015-16, illetve 18-as kísérlet sorozata, ami azt vizsgálta, hogy milyen mechanizmusokon keresztül radikalizálta és polarizálta a politikai közvéleményt a közéleti viták központi témáiban az utóbbi 5 évben az elit diskurzus. Na most, hogyan tud az elit diskurzus valamit, tehát a közvéleményt mondjuk polarizálni? Milyen mechanizmusok által?
1: Hát leginkább ugye...
0: Mit jelent az elit diskurzus?
1: Az azt jelenti, hogy... A politikai elit, illetve a közvélemény befolyásoló egyéb szereplők, ők lehetnek újságírók vagy megmondó emberek, miről beszélgetnek. Az ő beszélgetésüket mondhatjuk a felé diskurzusnak, igen. Miről beszélgetnek nyilvánosan pontosan, tehát hogy amit a választók többsége meg tud figyelni.
0: Tehát itt a médiáról van szó?
1: Hát mondhatjuk, ha elég tágan fogalmazzuk, akkor a médiáról van szó. De ugye ebben benne van az, hogy mondjuk egy politikus felszólal a parlamentben, tehát ő nem direkt ad interjút, vagy ő nem újságcikket ír, de hát nyilván megjelenik az újságokban, vagy hát a különböző felületeken a vélemény elérhetővé válik a nagy közönség számára.
0: Na most polarizálás. Nagyon jó olvasmányélményem volt Ezra Kleinnek, aki egy kiváló liberális újságíró, nem tudós, de nagyon jó megfigyelő, a New York Timesnak az egyik szerzője. Az a könyve, hogy hogyan lettünk ennyire polarizáltak, ami Amerikáról szól, és ott tulajdonképpen nem ilyen marxista szemléletből, tehát a gazdasági alap, tehát vagy a társadalmi körülmények változásaiból vezeti le az amerikai polarizációt, hanem csoportdinamikai elvek alapján. Tehát nem az, hogy ki hogyan reflektál a saját helyzetére a gazdaságban, a társadalommal estévé, hanem hogy mennyire tartja fontosnak a saját csoportjához igazodást. Na most az önök tanulmányában van egy ilyen megkülönböztetés, ami nekem nagyon-nagyon fontosnak rémlik. Volt egy hagyományos feltételezés a racionális szavazóról, aki felméri a saját gazdasági körülményeit, esetleg társadalmi helyzetén is, és aszerint dönt az egyes pártok programja között. Nagyon sokan ebből indulnak ki ma is Magyarországon, holott ez felváltja egy pártidentitástól vezérelt szavazó modellje, amiben az a lényeg, hogy ki úgy dönt, hogy a legjobban igazodjék a saját pártja, vagy a saját csoportja véleményéhez, nézeteihez, szenvedélyeihez.
1: Igen. Nem tudom, hogy honnan kezdjük. Ugye az a helyzet, azt kell tudni, hogy ez máig egy nagy vita a politika tudományban és a politikai szociológiában, hogy mi vezérli elsősorban a választókat. És ugye az volt a helyzet, hogy amit elmondott a racionális szavazónak a modellje, azt már rögtön a II. Világháború után, az 1950-es években megfogalmazták, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez jól magyarázza a választói viselkedést. Tudni kell ugyanakkor, hogy a politikatudomány legfontosabb elmélete alkotói mindig is felhívták a figyelmet arra, hogy a párt kötődés az egy nagyon fontos identitás képző tényező. Ezzel együtt tudtak a a politikatudósok és politikai szociológusok támaszkodni a racionális választó modellre.
0: Bocsánat, közbevetem, ez nem, tulajdonképpen nem véletlenül a közgazdaságtanból ismert racionális döntés elméletének átvitele a politikára.
1: De mindjárt mondom, ha kíváncsi, csak azt mondom, hogy mielőtt ebbe belemegyünk a két modellbe, ennek a kicsit az elmélet történetéről akartam, ha van rá időnk, csak ennyit, hogy a 20. században annak ellenére, hogy amit ön nagyon jól összefoglalt, mind a két tényezőt fontosnak tartották a politikaelmélészek, de úgy nézett ki, hogy a gyakorlatban a racionális választó modellje egész jól működik, és a 21. században először a tengeren túlon, az Egyesült Államokban jutottak arra a konklúzióra politológusok, hogy ezzel egyre nehezebb magyarázni dolgokat, és nyúltak vissza az identitás alapú választási modellhez. Jó, szóval ez két, úgy mondják, hogy ideál típus, tehát ez két elméleti konstrukció, és nyilvánvalóan mind a kettő szerepet játszik abban, hogy hogyan választanak az emberek, de nem tudjuk, hogy ez máig nem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan vezet választói döntésekhez. Most azt nem tudom, hogy két mondatot mondjak-e arról, hogy hogyan működik ez a racionális választó modellje. Nagyon jó a meglátása, tehát itt arról van szó, hogy ez tulajdonképpen a közgazdaságtan fogyasztói modelljét veszi kölcsön, és azt mondja, hogy modellezzük úgy a választót, mint egy fogyasztó egy piacon, aki éppen policy-kat vásárol, gazdaság-társadalompolitikákat vásárol, és tekintsük úgy a politikusokat, mint akik vállalkozók, üzletemberek, és politikákat kínálnak, és megpróbálnak minél többet eladni, az azt jelenti, hogy minél több szavazatot szerezni. És akkor ezen a piacon ők találkoznak, és a racionális választó az eladókat választás, ugye a választáson úgy választ, mint egy fogyasztó a szupermarketben, megnézi, hogy az, melyik termék áll hozzá.
0: Árértékarányban,
1: tehát nyilvánvalóan ugye ez az árértékarány is lefordítható, mert vannak olyan politikák, amik nekem károsak, vannak olyanok, amik nekem hasznosak, és megnézem, ugye mindenki egy csomagot kínál, ugye az a különbség egy hagyományos szupermarkethez képest, hogy ott viszonylag szét vannak darabolva a termékek, én külön vehetek vajat, külön vehetek kenyeret, itt nagy csomagokat tudok vásárolni, és ugye ezeket kell mérlegre tennem. Nagyon fontos, mert ezzel kapcsolatban sok a félreértés, a fogyasztói modellel kapcsolatban is, nem csak a racionális választó modelljével. A racionális választó modellje nem feltételezi, hogy a racionális választó jól informált, tehát, hogy mindig az objektíve megfigyelhető saját érdeke alapján dönt.
0: Létezik jó informáltság?
1: Sőt, ugye ennek a modellnek a továbbfejlesztői azt hangsúlyozzák, hogy a racionális választó alulinformált, mert hogy neki rengeteg sok dologgal kell foglalkozni az életbe, a konkrét megélhetése szempontjából, meg a magánéletének a számára megelégedést hozó menedzselése szempontjából, és miközben a szavazata nagyon keveset számít. Ugye, mert rögtön ide egy zárójeles megjegyzés hagy tegyek, hogy a racionális választó el sem megy szavazni. Tehát itt már rögtön ez a modell önmagában tartalmazza azt, hogy ez nem lett teljes magyarázata a választói viselkedésnek, mert abból az következik, hogy a racionális választónak a szavazata nem számít, tehát hogy lehet egy véleménye arról, hogy melyik párt áll hozzá a legközelebb, de az, hogy erre időt töltsön avval, hogy egy vasárnap délelőttől elmegy szavazni, annak nincs értelme, mert a szavazata nem számít. Tehát mondjuk egy Magyarországon van 7,7 millió szavazópolgár, szavaz mondjuk 6 millió, hát egy 6 millió moda hozzájárulása, és egyébként még szoros verseny esetén is gyakorlatilag minimális a hozzájárulása.
0: Tehát egyénileg az lenne a racionális döntés, ha nem mennék el szavazni.
1: Így van, tehát hogy ez egy nagyon régi, hogy is mondjam, rejtélye a racionális szavazó modellnek, hogy mi a frászért mennek el az emberek szavazni. De ezt most tegyük kicsit félre, mert ettől függetlenül ettől a ténytől eltekintve ez egy jól működő modellnek tűnt a 20. században végig, És hogy ennek tényleg része a racionális alulinformáltság is, és például nagyon jól lehet magyarázni olyan tényeket, hogy például a külpolitikában az eliteknek nagyobb befolyása van a közvéleményre, mint belpolitikában, mert a külpolitika az stratégiai kérdésekről szól, hosszú távú kérdésekről, kevésbé érzékelik az emberek a mindennapjaikban egy jó külpolitikának a hatását, ezért olyankor jobban támaszkodnak olyan emberekre, akikre megbíznak, mert például azt látják, hogy belpolitikai kérdésekben az ő értékeiket követik, és akkor feltételezik, hogy a külpolitikában is a döntéseiket a kormányok vagy a politikai pártok ezekből az értékekből vezetik le, és akkor megbíznak bennük, vagy lehet, hogy nem közvetlenül politikusokba bíznak meg, hanem megmondó emberekben, akik deklarálják, hogy ők ilyen és ilyen értékrend szerint értékelik a külpolitikai dolgokat, ilyen és ilyen értékrendű sajtótermékekben fejtik ki a véleményüket.
0: És eleve azokat olvassák.
1: Igen, igen, és hogy akkor ebből feltételezi a racionális válasz, hogy neki lövése sincs arról, hogy most érdemes volt ebben és ebben az országban beavatkozni az én államomnak. De azt mondja, hogy hát azok, akikben megbízom azért, mert azt látom, hogy belpolitikai kérdésekben, amelyek nekem tényleg az életemet befolyásoló döntésekben az én értékrendem szerinti opciókat ajánlanak, ezért elhiszem nekik, hogy ebből az értékrendből vezethető le az a külpolitikai döntés, amit most javasolnak nekem. És hogy ezt meg lehet figyelni, és hogy erre például nagyon sok közvéleménykutatás bizonyította a nyugati világban, hogy igen, a külpolitikában jobban hagyatkoznak az elitek véleményére a választók, mint belpolitikában.
0: Térjünk vissza a belpolitikára. Nem arról van szó esetleg, tehát nem játszott-e közre az is, hogy az a fajta kétoldalúság, ami a második világháború utáni talprálás és felendülés idején kialakult, tehát a jobban az üzletérdekeit néző jobboldal és a szociálisan érzékenyebb baloldal között, az lassan egy ilyen konvergenciában oldódott fel, tehát tulajdonképpen minden párt, minden nagy, mindkét oldalon a nagy pártok azok középre tartottak.
1: Igen, ennek különböző interpretációi vannak, és hogy mondok két érvet, ami ezt a jelenséget, amit szintén nagyon jól leírt, tehát hogy ezt csak megismételni tudnám, magyarázhatja. Az egyik maga az eredeti modell. Az eredeti választói modell egyébként, tehát amit az 50-es években írtak le, egy 1930-as évekbeli közgazdaságtani fogyasztói modellre alapul, amit Hotelling problémának hívnak, és az igazából az üzletek térbeli elhelyezkedését próbálta magyarázni. És annak van egy nagyon népszerű leírása, ugye ami egy egydimenziós térben próbálja megmutatni ennek hogy hova rakják a bútorüzletek, a ruhaüzletek, hova helyezik magukat a városban, ez a kérdés.
0: Hány dimenziós?
1: A legegyszerűbb modell az egydimenziós, tehát azt meg tudom, mindjárt mondom, egy vonal, képzeljünk el, mert ez az 50-es évekbeli politológiai modell ezt használta, tehát a jobban skála értelmezésére, ami ugye egydimenzió, tehát alapesetben egydimenzió. Hogy képzeljünk el egy hosszú tengerpartot, ugye, aminek nincs mélysége, tehát nem egy balatoni strandot, aminek van mélysége is, tehát hogy azt is volt, és van két fagyjárus, ők lettek a két mainstream politikai párt a 50-es évekbeli modellben. Szóval ez a két fagyjárus, aki nagyon hasonló, tehát hogy most oké, tekintsük le kell attól, hogy most mit árulnak, mert itt most nem az a lényeg, hanem hogy hol árulják. De hogy most ebben az esetben hasonló dolgokat árulnak, és hogy az a kérdés, hogy ők hova helyezik a fagyis pultjukat, és hogy ez a modell azt mondja, hogy a végén a két fagyis pult a strand közepén lesz egymás mellett.
0: Ez történt. Ez történt.
1: A politikában, és hogy politikában ezt átvitték a jobban skálára, hogy ez történt, hogy igazából az a helyzet, hogy és ez főleg akkor tudott nagyon jól működni, ahol olyan választási rendszer volt, ami kedvezett a két pártrendszerben, tehát például Észak-Amerikában ez nagyon jól magyarázott, mert intézményileg nagyon nehéz volt fölnőni, mint máig harmadik kihívó pártnak, és hogy akkor két párt szépen húzódott középre, mert az volt, hogy mondjuk a jobb oldalon lévő párt, ugye a republikánusok számíthattak mindenkinek a szavazataira, aki jobb oldalt van, mert hogy a demokraták még náluk is rosszabbak, és ezért viszont mentek középre, és hogy...
0: Igen, hozzá kell tenni, hogy eredetileg a republikánusok voltak az idézőjelben baloldali párt, azok voltak az északi párt, míg a demokraták
1: így
0: a
1: van, hát ugye ez egy nagyon érdekes átalakulás, ugye ami az 1960-as években kezdődött. Ugye a Kennedy majd a Johnson elnöknek a politikája nyomán, és ugye ennek volt egy ellenhatása ugye a republikánus pártban, amikor az új déli stratégiát kialakították. Tehát valóban igaz, hogy ez a kép, ez már a 70-es évektől alakult ki ennek a két pártnak, illetve azért pontosítok, mert már ugye Roosevelt elnök nagy gazdasági válság utáni szociális programjai elkezdték átrendezni. Igen. A politikát, viszont akkor még maradtak a déli fajgyűlölő demokraták, a demokrata pártban.
0: Akik nélkül nem lehetett volna megcsinálni a New Deal-t.
1: Igen, és a 60-as évek tette be nekik az ajtót, és akkor érkeztek a republikánusok. És akkor cserélődött ki, tehát az a térkép, amit most látunk az amerikai választásokon, az ezután alakult ki. Jó, de hogy így van, tehát de hogy a 20. század utolsó harmadára ugye tiszta volt, hogy ki a bal és ki a jobb oldali, és azt lehetett látni, hogy mennek középre, mert hogy ez a racionális érdekesség, ugye, hogy ugye azért például az amerikai elnökválasztásokon nem olyan magas a részvétel, mint az európai választásokon, amit például szintén ez a racionális választói modell tud magyarázni, hiszen két párt rendszerben már, ha nagyon bemegy középre egy párt, ugye, aki nagyon a szélén van, szóval lesznek csoportok, akik már nagyon távol érzik magukat mindenkitől.
0: És ez is magyarázza az establishment ellenes pártoknak a feltörését?
1: Igen, de az később jött, de hogy ahhoz kellettek társadalmi változások is. A lényeg az, hogy a fogyasztói modellben az a lényeg, hogy én a közelebbi fagyishoz megyek, és persze itt is jelen van, hogyha már annyira messze van a közelebbi fagyis is, akkor lehet, hogy már nem megyek, nincs az a kánikula, amiben a forró homokon végig tapicskolok, hogy elmenjek a fagyisig. Például az amerikai választásokon a 20. század utolsó harmadában ugye az volt, hogy volt egy elnökjelölt, aki nagyon középre húzott, és választott magának egy alelnökjelöltet, aki kicsit próbálta szélről behozni a választókat, hogy menjenek el választani. Jó, szóval ez volt a klasszikus modell, tehát ez egy ilyen üzletelhelyezési probléma, és ezzel magyarázták például, hogyha körülnézünk Budapest, hogy a bútoráruházak miért egymás mellé települnek.
0: Könyváruházak.
1: Igen, azok meg könyváruházak, azt ezzel lehet magyarázni, hogy végül is mert a legelső intuíció az lenne, hogy ha már ott van egy könyváruház, miért megyek én oda? És hogy pont azért kell oda menni. És hogy a politikatudósok ezt a modellt vették át, és ezzel nagyon jól tudták magyarázni azt a folyamatot, amit ön elmagyarázott, szépen összefoglalt, és a 21. században ez kezdett el egyre rosszabbul működni, és akkor nyúltak vissza az identitás alapú szavazó modelljéhez. Ami viszont sokkal jobban tudja magyarázni a polarizáció folyamatait.
0: Mielőtt egy kis zenét hallgatunk megint, mit vizsgáltak a 2015-16-18-as kísérletekben, és miért kísérletek ezek? Főleg ezen az első kérdésem.
1: Azért kísérletek, mert hogy próbáltunk azonosítani oksági kapcsolatokat. Tehát ugye alapesetben, amikor mi szociológusok kérdéves felméréseket végzünk,
0: akkor miért több, mint kérdőíves felmérés lesz?
1: Azért több, mert egy normál kérdőíves felmérésben mindenkitől ugyanazt kérdezzük, És utána meg tudjuk nézni, hogy a különböző kérdéseikre adott válaszaik hogyan függenek össze egymással, de utána nagyon nehéz kibogozni, hogy a különböző tényezők között milyen kapcsolat van. Mert ez több minden dologtól lehet, és a kísérleti módszer, ugye a természettudományoknak egy nagyon régi módszere, amit ugye a pszichológia is nagyon régóta használ, az alkalmas lehet arra, hogy megfelelő design esetén meg tudjuk mondani, hogy valami csak azért történik, valaki a mi esetünkben csak azért mondanak valamit, mert hogy egy bizonyos kezelést kaptak, mert hogy összehasonlítunk, véletlenszerűen szétválasztjuk az embereket különböző csoportokra, az egyik kap úgynevezett ilyen kezelést, tehát az egyiktől így kérdezünk dolgokat, a másiktól úgy kérdezünk.
0: Miből áll a kezelés mondjuk például?
1: A kezelés az állhat abból például ilyen médiahatás vizsgálatoknál, hogy az adott témát ilyen módon keretezve prezentálunk, vagy olyan módon keretezve
0: elébb
1: prezentálunk.
0: Elébb teszünk cikkeket?
1: Például szokott olyan lenni, én is csináltam ilyen kísérletet, ahol valós cikkekből kreáltunk, rövidítettünk fiktív cikkeket, amiket manipuláltunk, például a szóhasználatukat manipuláltuk, és utána kérdeztük meg a véleményüket a cikkhez kapcsolódó kérdésről, és megnéztük, hogy a cikk szóhasználata az befolyásolja azt, hogy milyen választ adnak. És ezt a kísérleti módszerrel lehet megcsinálni, mert emberek véletlenszerűen szétválasztott csoportja, tehát a két csoport demográfiai összetételben hasonló, a véletlen döntötte el, hogy ki melyikbe került, az egyik ember ilyen cikket olvasott, a másik ember olyan cikket, és utána viszont mind a két csoport ugyanazt a társadalompolitikai kérdést kapta. És akkor meg tudjuk nézni, hogy hogyan különbözik, milyen arányokba választják a különböző társadalompolitikai opciókat a két csoportba, attól függően, és itt jön az oksági hatás, hogy melyik cikket kapták elolvasásra.
0: Hogy egy kicsit lelőjem előre, az első kérdés a migráns kérdés igen, volt, de hallgassunk meg egy dalt mostan egy mondjuk úgy társadalomtudományi kutatásról, és pedig abból az alkalomból, hogy tegnap volt 80 éves Bereményi Géza, és most hallgassuk meg egyik dalszövegét, amit természetesen Cseh Tamás ad elő, a második albumáról, az Antoine és Desiréről, és a címe az, hogy Desiré és a múlt, és nekem annak idején nagyon tetszett.

bugás, csobogás, egyi belső hangok. Szerencse, hogy nagyapja gyomra épp nem pangott. E hangok itt a múlt hieroglifái.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Janki Béla, szociológus, egyetemi tanár, kutatóprofesszor. Keretezésről beszélgetünk többek között. Ez a dal, amit hallottunk, pedig a Desiré és a múlt volt Cseh Tamástól és Bereményi Gézától. Ugye eszembe jutott, megfordult a fejembe közben, hogy amikor ez kijött ez az album 1978-ban, akkor a Donka nyar az 35-36 éve volt, körülbelül olyan távolságra, mint nekem a rendszerváltás most, és időnként én érzem magam szegényel, mert hunynak ilyen dolgokban, tehát érvényes az, amire én még emlékszem. Tehát például arra emlékszem, hogy 2015-ben a kormányzat hirtelen bevezette a migráns szót. Ha valaki még emlékszik rá, azelőtt gyakorlatilag senki nem használta köznyelven, egy szakszó volt, nem tudom milyen, mondjuk demográfiában vagy történettudományban, senki nem használta ezt, hirtelen áttört, de olyan mértékben, hogy emlékszem, van egy afrikai ismerősöm, Afrika nagyon megmagyarosodva, nagyon szép és nett hölgy, aki ült egy buszon, és egy ilyen 7 éves forma kislány utána, mikor felállt az ülésről, akkor mondta az anyjának, hogy migránsos lett a hajam. Ennyire átment a köztudatba. Na most mit vizsgált Janki Béla csoportja ebben az esetben? Milyen szavaknak az alkalmazásából indult ki, és mire következtetett?
1: Igen, mi is arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a szóhasználati játék, ugye, amit politikai célból elkezdett akkor a kormányzat, az milyen hatással van arra, hogy az emberek hogyan értékelik azokat a folyamatokat, amikor ott lezajlottak, és milyen társadalompolitikai következtetéseket vonnak le. Magyarul, mondjuk, mennyire támogatják azt, hogy az ország befogadjon háborús övezetekből menekülő embereket. És ugye az előzetes vizsgálatainkban mi is láttuk, és ugye a hétköznapokban is tapasztaltuk a migrány szónak ezt a fajta felfedezését és adott kontextusba használatát, viszont ugye mint alapkutatók igazából ugye a kezdeti vizsgálatok után rákoncentráltunk két másik szóra, a menekültre meg a bevándorlóra, mert próbáltunk univerzális következtetéseket levonni, tehát két olyan szót választottunk, amit használnak, nagyon tiszta a jelentése, tehát hogy fontos volt nekünk, hogy jól értelmezhető legyen az eredmény, amit kapunk. És ugye a vizsgálatunkban ugye többféle dolgot néztünk, az alapdolog az volt, hogy feltettünk egy kérdést arra vonatkozóan, hogy egy háborús övezetből érkező menedékkérő, most ideiglenesen használom ezt a szót, tehát leírtuk, hogy legálisan érkezett, menedéket kért, és felajánlottunk 6 opciót, amiben az egyik szélsőség az volt, hogy azonnal ki kell toloncolni az illetőt, a másik szélső opció pedig, hogy meg kell kezdeni a beilleszkedésének a támogatását, tehát felkészülni arra, hogy itt lesz hosszú távon.
0: Na most itt közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy amikor ez központi kérdéssé vált, akkor Magyarországon gyakorlatilag nem volt nem volt jelentős bevándorló kérdés, mert akik Magyarországra érkeztek, mint menekültek per bevándorlók, azok nagyon gyorsan tovább mentek. Magyarországra senki nem akar bevándorolni. Tehát senki nem akar etnikailag felhígítani
1: keresztény
0: kultúrát.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mond, és erre visszatérhetünk majd, hogyha a politikai polarizációra visszatérünk, mert ez egy nagyon-nagyon fontos tényező. De akkor előbb befejezem a kutatás részleteit, tehát hogy az a nagyobb képhez tartozik, és ugye a másik cikk, ugye, amiről elkezdtünk beszélgetni, az azért érinti ezt a kérdést. Tehát, hogy igen, ez az emberek számára egy ismeretlen és irreleváns, a hétköznapi életük szempontjából irreleváns dolog volt. Jó. De mi azt néztük, hogy ebben a kérdésben hogyan vélekednek, és hogy lehet ezt befolyásolni. És ezt a menedékkérőkre vonatkozó kérdést kétféleképpen fogalmaztuk meg az embereknek, úgyhogy véletlenszerűen két csoportba osztottuk őket. Az egyikben mindegyik helyen, amikor erre a csoportra utaltunk, a menedékkérők csoportjára, akkor menekültekként hivatkoztunk rá. A másik, tehát hogy a kérdezettek másik csoportjánál, pedig amikor a menedékkérőkre hivatkoztunk, akkor bevándorlóként hivatkoztunk rá. De a szöveg többi része ugyanaz volt, és a válaszopciók is ugyanazok voltak. És ugye azt tapasztaltuk, hogy ennek a kampánynak ugye kiválasztottunk először egy viszonylag csendes időszakát, tehát hogy amikor már ez 2015 ősze volt, karácsonyhoz közeledve, amikor ilyen nagyon, hát ugye tudjuk, hogy a kormány által kreált balhés szituációk után volt egy átmeneti csendesebb időszak, és akkor kérdeztük, és azt láttuk, hogy nagyon nagy hatása van annak, hogy milyen szót használunk, tehát hogy hogyan hivatkozunk ezekre az emberekre. Tehát nagyon érdekes, hogy a válaszopciók tartalmazták azt, hogy mi bevándorlást támogatunk, vagy ideiglenes itt tartózkodást. A kérdés maga tartalmazta, hogy háborús övezetből menekülnek, és legálisan lépték át a határt. Ennek ellenére maga az, hogy menekültként vagy bevándorlóként definiáltuk őket, vagy úgy hivatkoztunk rájuk, nagyon. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy például az az opció, ugye ott volt egy nagy vágás a hat opcióban, hogy tulajdonképpen pár hónapon belül menjenek el, vagy fogadjuk el, hogy pár hónapnál tovább itt maradnak, és akkor a gyerekeiknek iskolába kell járni, stb. Ez a kettő között úgy, hogy abban a csoportban, ahol ők menekültekként voltak definiálva, a válaszadóknak a fele támogatta körülbelül, hogy tartósan itt maradjanak, ami lehet, hogy csak egy évet jelent, de hogy több mint pár hónap. Tehát, hogy a kormánynak nem csak ételt kell nekik adni, hanem foglalkozni avval, hogy segíteni őket munkát találni, akár ideiglenesen, meg a gyerekeiknek iskolát biztosítani. És abban a csoportban, ahol bevándorlóként hivatkoztunk rá, ott csak az embereknek egy bő negyede vélekedett ugyanígy. Tehát, hogy igazából a befogadó álláspontot egy megfelelő szövegezéssel majdnem meg tudtuk duplázni.
0: Ez a keretezés?
1: Igen. Ez egy tipikus példája a keretezésnek.
0: Ebben a kontextusban hogyan határozzuk meg a keretezést?
1: Ebben a kontextusban úgy, hogy a keretezés az ugye az bizonyos események, jelenségeknek, ebben az esetben csoportoknak jellemzőinek bizonyos aspektusát emeli ki. És itt a két szónak, ugye két olyan szót választottunk, ugye aminek a denotációja, tehát igazából a szűk szó szerinti jelentése is különbözik, mert ugye a menekült, a menedékkérőt avval definiálja, hogy honnan érkezett, hogy menekül, hogy valahonnan jön. Tehát, hogy avval a háborús övezette. Igen. Igen. A bevándorló pedig a végcél szerint definiálja. Tehát igazából maga a szóval adtunk, igazából kereteztük azt, hogy mire koncentráljon az ember, a válaszadó a háborúra, ahonnan menekül, vagy a befogadó országra, ahol mi élünk, és akkor foglalkozni kell velük. És ez önmagában nagyon nagy hatással volt a válaszadókra, ez a fajta keretezés, tehát hova fókuszáltuk a figyelmüket. Csak egy szó kicserélésével, vagyis hát többször szerepelt a kérdésben esetleg ez a szó, de igazából csak ezt cseréltük ki, minden más ugyanaz volt.
0: Most akkor hogyan jön itt a képbe a párt, illetve a csoportidentitás?
1: Az úgy jön a képbe, az igazából ugye ebben a kutatásban is lehetett látni, hogy függetlenül a keretezéstől a kormánypártok támogatói kevésbé befogadóak. Tehát, hogy már ezt lehetett látni a véleményükben. Azt is lehetett látni, hogy a médiafogyasztási szokások, amelyek összefüggenek a pártpreferenciákkal, azok is befolyásolják a véleményüket, vagy összefüggenek valamilyen módon. ezzel. De ugye az igazán izgalmas az, amikor azt tudjuk megnézni, hogy maga direkt módon tudjuk vizsgálni külön kísérletekbe a pártidentitásnak a hatását. Ugye itt még volt, még mielőtt a

0: válaszadók, viszont a kísérleti hatásra nem reagált egyik csoport sem. Tehát mindenki már megkötötte magát az adott véleményhez. Tehát,
1: ugye, szóval túl volt a hétköznapi erkölcsi szempontokon, ha jól.
0: Igen, jól tehát már arról volt szó, hogy ezt úgy hívják a politika tudományban, vagy a kísérleteket folytató politika tudományban, hogy előkezelték őket, tehát gyakorlatilag az életben kezelték őket, tehát ott már előtrenírozták, és igazából akkor már az volt a helyzet, hogy lefordították, tehát akkor már tudták, hogy a menekülteket a kormánnyal kritikus tömegtájékoztatási eszközök hivatkoznak menekültekként a menedékkérőkre, a kormánypártiak hivatkoznak bevándorlóként vagy migránsként, és hogy akkor diszkontálták ezeket a jelzőket, és már behelyettesítették avval a képpel, ami a politikai kampányban kialakult ezekről a menedékkérőkről. Tehát, hogy ők szerencsétlen háború elől menekülő emberek, vagy ravaszdi, nem mindig jó szándékú gazdasági bevándorlók.
1: Nem beszélve, hogy muszlim bevándorlók, akikre nem érvényes a keresztény erkölcs.
0: Igen, és volt egy nagyon érdekes hatás, mint hagyd mondjak el, ha van még rá időnk.
1: Hogyne.
0: Mert hogy volt egy csoport, ami a legintenzívebb kampány idején is hallgatott arra, hogy enyhébben kezelte a menekülteket, mint a bevándorlókat. Ez a csoport egyébként nagyon ellenséges volt a menedékkérőkkel, kormánypárti csoport volt, viszont az volt a jelenség, hogy szemben nagyon sok kormánypárti szavazóval ezek tényleg csak a legszűkebb kormánypárti médiát nézték, tehát mi leellenőriztük azt, hogy milyen tömegtájékoztatási eszközöket követnek, és azok, akik tényleg csak az állami médiát és a nagyon direkten az államhoz bekötött kormánypárti médiát olvassák, ahol egyébként ugye próbálnak keretezni, ezért állandóan migránsokról meg bevándorlókról beszélnek, azok szemében a menekült, tehát számukra a menekült egy másik csoport volt.
1: Ja, értem.
0: Tehát alapjában véve ellenségesek voltak, viszont avval, hogy menekültekként kezdtünk el beszélni, ők azt nem fordították le a saját nyelvükre, mert nem olvasták a kormánnyal kritikus sajtót, ahol már tudták, hogy a kormánnyal kritikus sajtó hívja őket menekülteknek, és minket nem lehet becsapni, mert tudjuk, hogy azok gonosz migránsok. Ők erről nem voltak tájékoztatva, mert csak az M1 híradót nézték, és hogy náluk lehet, ők voltak az egyetlen csoport, akiket 2016-ban, amikor egy nagyon intenzív népszavazási kampány volt, enyhébb álláspontra lehetett bírni, tehát a nagyon radikális bevándorló ellenes, vagy a menedékkérő ellenes álláspontjukat meg lehetett változtatni azáltal, hogy menekültekként hivatkoztunk a menedékkérőkre.
1: Ez százalékban mekkora csoport volt 2016-ban?
0: Nem emlékszem a konkrét számra, bocsásson meg, de hogy nincs is jelentősége, mert hogy ezek a felmérések ilyen szempontból nem reprezentatívak, tehát ezek arra nem alkalmasak, hogy megmondjuk, hogy az emberek hány százaléka vélekedik így vagy úgy.
1: Ezt nem vizsgálták, tehát hogy ki mi... Hogy...
0: Tehát az a helyzet, hogy ez ilyen kísérleteket legkönnyebben olyan online felmérésekbe lehet végezni, ahol az emberek maguk töltik ki a kérdévet, és ezekben azt lehet látni, hogy nagyon eltérő a különböző pártok támogatóinak az aránya attól, mint amilyen a valóságban. Tehát, hogy ezek a minták inkább húznak a mai ellenzék felé, és akármennyire is próbálják átsúlyozni ezeket, ezért ezek arra alkalmasak, amiket mi vizsgáltunk, tehát, hogy hogyan hat általában az emberekre egy-egy tehát alkalmasak arra, hogy hogyan egy kezelés, a szóhasználat az emberekre általában. Alkalmasak arra, hogy megkülönböztessük, hogy akik néznek, akik csak M1-et néznek, hogyan viselkednek, azokhoz képest, akik szélesebb körből tájékozódnak, de arra nem alkalmas, hogy pontos százalékokat mondjunk arról, hogy hányan vannak azok, akik M1-et néznek csak.
1: Tehát ezek online, tehát fizikailag ezek online felmérések voltak, nem egy teremben ültek emberek.
0: Így van, ezek

0: Igen.
1: Ja, hát az biased, tehát.
0: Így van, vannak korrekciós eszközök, de ezek tökéletlenek. És ez nem magyar probléma, ez világszerte probléma. Tehát ezeket a kísérleteket világszerte online felmérésekben végzik, ahogy nagyon sok politikatudományi, meg politikai, szociológiai felmérést, és ezek mind küzdenek a reprezentativitás problémájával. De nagyon fontos, hogy a kísérletekhez nem kell tökéletesen reprezentatív minta, tehát ezek a kísérletek nem a következő választás végeredményét jelzik előre. A közvéleménykutatóknak sokkal nehezebb dolguk van ilyenkor, tehát az a nehezebb feladat. Tehát az az érdekes, hogy mintavétel szempontjából az ilyen tudományos kísérleteket végző kutatóknak könnyebb feladatuk van, mint úgymond csak az egyszerű kérdéseket vizsgáló közvéleménykutatóknak, akik csak egy kérdésre szeretnék megmondani, hogy az emberek hány százaléka vélekedik így vagy úgy, azt sokkal nehezebb biztosítani.
1: Na most, mindezzel együtt nekem mindig az jut eszembe egy nagyon régi elv, amit James Madison írt, hogy a politikai döntéseket a racionalitáson inneni dolgok határozzák meg, úgy, mint az önzés egyfelől, másrészt a szenvedélyek, amik szintén nem racionális dolgok. Tehát az, aki érvekkel próbál, vagy tényekkel próbál emberekre hatni a politikai döntések érdekében, az nagyon vakvágányon jár, szerintem. Nem lehetséges-e, de attól független ezek a szenvedélyek objektív dolgok, tehát ha megnézzük Amerikától Magyarországig, a sérelmi nacionalizmus az például nagyon erős szenvedély, nagyon csoportidentitástól függetlenül, sőt az a csoportidentitásnak az egyik alapja, meghatározója. Nem, ezt úgy nem vizsgálták? Tehát a sérelmi nacionalizmusnak a hatását?
0: A sérelmi nacionalizmust én a saját vizsgálataimban nem vizsgáltam. Uh-huh. Általában vizsgáltam a politikai identitást. Uh-huh. Ugye avval kezdtük az adást.
1: Értem, tehát igen.
0: Csak annyit, hogy nem biztos, hogy jó lenne belemenni ebbe a racionalitás és érzelem viszonyába most, mert ez egy nehezen kitárgyalható kérdés, amiben a szakirodalom sem egységes, és eléggé bele van gabajodva. Csak egy megjegyzést teszek, tehát a szakirodalomnak egy része, és ez pszichológiai szakirodalom és politikai pszichológiai szakirodalom, úgy véli, hogy például az érzelmek, azok tulajdonképpen közvetítenek racionális döntéseket, tehát hogy az érzelmek nem mások, mint az embereket a racionális döntéseikben segítő tényezők. De ebben most nem akarok mélyebben belemenni, mert az evvel szembeni ellenérvek is elég súlyosak, és hogy ez már kognitív tudomány, amihez én nem értek. Tehát, hogy mondjam, lelkesen olvasom az ezzel kapcsolatos könyveket, de ilyen kutatásokat nem végzek, és hogy nem mernék erről nyilvánosan nyilatkozni. Egy kocsmában sör mellett privátin elmondanám a véleményemet, de hogy ennek nem vagyok a szakértője. Szóval csak azt szeretném mondani, hogy ez egy komplex kérdés, amiről a politológusok is sokat vitatkoznak, hogy érzelem és racionalitás. Ami tisztább kérdés, az a racionális, mondjuk úgy, hogy a választó, mint racionális fogyasztó modell, és eltekintve, hogy ebben az érzelmek milyen szerepet játszanak, és a választó, mint az csoportidentitást kereső embernek a modellje.
1: Erről beszéljünk majd, ezekről is a középpontban beszéljünk majd a zene után, ami most évfordulós sorozatunk keretében David Bowie-nak az 1976-os 50 évvel ezelőtt megjelent felvétel lesz a Station to Station albumról, a Stay, átmenet a glam rock, illetve a 1984-es korszak és a berlini korszak között. Egy nagyon, nagyon érdekes album volt, úgyhogy hallgassuk most ezt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Janki Béla, szociológus, egyetemi tanár, politikai, szociológiai kísérletekről beszélgetünk, az identitás vezérelt döntésről, keretezésről és hasonlókról, amik úgy nagy látószögből mutatják azt, hogy mi zajlik ma Magyarországon. A kísérletekben mik voltak a zavaró tényezők? Tehát mi volt az, amit a kutatók nem tudtak befolyásolni?
1: Igen. Ugye ez a 2010-es években vált nyilvánvalóvá ezekben a politikai, szociológiai kísérletekben, hogy oké, mondták a politológusok, hogy ha így csak keresztbe rakjuk az emberek válaszait, abból nem tudunk okságot azonosítani. Tervezzünk kísérleteket. Oké. De milyen kérdésekben tervezünk kísérleteket, amelyek most fontosak és érdekesek, tehát olyan témában kell kérdezni az embereket, amelyek ilyen hot topikok, amelyeket érdeklik, ott lehet mérni az identitásukat, meg mi alapján választanak. És ekkor vált nyilvánvalóvá, amikor elkezdték ezeket csinálni, hogy látták a valós életben, hogy egy témában valamelyik politikai szereplő, vagy közéleti szereplő nagyon erős hatást tud kiváltani az emberekben. Ez volt a benyomásuk, és ezt megpróbálták tudományosan bizonyítani, hogy ezzel és ezzel az eszközzel érte el. És a kísérletekben nagyon gyenge eredményeket kaptak, azt találták, hogy az valójában nem is hat semmit, miközben a valóságban azt érzékelték, hogy szerintük ez egy nagyon erős keretezési hatás volt, és amikor megpróbálták megismételni a laboratóriumban, akkor nagyon gyenge hatást láttak. És ugye akkor jöttek rá, és ez a 2010-es éveknek lett egy fő témája a szakirodalomban, hogy igazából pont az a baj, hogyha olyan kérdéseket vizsgálunk, amelyek most fontosak, érdekesek az embereknek, hogy ezekben a kérdésekben őket már előkeretezték, vagy előkezelték, mert hogy a valós életben megtörtént a keretezés, valós életben befolyásolták a véleményüket, és amikor bemennek a képzeletbeli laboratóriumba, ami, ahogy említettük, valójában azt jelenti, hogy a laptopjukon vagy a telefonjukon kitöltenek egy kérdőívet, a legtöbb esetben ezt jelenti, néhány esetben valós laboratóriumot jelent egyébként.
0: De az sok pénz kell.
1: Igen, igen, ahhoz sok pénz kell, valóban. Szóval, hogy amikor ezt kitöltik, ők valójában már kész állásponttal jönnek. Tehát őket befolyásolták, de pont abban a kérdésben befolyásolták, amit mi vizsgálni akarunk, és mire mi vizsgáljuk, addigra nekik már kialakult egy álláspontja, és úgymond átlátnak a szitán, tehát hiába próbáljuk őket befolyásolni, ők már a valós közéleti diskurzusból ismerik ezeket a befolyásolási kísérleteket is. Tehát olyankor már nem azt nézik, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja, a szóhasználatból ismerik föl, hogy ez melyik politikai oldalnak a szóhasználata, meg mondom, eleve egy kérdésről, amiről nem volt véleményük, de a közéleti szereplőknek a hatására lett, már van véleményük, és azt ismétlik el, akárhogyan is próbáljuk őket hát befolyásolni.
0: Kik befolyásolják, és itt érünk el ahhoz a kérdéshöz, hogy mit jelent a tájékozottság, tehát tud-e valaki érdemese védekezni a befolyásolás ellen, vagy ússzunk az árral?
1: Hát ugye az a helyzet, hogy az én véleményem az, hogy nincsen keretezés nélküli cikk, tehát nincsen objektív tájékoztatás abban az értelemben, hogy bármilyen eseménynek rengeteg aspektusa lehet, és hogy mindenképpen sűríteni kell ezeket az aspektusokat, és hogy egyébként ugye ez az újságírói munka mondjuk, meg ez a politikusi munka, ez a közéleti értelmezői munka. És ugye nem jelent, és ez nem feltétlenül jelent rosszindulatú manipulációt, csak azt jelenti, hogy én föl kell vállalnom bizonyos értékeket, amelyek mentén én megcsinálom ezt az információs sűrítést.
0: Na most, ha újságírásról volt szó, megmondom őszintén, hogy én mint újságíró legszívesebben hosszú és unalmas cikkeket olvasok, és szívem szerint ilyeneket írnék, csak hát azt nem olvas el senki. Tehát ez egy paradoxon, tehát nem tudok, szeretnék minél alaposabban tájékozódni, de nem biztos, hogy érdemes.
1: Igen. Hát, hogy az sok energiába telik.
0: Időbe és energiába. Amellett, tehát aki valamennyiért a szakmához, az tudja, hogy milyen triggereket kell meghúzigálni ahhoz, hogy az ember reakciót váltson ki. Na most minden tájékoztatás szolgáló cikkben vannak bizonyos előhívó elemek, amikre az olvasó reagál. Na most van, amire arra reagál, ami hozzá közelebb áll, hogyha jól ismer.
1: Igen. Most én nem vagyok médiaelmélész, tehát ezt nem tudom megközelíteni az újságírók szempontjából, de mint politikai szociológus, az olvasók szempontjából egy kicsit jobban meg tudom közelíteni, és hogy ott azt tényleg látjuk, hogy az olvasók, és ugye erre vannak kísérletek is, én nem végeztem ilyen típusú kísérleteket, csak olvastam ezekről, pártállástól függően, hogyha mondjuk most maradunk a közéleti témáknál, hát ideológiai beállítottságtól függően, keresnek bizonyos típusú információkat, és hogy igazából az a helyzet, hogy akkor, amikor valaki, tehát nem csak arról van szó, hogy az újságíró nem tud az összes aspektusát feltárni egy adott jelenségnek, hanem sűrítenie kell, és ezért válogatnia kell. És nem csak arról van szó, hogy a korlátozott idővel rendelkező olvasónak is szelektálnia kell, hanem akkor, amikor ő alaposan tájékozódik, még akkor is szelektál ez a tapasztalat, mert neki is van valamilyen világnézete, és erre vannak nagyon jó kísérletek, amelyek azt mutatják, hogy az emberek a saját világnézetükhöz közel álló információkat keresik ilyenkor, aminek nem feltétlenül az, tehát hogy ritkábban keresik azokat az információkat, amelyek kihívások elé állítják a saját kiinduló nézeteiket, és ennek egy nagyon paradox hatása, hogy gyakran a jobban tájékozott emberek, akik ugye több ilyen információt szedtek össze, és jellemzően ezek jobban képzett emberek, ha politikai, közéleti témáról beszélünk, akkor politikailag érdeklődőbb és tájékozottabb emberek, tehát akik például csomó ténykérdés jobban tudnak, hogy ki, hol, milyen pozíciókat tört be, stb. Ezek az emberek néha elfogultabbak, és szélsőségesebb álláspontokat képviselnek a közéleti vitákban.
0: Nem arról is van szó egyébként, hogy az emberek véges agyi energiája és gondolkodásra való ideje van, tehát nem a bonyolult megoldásokat keresi, hanem lerövidíti át. Tehát
1: igen, ez a
0: szuperintelligens emberek mentek a náci oldalra például.
1: Igen. Tehát most itt két dolog van, tehát hogy válasszuk szét. Tehát az egyik, ez a racionális ignorancia, ugye amit már a közgazdaságtan is nagyon régóta hangsúlyoz, és ez a racionális szavazó modellje is átvett, tehát az egyik típusú magatartás az, hogy nagyon sok fontos dolog van az életben, és hogy egy-egy dologra korlátozott időt fordítok, korlátozott energiát fordítok.
0: Mert nincs több.
1: Nincs több, igen, és hogy például komplex közéleti kérdésekre, hát nem foglalkozok, mivel az én szavazatom alig számít, ezért nem érdemes. Tehát ez az egyik típusú dolog. A másik típusú, mert említette a náci oldalra álló tudósokat, amikor arról van szó, hogy valakinek bizony van ideje, magas emberi tőkéje van, be tud fogadni sok információt, de igazából valamilyen identitásbeli okok miatt, vagy éppen azért, mert igazából valamilyen racionális indoka van elfogadni egy állást, mert ő nagyon szeretne felfedezéseket tenni, mert ez a szenvedélye, és egy jól fizető állásba felfedezéseket tenni, és ezt mondjuk csak egy elnyomó rezsim kiszolgálójaként tudja legkönnyebben megtenni, akkor elkezdi szisztematikusan keresni azokat az információkat, amelyek megerősítik mondjuk az erkölcsi megalapozottságát az ő döntésének.
0: És elnyomni azokat, amik eltávolítanák.
1: Igen. De hogy ennek az elnyomásnak az eszköze, hogy ő jól tájékozott, tehát összeszedi a lehető legtöbb érvet, ami az ő oldalán áll. És ugye ennek van, ez megint már nem az én területem, de kicsit kikacsintok, ugye ennek a episztemiológia, tehát megvan ennek a filozófiája is, tehát a filozófiának is van egy olyan területe, amelyik foglalkozik avval, hogy hogyan zajlanak az emberi párbeszédek, és van egy olyan álláspont, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen ez az emberi közösségeknek lehet, hogy egy nagyon régi stratégiája, hogy vannak emberek, akik így az egyik oldal álláspontjából nagyon felkészülnek, ahogy a bírósági tárgyalásokon teszik, és ők ebben jók, és hogy igazából a közösségek számára az igazság, az objektív igazság abból áll ki, hogy ezek az embereknek a véleményét betoljuk a közös térbe, és ütköztetjük olyan emberekkel, akik a másik oldal összes érvét szedték össze, és aztán ennek van egy kevésbé informált közönsége, aki aztán igazából egy igazságot tesz közöttük.
0: Egyébként ezt figyelem meg teljesen kinézve ebből a kérdéskörből az ukrajnai helyzet megítélésében, tehát egészen kiváló ismerőseim begyűjtik azokat az információkat, amik Oroszország mellett szólnak, és nem lehet velük egy bizonyos ponton túl vitatkozni.
1: Igen, de nagyon sok kérdésben megnyilvánul. Tehát, hogy ezt, ha valaki körbenéz, ugye két típusa vagy beletartozik ebbe, tehát ezt így nem fog észrevenni, vagy nem tartozik bele ebbe, csak azt látja, hogy nagyon intelligens, nagyon olvasott emberek bizonyos kérdésekben nagyon egy oldalra vannak olvasva, és nagyon kiválóan tudnak az oldal mellett érvelni, mert nagyon tájékozottak, de nagyon szelektívek abban, hogy milyen érveket keresnek.
0: Na most ez már médiaszociológia, de ha valaki nagyon intelligens és nagyon sokat lóg a neten, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel találkozik megemésztetés ki, vagy képzelhet alkalmazva kihegyezett információkkal, tehát nem verbális, hanem ilyen megjelenített információkkal, amik természetesen jobban hatnak a befogadásra, mint a racionális érvelés, vagy ilyen fogalmakkal való operálás.
1: Hát igen, ez viszont ugye nem azokról szól, akik szisztematikusan keresik a hozzájuk közel álló információkat, hanem ez pont a semleges, kevésbé tájékozott emberekről. Nagyon felületesen ismerem ennek a szakirodalmát, nem akarok erről részletesen beszélni. Tehát azt tudom, hogy a közösségi média világ térhódításának a kezdetén nagyon népszerűvé vált olyan nézetek a szakmában is, tehát a médiakutatók körében is, hogy ez valami speciálisan új világ ebből a szempontból, hogy mennyire könnyen emészhető, stb. Információkat ad, de hogy és hogy mennyire járul hozzá például a politikai polarizációhoz, vagy bármilyen társadalmi kérdésben a vélemények polarizálódásához, de azt hiszem, hogy ez már egy kicsit összetettebben látja a szakma, és hogy ugye látni kell, hogy a televízió megjelenésekor ugyanolyan szempontok merültek föl jogosan, és nagyon kiváló elemzések születtek médiakutatók tollából akkor is arról, hogy a televízió mennyire inkább azért hat rövid, tehát a vizuális információ összefoglalás eszközeivel hogyan tud az emberek érzelmeire hatni, ahelyett, hogy érveket és ellenérveket sorakoztatna fel bizonyos témákkal kapcsolatban. Tehát, de én igazából nem vagyok otthon ebbe a szakirodalom, úgyhogy erről nem szívesen nyilatkozom, hogy ebben most hányadán állunk.
0: Viszont az tény, hogy, és ez azért az önök kutatásaival is átfedi egymást, hogy a mondjuk a Facebooknak, illetve a Twitternek, vagy a Social Truth Socialnek az algoritmusa az olyan, hogy a minél szélsőségesebb véleményeket preferálja, mert egyszerűen az az üzleti érdek ebben az egészben.
1: Igen.
0: Szóval... És ez felerősíti a médián kívüli polarizációt.
1: Igen, tehát olvastam erről néhány szakcikket is. Ismerem valamennyire olyan emberek véleményét, akik sok szakcikket olvastak ezekről, és látom a sajtóban, hogy az újságírók, szóval olvasok olyan újságírókat, akik sok ilyen cikket olvasnak, szakcikket is, és összefoglalják ezeket, és ezt a véleményt fogalmazzák meg, amit ön. De azért mondom, én ebben óvatosabb lennék, mert hogy vannak ezzel ellentétes eredmények is, és azt is látni kell, hogy az újságírók sem elfogulatlanok ebben a kérdésben, mert hogy ugye az viszont viszonylag ténykérdés, hogy a közösségi média szóval meglehetősen átalakította a médiateret, és hogy mondjuk az újságírói szakmát világszerte nagyon komoly csapásként érte, tehát tehát ennek a szakmának a piaca, az anyagi lehetősége, a presztízse, stb. Ezt negatívan érintette a közösségi média, és ezért én el tudom képzelni, hogy maguk az újságírók, az értelmes újságírók, akik olvasnak médiakutatási cikkeket, fogékonyabbak azokra az eredményekre, amelyek ezt mutatják. De az az igazság, amikor mi ilyen viszonylag, nem azt mondom, hogy jó mintán, én nem küldtem át önnek azt a cikket, amit Kmeti Zoltán és Szabó Gabriella kollégámmal csináltunk, amiben próbáltuk vizsgálni, hogy különböző pártállású emberek miket olvasnak, meg hogy hogyan fogyasztanak közösségi médiát. Próbáltunk ilyen csoportokat azonosítani statisztikai módszerrel, és hát mi azt találtuk, hogy a közösségi médiában nem nagyon vannak jelen a filterbuborékok, vagy nagyon kicsik, tehát az emberek többsége mindenféle álláspontról értesül. De ez nem volt egy módszertanilag erős tanulmány, tehát én ezt nem hirdettem széjjel szerte a világban, önnek sem küldtem el, tehát nem voltunk annyira biztosak ezekbe az eredményekbe, de ezt kaptuk. Legalábbis én nem voltam ebbe biztos, mert láttam, hogy milyen korlátai vannak annak, amikor így kérdőjébe kérdezzük, hogy hogyan Facebookozik, szóval, hogy ez nem ez a legjobb módszer erre, tudom. Viszont azt is tudom, mondom, nem ők ennek szakértő, de tudom, hogy nem vagyunk egyedül avval, akik ilyen eredményt találtak, és azt tudom, hogy az a nézet, amit például újságíróktól nagyon gyakran olvas az ember a filterbuborékokról, arról, hogy az emberek hogyan alakítják ki magukban ezt az izolált teret, hogy folyamatosan jönnek ezzel ellentétes eredmények. De mondom, nem vagyok annyira a szakértő a témának, hogy ebben igazságot tudnák tenni, csak jelezni akarom, vagy fölhívnám a figyelmet. Itt most egy újságírónak, kedves hallgatóknak, hogy ebben érdemes, hogyha valakit érdekel ez a téma, akkor érdemes elolvasni azokat az eredményeket is, amelyek ezzel ellentétesek, és akkor ezek után igazságot tenni. Szóval én nem tudom. Szóval ugye ebben én óvatos lennék. Leginkább azért, mert nem vagyok elég olvasott, és amely ilyen szerény módon olvasott vagyok, abban azt látom, hogy vegyesek az eredmények ezzel.
0: Ezt meggondolom, tehát lehet, hogy a professzió diskurzus beszél belőlem.
1: Igen, de ugye azt is érdemes kritikusan átnézni mindenkinek, szóval, hogy ezt...
0: Bevallom, hogy...
1: De nincs egyedül, szóval, hogy ez a legtöbb tájékozott újságírónál ezt tapasztalom, tehát, hogy aki eljut szakcikkek olvasásáig, hogy fogékonyabb egyszerűen ezekre a közösségi média gyalázó mondjuk leegyszerűsítve, a közösségi média gyalázó szakcikkekre.
0: Értem. Snob módjára egyébként én az MIT Technology Review-ra fizetek elő, úgyhogy nagyon nyilván az, abból halászom ki a magam snob érveit, de igyekszem akkor reflektálni az elfogultságaimra.
1: De nem mondom, hogy lehet, hogy nincs igaz, én azt mondom, hogy nem tudom, és hogy nem tudjuk, hogy többféle eredmény van.
0: Jó, bízzunk a jövőben, nézzünk bizakodva a jövőbe, hallgassunk egy kis zenét, most pedig nem túl régi zenéket, sőt egészen újat, az Arctic Monkeys-tól egy új felvét, az a címe, hogy Opening Night, azaz nyitó este. Hallgassuk most ezt egy kicsit.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Janki Béla, szociológus egyetemi tanár. Melyik ponton hagytuk is abba? A média, közösségi média kérdése. De volt egy olyan kísérletük, ahol az volt a kérdés, hogy meg lehet-e változtatni az embereknek a véleményét. Hogyan lehet megváltoztatni, milyen témákban lehet megváltoztatni az emberek véleményét, erre egy kicsit többet, tehát hogy hogyan lehet megváltoztatni, és mik a témák?
1: Igen, tehát ez a másik kísérlet, ugye a racionális szavazó modellével szemben álló másik ideált típus modellt próbálta tesztelni, azt próbálta megmutatni,
0: hogy... Az identitás vezérelt
1: igen,
0: szavazó.
1: Igen, az identitás vezérelt szavazó modelljét, hogy ez tényleg létezik, és erre próbáltunk egy olyan kísérletet összeállítani, ami ebben a formában ugye a nemzetközi szakirodalomban sem volt jelen akkor.
0: És mi itt volt a kérdés?
1: Ugye kiválasztottunk egy olyan kérdést, ami akkoriban már a... politikai közbeszéd középpontjába volt, 2018-ban ez a civil szervezetek külföldi támogatásának a kérdése volt, tehát akkor volt az egyik első ilyen civil ellenes törvény.
0: És orosz ugye, mintára megjegyzem.
1: Igen, így van, és hogy az ugye hát tettünk elég sok erőfeszítést, hogy erről úgy kérdezzük az embereket, hogy elmaszkoljuk ezt a dolgot, tehát, hogy ne használjuk, tehát, hogy próbáltuk, hogy ne használjuk a civil szót, ne használjuk azokat a fordulatokat, amelyeket akár a kormánypárti, akár a független média használ ezzel kapcsolatban, azért, hogy ki tudjunk szedni az emberekből egy olyan véleményt, ami az ő kiinduló belső preferenciájukként megfogalmazható, és ezt hívtuk kontrollcsoportnak, akiktől ezt a kérdést feltettük, tehát, hogy mennyire támogatná azt, hogy mondjuk karitatív tevékenységet végző önkéntes szervezetek nem csak Magyarországról, hanem külföldről is elfogadjanak pénzt a munkájukhoz. Tehát megpróbáltuk úgy megfogalmazni. Erről majd mondok egy érdekességet, hogy ez tényleg nem sikerült tökéletesen, és ez miből látszik, és emiatt azt lehet látni, hogy egyébként valószínűleg a valós hatások nagyobbak, mint amit mi a kísérletben mérni tudtuk. Szóval ez volt az egyik csoport, a másik csoport ugyanezt a kérdést kapta, csak előtte megpróbáltuk felpiszkálni őket, tehát politikai pártállástól függetlenül megpróbáltuk felpiszkálni őket pártpolitikai szempontból, tehát megpróbáltuk azt a pártpolitikai identitáshoz kötődő énjüket előhívni. Ez egy klasszikus módszer a szociálpszichológiában, például a nem identitással kapcsolatos kísérletekben, hogy embereket emlékeztetik valamilyen, néha nagyon vicces módon arra, hogy ők most inkább férfiak, vagy inkább nők, és hogy akkor megnézik, hogy ez befolyásolja, hogy ők milyen kérdést adnak válaszokra, hogy agresszívabbak lesznek-e, vagy behódolóbbak lesznek-e, vagy például arra, hogy milyen szakmát választanak tinédzserek, tehát hogy a falakra milyen színű plakátokat tesznek, meg milyen keresztrejtvényt oldatnak meg velük. Na mi is ezt csináltuk csak politikára, és az volt a lényeg, hogy ezt úgy tettük ezt a kezelést, hogy nem egy cikket mutattunk nekik, hanem kérdéseket tettünk föl akkoriban éles témákban, amiből nagy vita volt, és mindenkit idegesített valószínűleg a másik álláspontja, vagy cselekvése. Stadionépítés, oktatásfinanszírozás, akkoriban hiszem föltettük, hogy akkoriban volt a Nemzeti Bank elnökének a fizetése is egy téma volt rövid ideig. Hát ugye akkor mi nem tudtuk, hogy annál sokkal nagyobb pénzekkel is játszanak, vagyis hát akkoriban már megjelentek talán ezzel kapcsolatban ugye alaposabb elemzések is, de hogy maga a fizetés is akkor téma volt, és hogy ezekben tettünk fel kérdés, amiről az volt a lényeg, meg talán Soros Györgyről is volt valamilyen kérdés. Az volt a lényeg, hogy fölpiszkáljuk mind az ellenzéki, mind a kormánypárti szavazókat, és úgy tűnt, hogy sikerült. Tehát az volt, hogy látszódott a civil szervezetek támogatására vonatkozó kérdésnél, hogy a kormánypárti szavazók azok tartózkodóbbak, tehát nem többen ellenzik közülük, hogy külföldről is elfogadjanak pénzt, tehát volt egy különbség, és ez a különbség, ez duplájára nőtt akkor, amikor fölpiszkáltuk őket. Tehát azt lehetett látni, hogy az embereknek azonosítottuk, hogy van egy pártpolitikától független véleményük, és van egy olyan véleményük, amelyek mint valamilyen párt támogatói fejeznek ki, és hogy a kettő különbözik egymástól. Ezt ugye nem tudtuk egyéneknél megmérni. Hmm. Azt tudtuk, hogy veszünk embereknek két ugyanolyan csoportját, és megnéztük, hogy átlagosan hogyan változik a vélemény. Hogy ez hogyan áll össze egyénekből, hogy az emberek egy része nagyon megváltoztatja a véleményét, vagy az emberek nagy része egy kicsit megváltoztatja a véleményét, ezt ilyen módon nem tudtuk tesztelni. Csak az, hogy átlagosan az emberek egy közösségében odébb tolódtak a vélemények.
0: Na most itt tértünk a témák kérdéséhez, tehát ez olyan 2007-2008 tájékán jött be a politológusi zsargomba az, hogy XY tematizálja a közvéleményt, sikeresen tematizálja a közvéleményt, ami azt jelentette, hogy valaki valamiről nagyot hazudik. De ez a tematizálás kérdése, hogy mik azok a témák, hogyan keletkeznek azok a témák, amikről az emberek elkezdenek véleményt alkotni, vagy úgy gondolják, hogy van véleményük.
1: Hát igen, ugye média kutatási kérdés, hát ugye a közéleti diskurzus adja meg, hogy mik a politikailag fontos témák, tehát hogy az emberek, egyrészt az emberek ezekről látnak információkat, másrésztről ezek jelzések, hogy mondjuk a hozzájuk közel álló, politikailag közel álló, a politikai véleményükhöz közel álló közéleti emberek, megmondó emberek és politikusok éppen most ugye egyrészt, hogy milyen témákat tartanak fontosnak, másrészt ugye ezekben a témákban mondják el, hogy aki ehhez a politikai oldalhoz tartozik, az ebben a kérdésben így vélekedik. Ugye amiről nem beszélnek, arról az emberek nem tudják, hogy hogyan vélekedik ez a politikai oldal, arról van egy privát véleményük, vagy nincs semmilyen véleményük. És hogy azt lehet látni, ugye erről olyan direkt kutatásokat nem folytattam, csak ugye szakirodalmat olvastam némileg, illetve ez egy nagyon fontos háttér volt ezeknek a kísérleteknek. Fontos motiváció, és fontos háttér volt a kísérletek tervezéséhez, hogy azt lehetett látni, hogy ugye a politikai szereplők nagyon megfontolják, hogy milyen témákat tolnak előtérbe, és ugye ebben egyébként nagyon érdekes módon azért használják a racionális szavazó modelljét is. Tehát, hogy tudják, hogy vannak olyan témák, amelyek a közvetlen megélhetéshez, vagy nagyon alapvető erkölcsi kérdésekhez kapcsolódnak, amelyekben nehezen lehet mozgatni az embereket.
0: Mi ez például?
1: Hát olyan témák, amelyek a 20. században jobban az előtérbe voltak, a megélhetéssel kapcsolatban, az adózással kapcsolatban, ehhez kapcsolódó gazdaságpolitikai kérdésekben, és hogy ehelyett ugye azt lehet látni, hogy a nyugati demokráciákban a 21. században így elkezdtek előtérbe tolni ilyen kulturális kérdéseket. Egyrésztről most egy kicsit rosszul mondtam, mert előtérbe toltak olyan erkölcsi kérdéseket is, amelyekben mély véleménye van az embereknek, és ilyenkor ez különböző megfontásokból volt, hogy azért például Amerikában, Észak-Amerikában azt lehet látni, hogy a saját tábort egybe tartsák. Magyarországon azt lehet látni, hogy kerestek olyan kérdéseket, amelyekben úgy vélték, hogy náluk van a társadalmi többség a kormányzatnak, és akkor azokat tolták előtérbe.
0: Amerikában például ilyen volt a melegházasságnak
1: az így ügy. Van, így van. Nagyon jó megjegyzés. Tehát például a melegházasság abortusz. És Magyarországon egyébként az látszik, hogy ez ráomlott a kormányra, de ilyesmi kérdés volt, amiben többséget találtak, amikor még úgy vélték, mert a társadalom ebben nagyon gyorsan változik, hogy meleg kérdésben, ha jól fogalmazzák meg, akkor náluk van a társadalmi többség, de igazából ez már egyébként, ez már egy megosztó téma volt régen is. De például a pedofília kérdésében ez az, ami igazából rájuk omlik most a kormányzatra. Ebben ezt azért korábban próbálták úgy használni, hogy úgy megfogalmazni, és ugye a nagy a nagy kampányuk, ugye, amit mi is vizsgáltunk, és itt is beszélgettünk róla, ugye a bevándorlás kérdésében, azt megpróbálták úgy összerakni, hogy biztosak legyenek, hogy náluk van egy alapvető többség, de azért az nem egy olyan alaperkölcsi kérdés, amiben mozgathatatlanok az emberek. Szóval, hogy azért jó. Szóval, hogy azt lehet látni, hogy Magyarországon nagyon erősen megfigyelhető volt, most meg Észak-Amerikában lehet ezt látni, vagy hát az USA-ban konkrétan most nagyon rövid idő óta, hogy ezt így nagyon tudatosan csinálják, hogy amit a médiában elneveznek gumicsontoknak, meg tematizálásnak, hogy keresnek olyan kérdéseket, amelyek nem annyira fontosak az embereknek, és jelzik, hogy ebben aki velünk van, az így vélekedik, és hogyha ez másra nem is jó, a táborok stabilizálására jó. Tehát ez olyasmire jó, hogyha valamiben igazából mi most jól állunk, alapvetően, most van egy társadalmi többségünk, de mondjuk gazdasági kérdések feszegetése ezt veszélyeztetheti, hogy élhetnénk még jobban, stb.
0: Ugye Magyarország... a gazdaság mondjuk.
1: Igen. De hogy ugye ez már 2000, de nagyon érdekes, hogy ez a 2010-es években kezdődött, amikor egy olyan rövid időszakban, amikor gyorsan nőtt a magyar gazdaság.
0: 14-19.
1: Igen, 14-19, és hogy akkor is úgy tűnik utólag, rekonstruálva. Most egy kicsit ilyen politológiai elemzést csinálok, elnézést, de hát, hogyha rátértünk most a végén, talán megengedhetjük magunknak az utolsó pár percben, hogy igazából úgy tűnt, hogy nincs a kormánynak félnivalója, mégis úgy tűnik, hogy félt korábbi tapasztalatokból kiindulva, és egyébként ennek vannak, ennek se vagyok szakértője, de úgy tudom, hogy az úgynevezett gazdasági szavazás, amikor az emberek nagyon nagy súlyt helyeznek a saját egyéni jólétükre, hogy a ideológiai beállítottságtól függetlenül, az Kelet-Európában általában erősebb, mint a világ más demokráciájában, és Kelet-Európán belül Magyarországon még erősebbnek számít. Tehát lehet, hogy ők ezt látták, megtapasztalták korábban, például 2002-ben, és hogy már mint a mostani kormányzat, és hogy féltek ekkor is a gazdasági kérdésektől, amikor nagy növekedés volt, és ezért kerestek olyan kérdést, amikor ezekről nem kell beszélni, az embereknek nincs annyira kialakult álláspontja, viszont a gazdaság, mivel megy, alapvetően népszerűek voltak, csak attól féltek, hogy bekerülhet a diskurzusba az, hogy élhetnénk még jobban, oszhatnánk el még jobban ezt a pénzt, ha már így növekszik a gazdaság.
0: Adhatnának több pénzt.
1: Így van. Ugye 2002-ben volt, hogy több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak, volt az MSZP szlogenje, tehát lehet, hogy...
0: Meg is lett a
1: katasztrofális következménye. Igen, igen, hogy akkor ne ebben a kampányoljuk, hogy jobban élek, ha ezt érezni fogják, tehát hogy most náluk van a többség, és ezért betették, hogy aki velünk van, az üldözi a migránsokat. Tehát próbáltak, nyilvánvalóan ugye ennél bonyolultabb volt a kérdés, tehát próbáltak át keresni, amiben eleve lenne többségük, de olyan kérdést is, amiben azért elég rugalmasak is az emberek, és hajlandóak beállni a kormány mögé, ha azt látják, hogy az egyébként nekik amúgy alapvetően szimpatikus politikusok, politikai tábor ezt az irányzatot nyomja, és ezáltal viszont akkor nincs hely arra, hogy más kérdéseket megtárgyaljunk.
0: Amerikáról volt szó, hallgassunk meg egy egészen új keletű protestszongot. Rég volt country a műsorban, pedig nagyon kedvelem. Zach Bryan-nek a dala, az a címe, hogy Bad News, azaz rossz hír, és a aktuális eseményekre reagál, mondja a narrátor, hogy az összes barátom degenerált, ezt mondják nekem, és az ICE-nak a gazságairól is szó van. Hallgassuk egy kicsit Zach Bryant-t.

Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondókodóknak, Zach Bryant hallottuk. Vendégem szociológus és egyetemi tanár, és arról beszélgetünk, hogy mi határozza meg a politikai véleményalkotást. Na most a vizsgálataikhoz képest 1915 hülye vagyok, boomer reflex, 20. században élek, tehát 2015-16-18-hoz képest is. Szerintem elég erős eltolódás ment végbe a magyar médiában. Van ez a tűzoltócső propaganda, vagy tűzoltócső kommunikáció, vagy a hamisságok tűzoltócsöve nevű stratégia, aminek egyik eleme az, hogy nem érdekes az igazság, nem arról van szó, ha hazudunk, vagy a valóságnak megfelelő dolgokat mondunk, az nem számít, mert nem lepleződik le, és nem érdekes. A másik elem az, minden csatornán folyik. Na most közben mondjuk 15-16-18-hoz képest a politikai hatalom a legváltozatosabb kommunikációs csatornákat foglalta el a nyomtatott sajt,

0: ha nagyon hatásosnak bizonyult, de szintén nem feltétlenül olyan témákat vet föl, amik az embereknek a mindennapi életét meghatározzák. Az átlagválasztónak a mindennapi életét meghatározzák, vagy nem úgy veti föl. A kérdésem az, hogy ezzel most tud-e valamit kezdeni a politikai szociológia?
1: Hát szerintem kell is valamit kezdenie, mert ugye Magyarországon én úgy érzem, hogy nagyon viszonylag korán és nagyon erősen jelentek meg ezek a dolgok, tehát nagyon szélsőséges módon, de hogy látni lehet ezt a fajta stratégiát más országokban is, és hogy emiatt ez érdekes, és hogy az egész összefügg a technológiai átalakulásokkal, tehát a média technológiák átalakulásával is, a médiafogyasztási szokások átalakulásával is, tehát hogy ebben foglalkozni kell. És igazából ez az egész, visszakanyarodhatunk két órával ezelőttre, tehát hogy a klasszikus modellekre összefügg avval is, hogy mit gondolunk arról, hogy a választókat hogyan befolyásolják az ő racionális megfontolásaik, és ezekben lehetnek ideológiai megfontolások is, és az identitás alapú megfontolások, amikor csak egy csoport hovatartozást akarnak kifejezni valamilyen véleménnyel, és ugye ebben a vitában is ezek nagyon érdekes eredmények, illetve abban, hogy éppen aktuálisan hogyan alakul ez a mix a két modell között.
0: Na most valóban az érdekek ellen megy a csoportidentitás, tehát például a bevándorlással szembeni politikában, amit liberális oldalon inkább szélsőségesnek neveznek, nem valójában érdekekről van szó, vagy ez összefonódik a kettő?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert ez a nemzetközi szakirodalomnak az egyik legizgalmasabb témája, ahol tényleg nagyon komoly kutatók, néha nagyon komoly statisztikai elemzési eszközökkel próbálnak rendet vágni, és tényleg az a helyzet, hogy nem olyan könnyű megmondani. Én igazából hajlok arra, hogy emögött vannak nagyon is alapvető anyagi érdekek a nyugati társadalmakban, és valahogy ez az egész egy ilyen identitáspolitikai szűrön keresztül érvényesült, és tényleg az az érdekes, hogy ezt hogyan tudjuk szétszálazni, mert ebben tényleg a 2020-as években próbál pár politika elmélész, politikai szociológus ebbe valahogy rendet vágni, és próbálja ezt összeszedni, mert egy kicsit kilengett az inga, tehát az észak-amerikai kutatók között kilengett az inga arra, hogy az emberek össze-vissza szavaznak, mert ha elhitetik róla, hogy ők hagyományos republikánusok, vagy hagyományosan demokraták, és akkor elkezdik őket befolyásolni, hogy egy demokratának, egy republikánusnak hogyan illik véleményt alkotni valamilyen a saját hétköznapi életétől távoli témában. És a végeredmény az, hogy arra panaszkodnak mondjuk baloldali megmondó emberek, vagy politikai elemzők, hogy hát egy csomó olyan alacsony vagy közepes jövedelmű ember, aki hasznot tudna húzni mondjuk egy demokrata párti kormányzat szociális intézkedéseiből, az a republikánusokra szavaz, és hogy bebutítják meg a ilyen-olyan félelmei vannak, de vannak alternatív vélemények, amelyek azt mondják, és ezt azért néha tényleg komoly statisztikai elemzéseket támasztják alá, hogy azért itt vannak komoly érdekek, tehát hogy az alacsony keresettőek béreit hogyan nyomja le a bevándorlás, és a többi, és ez hogyan nem érinti a magas keresettőek béreit, és hogy lám-lám, egyébként pont azok szavaznak balra a világban egyre inkább, akik magasabb keresettőek, akiket nem érint annyira a bevándorlás károsan, sőt előnyösen érinti őket, és pont azok szavaznak jobbra, akiket hátrányosabban érint a bevándorlás.
0: Mondjuk az, hogy ez magyarázza az, hogy a

0: középosztály az balra és amerikai értelemben liberális irányba tolódik?
1: Igen, igen, igen. Csak Amerikában a középosztálynak a munkásosztályt hívják inkább. A felső középosztálynak. Mondhatjuk, így van. Tehát, hogy ebben nagyon látványos változások történtek nyugaton is. Ugye egyrészt erre vannak nagyon hosszú távú trendek, amelyek az 50-es évektől zajlanak az összes nyugati demokráciában, vagy a legtöbb nyugati demokráciában. Vannak nagyon hosszú távú trendek, és a 2010-es évektől vannak látványos változások, Magyarországon pedig hát erről szoktak lenni nagyon jó politikai elemzések a médiában is, nagyon gyorsan zajlottak le a 2010-es évek második felében változások ebben kapcsolatban.
0: Melyek?
1: Hát már mint az, hogy a magasabb státuszúak szavazata tolódik balra, az alacsonyabb státuszúaké pedig jobbra.
0: Ezzel kapcsolatban most eszembe jut az aktuális botrány, tehát amikor Lázár János azt mondta, hogy tulajdonképpen a WC pucolós szövegének a felvezetése az volt, hogy jobb, ha ezt a cigányok csinálják, mint a bevándorlók. Tehát tulajdonképpen egy ilyen két dolgot egyesített, egy gazdasági érvet, meg egy finoman identitáspolitikainak nevezhető érvet.
1: Igen, igen, igen. Tehát ez az, amit a szakirodalom is nehezen tud szétválasztani. És egyes megnyilatkozásoknál nehéz megmondani, hogy éppen mire appellálnak. Mert ugye azt mondják most ezek a legújabb elemzések, akik ebben megpróbálnak rendet vágni, hogy igazából az identitás az valahogy segíti összerendezni a gazdasági érdekeket is. Tehát, hogy valahogy segíti egybetartani azt a csoportot, segít megfogalmazni a gondolataikat, irányba tartani őket, hogy tudják, hogy kihez tartoznak, hogy ne lógjanak ki mondjuk, hogy ne lehessen őket mondjuk egy-egy részintézkedéssel leválasztani az adott csoportról. És hogy igazából ezzel maguknak is segítenek az emberek.
0: Nagyon röviden megkérdezném vendégemtől, Janki Bélától, hogy szociológusként hogyan látja a politikai polarizáltság mai állapotát Magyarországon? Tehát mennyire tartja aggasztónak, vagy természetesnek?
1: Ez,
0: vagy nehezebb.
1: Ugye az van, tehát hogy szoktam ezen gondolkodni, nem én vagyok egyébként a legjobb hazai szakértője a politikai polarizációnak, és akik ezt csinálják, ők egyébként európai szinten is jegyzett szakértők, a Patkos Veronikáék, és azért az ő méréseik szerint tényleg eléggé lejárunk sok dologban politikai polarizáció tekintetében. Viszont azért vagyok kicsit bizonytalan itt zárásként, hogy ennek is több dimenziója van. Ugye én is öreg vagyok, tehát én is emlékszem még azért 1990-re, tehát például az értelmiségen belül, tehát egy szűk rétegen belül nagyon éles polarizáció volt a 90-es évek elején. Élesebb, mint most, én azt gondolom. A 2000-es évek elejére, amikor kialakult a két pártrendszer, ez azért lecsúszott ugye a középosztály felé, tehát hogy tényleg nagy veszekedések voltak akkor. Én valahogy most, az a érdekes, hogy nem érzem a társadalomban, tehát hogy az emberek egyszerűen úgy vannak földrajzilag, társadalmi státusz szerint elrendeződve, és erre azért vannak nemzetközi példák is, hogy persze egyrészt polarizáció van, a szörvélyekben látjuk, az emberek meg nem feltétlenül érzik a hétköznapi életükben, mert a saját társadalmi hálózatukban ezzel nem szembesülnek úgy. Másrészt ugye az is van, hogy akkor, amikor ez nagyon képzelt kérdések köré szerveződik, az azért nem biztos, hogy megnehezíti a hétköznapi. Tehát, hogy amikor tényleg képzelt, tehát az, hogy laposföldhívők vagyunk-e vagy nem, ennek a politikai megfelelőiről mennek a viták, mert ezzel árasztják el a médiát, akkor közben lehet, hogy egyébként a valós kérdésekben, hogyha a vacsora asztalnál, vagy ünnepi asztalnál, távoli rokonok találkozásánál valós társadalompolitikai kérdések merülnek föl, akkor ugye nincs útmutató a politikusok felől, és könnyebb megegyezni abban. Vagy a vitáink nem lesznek olyan élesek, hogy lehet, hogy más gondolunk az oktatási rendszerről, de hogy mégsem kaptunk útmutatót arról, hogy aki azt a másik véleményt mondja, az egy gonosz ember.
0: Ez egy kicsit biztató azért.
1: Úgyhogy... Én most így a végére akkor le...
0: Akkor egy kis biztató kicsengés. Igen. Nagyon köszönöm vendégemnek, Janki Bélának, a BME egyetemi tanárának és a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszorának, hogy eljött műsorunkba, és ezeket végigelemezte velünk, és találkozunk két hét múlva. Terveim szerint a műsor egyik fele akkor felvételről lesz, a másik fele élőben. Zárásnak pedig egy kis könnyed zenét hallgassunk, és pedig cigányzenét, de nem olyat, hanem egy történelmi felvétel, Django Reinhardt moll swingjét, egyébként tényleg ámolva van, tehát a Hot Jazz Band a 30-as évekből, és Django Reinhardt és Stefan Grappelin neve fémjelzi. Búcsúzóul.
2: Éves a tilos. Tegyél hozzá egyet, hogy jövőre meglegyen a 36. Neked csak 1%. Kedvenc rádiódnak viszont ez a jövő. A világ legszebb számsora következik. 18-00-24-54. Köszönjük, drága hallgató!
3: Jótékonysági felhívást hallottatok!
4: A Tilos Rádió híreit halljátok.
5: A Haneda repülőtérre Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével, írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A kriminológusok CrimeBB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
4: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne elbosszabom Gyert Tomanekkel. Mindjárt megtaláltam, hogy melyik gombot akartam megnyomni, hogy halljam azt, amit mondok. Tehát egy pillanat. Igen, a Library Music sorozatom 46. része jön, csak odaállítottam az elejére a tracket, mert ott mindig szoktam egy ilyen kis rövid, hogy hányadik epizód az elején, úgyhogy azt lehet majd hallani, meg utána jönnek a cuccok. Majd a chat.tilos.hu oldalra írom ilyen körülbelül ötösével, hogy mik hallhatóak. 2 órán keresztül zene, Tilos Rádió, FM 90,3.
1: 46.

Ez az Attila Stádio FM 90,3 is benne, vége felé jár Bosszabonti adása, ott is a Könyvtár Zenei Library Music sorozat 46. része szólt a fő sodorból. Ezekre az epizódokra általában igyekszem még annál is jobban felkészülni, hogy nem csak bepötyögöm a esetlegesen felkerül számok előadóinak szánt előadóik nevét és számok címét, illetve kiadók nevét, illetve hogyha esetleg nem első nyomásos, hanem válogatásos vagy újra kiadók, akkor azok nevét is, meg számok hosszát, de elég sokszor még igyekeztem előzetesen ilyen íveket is kitálni hozzá, erre most nem volt időm, mert eléggé összeértek az ilyen melós feladatok, a DJ-zős dolgok, a lemezpiacozás, a fogorvosi körök és még egyéb dolgok, de itt a műsor alatt ilyen sikerült egy kicsit a hosszabb számok alatt így sok mindenbe belehallgattam a friss turikból, és akkor valami ívet néha sikerült összerakni. Rakok még gondolom egy-két percet zenét, például ugye jön a Silver Trust, ami amir már szólt mondjuk 30-35 résszel ezelőtt. Nem baj, Peter Renotto, hogyha végre meg lett most már a rendes lemez is újra kiadva, ami eddig a Great Day, amit csak ilyen ez a szám egy válogatáson volt meg, aztán jönnek majd a hírek és a majom a vízben, és jövő héten, pünköst hétfőn, jó magam, valószínűleg Olomoucból fogok még éppen visszafele vonatozni, de ha minden igaz, akkor jöhet majd beugró DJ Nandest, talán DJK Jocó is, meglátjuk, úgyhogy köszi nekik. Én azért hoztam be ilyen korábbi József Attila mixemért biztos, ami biztos, de szerintem ők fognak itt élőben lemezezni, és az máskor lesz ilyen biztonsági dolog, és utána jönnek a hírek és a majom a vízben, mármint most, jövő héten meg a srácok után jönnek a hírek és amiről nem lehet beszélni, és még köszi mindenkinek, aki gondolt ránk az adója 1%-át illetően, illetve húzatok bele, talán ilyen utolsó napok vannak ott, adóbevallás, illetve megköszönjük, hogyha a maratonra ilyen önkéntesek tudtok jelentkezni, mert mindig ilyen last minute jönnek össze az emberek, és ott azért mindig jó sok meló van így az adománypultban, a bejáratnál, ilyen úttörőféle segítés is lehet, hogy aki amire éppen ráír, ott tud, tombolára jöhetnek a felajánlások, úgyhogy köszi szépen előre mindenkinek, Tilos Rádió FM 90,3, szép hetet mindenkinek, Tilos!

0: Sziasztok! Már 20 éve a Tilos Rádió DJ-je vagyok. Adjátok az 1%-otokat a Tilos Rádiónak. Az adószám a következő. 1-8-0-0-2-4-5-4-2-41. Tilos Kulturális Alapítvány. Peace!
1: Tilos Rádió híreit halljátok!
2: A Haneda repülőtérre Tokió második legnagyobb légi kikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével, írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A kriminológusok CrimeBB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódok korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemmel lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem. És kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.
1: És akkor szervusztok, kedves hallgatók! Itt a Budapesti Hallgatócentrikus Közösségi Tilos Rádió a frekvencia modulált 90,3 tizedes hullámhosszon, benne pedig a majom a vízben, ami az esernyő és a varrógép véletlen találkozása a Boncasztalon című dadaista irodalmi emberkísérlet. Mielőtt elkezdjük műsorunkat, még hadd mondjam el, hogy van két napotok arra, hogy 1%-otokat a tilosnak adjátok, pontosabban az esziátok 1%-át, és vegyétek minél többet, minél többen a tilosos kiadványt, ami 2 éve készült el, és 66 tilosos szerző művét találhatjátok, olvashatjátok, nézhetitek benne. Kapható itt a Tilos Rádióban is, és kapható lesz majd a maratonon is, ami június 5-én kezdődik, azaz hamarosan. Mai témánk előtt pedig még hadd tegyem be azt a számot, ami mostanában mindegyikünknek különösen nagy örömet okozott, legalábbis a számban említett 16 év, egy Bob Dylan szám, aminek a címe az Őrségváltás, és ez össze van kötve még egy kicsit hasonló témájú Rage Against the Machine számmal. Na hallgassuk!

0: Na és akkor sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! A Molyama Vízben 2026. május 18-án tárgyalja az örömteli hírt, hogy Kornis Mihály megkapta a szakmai bizottságtól az Artisius irodalmi díjat a Próza kategóriában a Minden ember című kötetéért, amiből ma felolvas pár részletet felvételről, és bejátszunk abból a beszélgetésből is pár részt, amit egy pár hónapja készítettem vele otthonában, mert az idős mester már nem szívesen mozdul ki otthonról egészségi, reméljük nem túl súlyos problémái miatt. Úgyhogy innen is köszöntjük őt még egyszer. Múlt héten, pont egy hete kapta meg ezt a díjat, és van egy betelefonálónk, megkérdezzük, mit szeretne, bár nem sok időnk van, a sok bejátszás pont kitölti a műsoridőt, azért fölveszem. Hello!
1: Szevasztok, mielőtt Kornis Mihály átveszi a terepet.
0: Rövid legyél.
1: Jó. Az ékezet fontosságáról. A magyar miniszterelnök. Puszi!
0: Köszi, ciao. Na, ez végül is rövid volt. Szóval először hallgassuk meg őt arról, hogy mi is ez a díj, vagy miért is kapta.
2: Nem sok díjat kaptam életemben, azokra azonban mind büszke vagyok, mert és azért örültem a legjobban az Artisius díjnak, mert ezt valóban a szakmai zsűri és a írók adják íróknak, ami nekem őrült nagy megtiszteltetés. A 90-es évek közepén felírtam azokat a gyerekkori élményeimet, amiket egyszer jó lenne megírni. Ez a könyv a 11 és fél éves koromig megjegyzett pillanatok összegzése. Ez a könyv nem kis részben, ez fontos, az édesanyámnak íródott, aki mindig azt mondta, hogy folyton az apádról írsz. Én beszélő viszonyban vagyok velük a mai napig, hogy anyu nem szólt egy szót se, most már te vagy a főszereplő a könyvnek, szerintem halhatatlan leszel, és én pedig boldog vagyok, hogy látják majd sok ezren, ki tudja hány százezren, hogy te ki vagy. 2015-től 2024. január 31-éig én hajnaltól késő estig csak ezt a könyvet írtam. Ezért ez engem egy védőburokba tett, és egyúttal legnagyobb döbbenetemre. A legidősebb koromban írtam szerintem a legjobb könyvemet, és úgy, hogy először voltam életemben utána megelégedve a munkámmal.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Na, visszajöttem, és akkor nota bene, ma egyébként a stúdióban egyedül vagyok, de hát ez indokolt is, mert nem beszélgetés van, hanem felvételek bejátszása. Szóval nota bene, a kötet kiadója Pré kiadó, írt Prae, és szerkesztője Péceli Dóra. Érdemes meg bennetek, mert jó könyvje, mert olvastam. Na és akkor folytatjuk azzal a beszélgetéssel, ami pár hónapja zajlott. A beszélgetés első felében, csak hogy képbe helyezzetek titeket, a mester íróasztala fölött a falra kiragasztott képekről van szó.
1: A Rembrandt második felesége, aki sokáig a szolgálója volt, Hendrikje, a Fürdik, elképesztően benne van egy férfi szerelme egy nő iránt. Itt van az a berlini Madonna kép, úgy fogja a kisfia fejét a Madonna, mint ugye, hogy alszik a gyerek, de szinte látjuk, hogy ahogy alszik, hát ez valami hihetetlen, hogy miket álmodik ez a gyerek. Én a Vigasztalások könyvét ide a hogy hívják ezt az asztalt, a számítógép asztalom sarkára rapasztottam, és állandóan ezt a kisfiút és az édesanyját néztem, amikor a Vigasztalások könyve fejezeteit írtam. Ők adták nekem a segítséget, hogy hogy kell gondolkodni, hogy érdemes hozzá viszonyulni igazi nagy problémákhoz, hogy ez a nő sejtette, hogy ennek a gyereknek miféle élete lesz, valahogy benne van abban, ahogyan a kisfiú nyakszirtjénél és a koponyáján tartja a kezét, elképesztőnek találom a képet. Egy szóval nincs itt egyetlen...
0: És ki ez a táncos nő?
1: Az egy berlini emlék, amikor Berlinben voltam, nagyon sok ilyet árultak a Brecht házban. Tudod, a Brecht az mindig botránykeltő volt, még ma is annak számít. Tehát korabeli ilyen mesztelen képeslapok azok a Brecht házban vannak. Honnan, ott vásároltam. Nekem egy Brechtet jelenti.
0: Jó, ezt nem is láttam, hogy mesztelen a félhomály van.
1: Nyújtsd fel a villanyt.
0: Azt hiszem, hogy csak a testhez te bodorul van rajta.
1: Kis...
0: Nem szükséges.
1: Jó. Hány óra van?
0: Mindjárt megnézem. Negyed, hat múlt.
1: Jó, akkor még ráérünk, ha akarod, beszélgethetünk. Mondjuk a könyvről nem sokat beszéltünk. De... Te rajtad múlik, mit akarsz. Annyi mindenről beszélhetünk. Politikáról nincs kedvem beszélni, mert azt kell mondanom, hogy ez olyan mélységekbe süllyedt az egész, illetve olyan kataklizmának a közepén vagyunk, hogy azt hiszem, mindenki, aki megszólal, az azt kockáztatja, hogy 20 év múlva kinevetik. De lehet, hogy 10 év múlva, és nem is az a baj, hogy kinevetik, hanem az a baj, hogy nem segített. Ha így kérdezed, voltak éppen nagyon szomorú vagyok, mert mire az életem 70 és 80-ig közé, 70 és 80 között rájöttem, hogy teljesen felesleges volt minden, amit kvázi közéletért tettem. Olyan kevéssé mertem, vagy voltam képes átgondolni azt, amit Ady Endre egyébként mondom 14 és 18 között már kénytelen volt, hogy szembesült vele, és az utolsó verseiben és publicisztikáiban meg is írta. Őt hajlamosak, vérbajos elmebetegként, meg zsidók kitartottjaként jellemezni, holott egy lángész volt, egy igazi sámán, aki ráadásul a racionális és éppenséggel a politológiailag éles eszével átlátta az egészet. Na most csak azt mondom, hogy a mi nemzedékünk, vagy én, maradjunk csak nálam. Biztos a Spiro jól csinálta. Én nem csináltam jól. Én semmit nem értettem az egészből. Ha értettem volna, valami egész más csinálok. De ugyanezt érezte Karinti is egyébként, amikor egy fél évvel a halála előtt a utolsó Plátói szerelmével sétált a Szabadsághídon, akkor Ferenc József híd, akkor hozták az egyik zsidó törvényt meg, és akkor mondta a Norvégiából érkezett kis unokahúgának, az egyik testvére lányának, aki Norvégiában ment férjhez, hogy elrontottam az életemet, mert valamit tennem kellett volna, hogy ne történjen ez meg, hogy ez ne történhessen meg, mert én úgy szégyellem most magam, hogy legszívesebben beugranék a Dunába, mert valójában ehhez nekem is közöm van, hogy én hogy Magyarország most itt tart. És tudod, csak annyival tudok többet nála, hogy most nekem úgy tűnik, hogy nem tehettem volna többet, hogy Magyarország ne tartson itt, hanem csak tudhattam volna, hogy már annyira benne vagyunk a szakadékba, és olyan sebességgel zuhanunk lefelé, hogy valami olyasminek, mint a Lénárd Sándor, vagy a Pilinszky, vagy voltak azért magyar alkotók, akik úgy voltak jelen a jelen valóságban, hogy ahhoz az úgynevezett közéletiséghez, amihez én merő jó indulattal, és egyébként a Petritől ösztönözve közel mentem. De hát a Gyuri is a rendszerváltás utáni 10 évig élt még, jó ruhákba járt, volt végre öltönye, volt zseppénze, de meg kellett írni a Sisyphosz Visszalép című versét, hogy most a hülyék, gátlástalan hülyék és csirkefogók korai jöjjön, és hogy egyszerre átalja és iszonyodik átlátni, hogy a kő visszafelé, vagyis ő rá görög le, amit fölfelé cipelt. Ez az én alapélményem, mármint nem ez, hanem az, hogy természetesen nem bántam meg, amit tettem, csak rájöttem, és valószínűleg mindenki, aki megéri a 77-et, rá kell, hogy jöjjön. A forradalmak és a különböző mozgalmak és az üdvözött közéleti aktivitás már réges-rég nem segít semmit. A szellemi jelenlét, az alkotói mélység és az életem tisztán tartása, ami egyébként nagyon nehéz és nagyon sok lemondást követel, és fiatal korában az ember még nem hajlandó olyan sok mindenről lemondani, amiről kellene ahhoz, hogy meg ne tudja fertőzni egy legkülönbözőbb közéleti gombás és másfajta szellemi betegségek, ha érted, mit akarok.
0: Igen, igen. Igen, kell egyfajta öntörvényűség, önállóság, de föl kell tudni venni a kor szellemi áramlatát is, sőt a közösségeknek az óhaját, kívánságát, és hát...
1: Még egyet azért hadd mondjak, hogy ne csak sirályozzak, mert azt utálom, hogy valójában abban van a jelen pillanat rettenetes kihívása számomra, hogy nem tudom eldönteni, hogy esetleg csak egy rövidebb időre, de nem éppen nagyon jó irányba fordulnak a dolgok. A változás, igazi változás, és nem feltétlenül a pusztulásunkat jelenti, hanem egy új kultúrát. Ennek az esélyét én függőbe hagynám, nem mondanék le róla, nem mintha nem volnék tisztában ránk leselkedő globális veszély nagyságával, nem a magyar veszélyről beszélek, hanem az egészről, úgy, ahogy van. És ahogyan látom, hogy az emberiség, beleértve engem is, tehetetlen bénasággal figyeli, hogy hogyan omlik össze az egész, miközben másfelől azt is lehet látni, hogy hirtelen több százezerek ébrednek öntudatra, nem csak Magyarországon, hanem szerte mindenütt a világon. Egyszerűen nem tudnám megmondani, hogy 25, 30 vagy 50 év múlva itt mi lesz, csak azt tudom, hogy valami egészen más lesz, mint az én életemben volt. És hogy a remény az egyetlen pozitívum, amihez ha ragaszkodsz, akkor valami halvány esélyed van arra, hogy ne teljesen értelmetlenül pusztulj el. Ha mersz remélni, és a remény nevében tenni, ha muszáj.
0: Hát kétségtelen, hogy egy ideges, fázós, reszketős, félhomályos korban élünk most, de legalább az életünk az nincs veszélyben. Ugyan volt ugye a polgárháború Jugoszláviában, meg most Oroszország megtámadta Ukrajnát már majdnem 4 éve, de ettől eltekintve az egy biztonságos korszak. Viszont ha visszagondolunk a szüleid időszakára, amikor ugye nem sokon múlott azért az, hogy a szüleidet nem gyilkolták meg annak idején a nyilasok,

Eddig mosolyogtam. Most viszont meghaltam. Mától én leszek. Adtál, adtál, nem fosztottál meg a nagy tudástól, szültem. Nem csak te miattad, de főként te miattad nem tartok sehol. Kitépte szívét a szívemből a fiam. Én is magamat az ő ronda férfi valójából, a micsodájából, na abból. Fúj, sötét. Hát így volt ez a szar élet. Tehát az élet egy nagy szar. Hagyják ki beszélni. Abból is a legnagyobb szar te voltál, fiam. A legnagyobb csalódás. Csak hogy ez a hang, ez egy öreg hang, felvett hang. Nem azt érzem közben, ha azt játszom, hogy élek, akkor a legnagyobb fájdalmat érzem, amit csak fiú okozhat anyának, érted? Amit te okoztál nekem. És ezt jól átélem. Spullira tekered a beleimet. Haragot nem érzek. Én is szerepelek, javíthatom magam. Beengedsz az új művedbe, tényleg? Nem érdekeltelek. Mielőtt meghaltam volna, nagyon is jól láttam, hogy mennyire unsz. Eldobsz, mint régen a játékaidat, amiket karácsonyra is, meg csak úgy állandóan kaptál tőlem is, de főként az apádtól, szegény hülye. Nem tudott úgy hazajönni, hogy ne szórjon valamit az öletbe. Ha boltba lépett, nem tudott úgy kijönni onnan, hogy ne vegyen az utolsó pénzén valamit. Csak neked. Vagy már kabátban az íróasztaláról kapta fel hegyező, itatós, egy készlet indigó, két végű ceruza, piros, kék, anyám. Valahogy így vett el feleségül engem is, még csak nem is magának. Neked. Mint egy szivárvány ceruzát. Nem szeretőnek kellettem neki. Ő nagyságából nincs több a városban, legyen az anyád. Nem vagyok széteső, nem vagyok szenilis, fogd fel, halott vagyok, tehát azt mondok, amit akarok. Értetted? Ez már így lesz. Gyönyörű szép halálom beállta után, de rég volt az is. Nem érdekelt a további életedből semmi. Rosszul fogalmazok, nem érdekelt az élet, mint olyan. Te még érdekeltél, most is érdekelsz. Bonyolult rossz érzés ez. Na de a jövő, meg ezek a többi élethülyeségek, a következő Szabó László műsor, vagy hogy mikor vonulok be, vagy ki az oroszok, ez tényleg nem érdekel. Se az, hogy ki van még életben, mindenki, mármint a saját véleménye szerint. Úgyis találkozni fogunk. Megtalálni egymást nem kerül időbe. Vegyük egymást, nem kell hozzá villamosra szállni, édesapám, nem csak az élet van. Itt van a halál is. Az egy másik eset. Mielőtt kimagyarázkodnál, el fogod viselni a pusztulásomat. Ha már itt tartasz, ha már te mindig élsz, gondolattam volna, nem tudsz te meghalni, az új könyved óriási siker, anyád halála igazi boldogság, szinte lányregény, semmi pusztulás. Első kép csöngetnek, többször egymás után keresztletként fejtek az ablak előtt, nem is érzem, jól vagyok, túl vagyok, halott vagyok, de nem értesítettek, a Lukácsból jöttem éppen haza, mégis úgy éreztem magam, mint aki a Lukácsból jött éppen haza, felpesdülve, a csinos otthonkás nadrágomba feszítettem, és annyira csöngettek, hogy azt se tudtam, hol a cipőm. Mert ezleg a zsidók a halotton azt nem is szeretik, de hát én mindig, és még mindig életben vagyok, ha meghalok is, azt hittem, én semmit se tudok. Jut eszembe most sem, rohanvás, belecsusszanok a klapfogó teli talpú strandpapucsomba, fogalmam sincs róla, hogy tegnap, mindig tegnap, hol hagyom el. Hogy mondta, akinek még volt kedve feltámadni? Ezt a lerázhatatlan földi árnyékvilágot, amiből elől kilátszik a pirosra festett nagylábújam körme, ami sokkal nagyobb, mint a többi. Érdekes. Ezt úgy mindig nézik. Tudod, mint neked is olyan az. Nem jutott eszembe, hogy beadjam a kulcsot, és az ajtóban Kádár János állt. A túloldali szomszéd, pártunk és kormányunk. E?
emlékszel? A peckes öreg kandúr. Özvegy. Én csak mosolygok rá. Állandóan vele jövök fel a liften, amit nem is értek, nem ért a gombok használatához, szintén négy kérdezem. Muskomoran bólint, benyomom neki. Négyet, nem is szólok aztán, de nem jut eszembe az Istennek se, hogy mi volt ennek az embernek pontosan a foglalkozása. Peckes öreg kandúr, nem valamelyik kenyérgyár igazgatóm? Ő találta ki a skála üzletláncot, vagy nem a Vitrai mutatta be a csepülőt és meghélekben, mint az érdekes parasztot? Már egy hete gondolkodok ezen a szegény felfelé buktatott trolin. Már nem kell neki, most költözött a túloldali leválasztott tanácsi garzomba. Van időm, nem tudom ki ez, de valahogy sajnálom már, ez egy híres, nyugdíjas paraszt. Messzire jutott a kémibetudósba, a Vágó István külön kiemelte, hogy dolgozó parasztságunk büszke lehet. A parajelensége kokát firtató kérdésére Kádár János bácsi még csak nem is válaszolt. Rugott egyet, megrángott, így kommentálta, kibírhatatlan, ezt szokta mondani nekem az élet dolgaira. Mióta jóba vagyunk, apád. És akkor megszólal az 1000 pontos fanfár, nem nézted? De a szemétdombot helyettesítette az előkészített ajándék köprőcsésze, amit Kádár ültébe tényleg felrugott, ez volt a nem, tudomány, a helyes válasz, csattanós jelzése, mármint, hogy ez nem tudomány, azt mondta azonnal a Vágó, de még sokáig nem jövök rá. Ki ő? Ki a Kádár? Ez a halál. Na látod, ez a halál. Most megint nem tudom. Csak azt tudom, hogy átszokott hozzám is beszél. Ő kérte most is, hogy szóljak hozzá, mert te már nem kéred, csak úgy mondom, eltűntél, ez is olyan érdekes. Ha megszolgált halálban, se legyen nyugtomat. Mikor nyaralhat az ember, akkor te hiányzol. Nem kell tudni semmit. Na hát annál nincs jobb. És akkor én azt szerettem volna, hogy te jó sokáig ne juss az eszembe. Most is azt szeretném, hol is tartottam. Meghalok ahányszor, csak tudok, pedig nem is élek. Beleélem magam. Ez a délutáni szórakozásom. Újból ott vagyok a legnagyobb színpadon, és minden kicsi pillanatot külön élvezek. Ez lenne az élet, csak nem tudom megjegyezni. Miért nem válaszolsz? Szóval édesapukám, az úgy volt, amint kimentél, ott hagytad az ágyam, volt szíved elmenni. Én elveszítettem az eszméletemet. Persze átvittek a Budakeszire azonnal, nehogy a nyakukon halljak meg, de hát már haldokoltam. Egy tepsiszerű hordágyra dobtak fel, amit én a Broadway Melody nagyfehér ágyának érzékeltem. Hát ez benne a jó. Hát ide jutott a mi híres nagy szerelmünk. Annyi szép év után. Akkor kezdtem jól érezni magam.

0: a szüleid veszélyben voltak.
1: Hát tudod, jól jött, mindenki tudja, hogy a Dunasiratótól minden emberig állandóan írtam erről. Azt hiszem, ugyanúgy, mint szerintem a Spiró is, meg a Krasznahorka is, meg a Nádas Péter is, meg mindenki, aki gondolkodik, és nem csak Magyarországon. Ugye a felvilágosodás idejétől mindmáig egybe látja ezt az egész ügyet. Mi az összeroppanás végső korszakába születtünk, de valójában akkor, amikor nagyon helyesen és végre a Vatikántól elvették a politikai hatalmat, és a tudomány lépett a helyére, másfelől ez az észvallás, és ami a nyomába járt, hogy a fürdő piszkos vízzel együtt kiöntötték a gyereket is, tehát Istent is kidobták a vallási képmutatás összes hazugságával együtt, mintha az is egy hazugság lett volna. Aztán ebből olyan dolgok születtek, mint két megváltási kísérlet, a bolsevizmus és a nácizmus. A zsidó kérdés az nem az én generációm kérdése, hanem már egy 5000 éves kérdés, hozzátartozik ennek a történetnek, a világtörténetnek az egyik kulcspontja. Ezt nekem a Tatár Gyuri barátom, aki nemrég halt meg, Isten nyugosztalja, tanította, hogy ezt a zsidók jiddisül úgy hívják a zsidó gyűlöletet, hogy risesz. És ugye azt értik rajta, hogy az a baj, amit nem lehet segíteni, ami pusztán azáltal, hogy a kinyilatkoztatást a zsidók kapták, és még volt versük ezt ki is hirdetni, és egy olyan őstörténetben, mint a Bibliájuk előadni, hogy ehhez tartsák magukat a többi népek, hogy ebből ez szükségképpen így alakult, tehát nem tehetünk semmit. Ha hajlandóak vagyunk Istenhez hűséges maradni, akkor szenvedni fogunk, és gyakorlatilag minden nemzedékben jelentős mennyiségben elpusztulni. Annak a könyvnek az írója, Bíró Dániel, pontosabban fordítója, a Franz Rosenzweig, a Megváltás csillagának a fordítója, egy egészen elképesztően okos fiú. A Bíró Dani mondta nekem még 15 éve Kertész Imrével kapcsolatban, hogy ő csak annyit akar mondani, hogy Auschwitz abban az értelemben nem új kulturális jelenség, és ez auschwitzi kultúra, amit annak a, hogy meg ne történjessék, meg kéne csinálni, nem érzi egészen pontosnak, mert pogromok, mégpedig hatalmas, irtózatos méretű pogromok több ezer éve, és nem csak a zsidókkal, hanem bizonyos fajta népekkel megtörténnek. Tehát csak a zsidókkal, hogy mondjam, emblematikusan, ikonikusan, és úgy, hogy az Európa fogalomból egyáltalán az európai kultúra, az voltaképpen az amerikai kultúra bölcsője, őse, abból lett minden új világ, az van most válságban. A görög, zsidó, keresztény kultúra,

0: amiből végül a felvilágosodásnál úgy tetszett, hogy ott hagyhatjuk Isten meg ezt az összes hülyeséget a szarba, és mi majd emberek ezt elintézzük, megpróbálta elintézni Hitler, megpróbálta elintézni Sztálin, most éppen Trump kísérletezik vele, meg Orbán Viktor. Nem erre vezet az út, de nem most kellett erre rájönni. Én csak, hogy úgy mondjam, mióta élek, nem találok szavakat arra, amit tapasztalok. Csak annyit értettem meg, hogy ez már nagyon régóta tart, és mi a legvége vagyunk, vagy legalábbis a mi szemszögünkből a legvége vagyunk a történetnek. Aztán lehet, hogy még több száz vagy több ezer év következik az én történetemre, de azt hiszem, hogy ha száz vagy ezer évvel előbb készítettél volna egy zsidó származású íróval egy ilyen beszélgetést, az is úgy érezte, hogy hát ennél rosszabb már nem lehet. Most a legrosszabb. Tehát ez a válság, amiről olyan sokan írnak, ugye örökös, ez nem is Jézus keresztre feszítésével, vagy esetleges feltámadásával kezdődött, hanem már ő is a legnagyobb válságba érkezett be, mint egy srác, akinek van valami mondani valója. De ha visszább megy az ember, akkor rájön, hogy a babiloni földműves ugyanottól volt kétségbeesve, mint te vagy én, 5000 éve. Úgyhogy akkor a Minden ember című könyv ezért fontos. Erre próbáltam felhívni a figyelmet benne, hogy milyen gyakran éltek vissza az én életemben, beleértve én magamat is, avval a ténnyel, hogy én ember vagyok. A szocializmus, a kommunizmus emberinek nevezte magát. Ő aztán csak az emberi. Néha három elve írom a könyvbe. Valójában ugye másfelől a gulág és az Auschwitz-i gázkamrák tapasztalata a fordítottja, hogy eljutott az ember oda, hogy három hét alatt még csak nem is állatot, állat és ember alatti lényt tud csinálni bárkiből. Ő maga, nem kell hozzá az ördög. Az, akit embernek hívnak, de nem biztos, hogy az. Valójában a könyv igazi tétje ez, hogy azt hiszem ezt kérdezem végig, hogy emberek vagyunk, mind? Biztos? Ki megérdemeljük ezt a nevet? Méltóak vagyunk rá, hogy embernek mondjuk magunkat? És mit teszünk tulajdonképpen a hétköznapjainkban? Mire mondunk igent? Mi az, amiről például az egyik utolsó eszémben, ami még a gépemben van, hogy alig, hanem ott követtük a hibát, amikor átléptünk a kórusokon az utcán, átléptünk a fejük felett, és nem rohantunk segítségért, nem kerestünk lakást nekik, nem mondtuk, hogy így nem vagyok hajlandó rendszert váltani, hogy hajléktalanok fekszenek az utcán, és nincs mit enniük. Lehet, hogy ez hülyeség és gyerekesnek fogják találni, de azt gondolom, hogy ez a minimum. Ha ezt nem teszed meg, már pedig nem tetted meg, akkor nem biztos, hogy ember vagy, vagy pedig az emberről alkotott fogalmainkat alapjában át kell vizsgálni, vagy el kell dobni, ami egyébként rettenetes. Ezért írtam én a könyvet, hogy próbáltam az életbe arra emlékezni, ami jó volt, ahol tanultam, és mindig a szenvedésből tanultam, mindig abból tanultam, amikor rájöttem arra, hogy vagy engem ütnek, vagy én vallok kudarcot. Mindenesetre tanulni csak a szenvedésből lehet. És egyáltalán nem úgy éreztem az életemben, hogy megyek föl egyre fényesebbre, hanem azt éreztem, hogy a legtehetségesebb úgy 7-8 éves koromban voltam, és aztán ahogy kezdtem fölnőni, erről szól a könyv második fele, kezdek tudni hazudni, kezdek tudni olyan dolgokat csinálni, és olyan módon gondolkodni, hogy már kétségessé válik előttem, hogy ez a dolog, amit eleve nem értettem, és máig nem értek, hogy mi az, hogy Isten, mi az, hogy ember, és mi az, hogy állat. Érted? Az állatoknak is vannak, kellene, hogy legyenek jogaik, mint a gyerekeknek. A gyerekeknek és az állatoknak. És nem ismerem tovább gondolni. Elképesztő lemaradásban van az ember saját emberségének a értékéhez képest, ha egyáltalán van értelme annak a szónak, hogy ember.
1: Amit a szenvedésről, meg a hajléktalanokról mondtál, arról az jutott eszembe, amikor Petri György írt egy levelet valamikor 94-95 táján, de lehet, 93-ban, hogy az SZDSZ-ből kilép. Ami nagyjából arról szólt, hogy túl sokat nem próbáltak megtenni azért, hogy kevesebb legyen a szegény, és hogy ő ezzel nem tud azonosulni.
0: Igen.
1: Nem tudom, emlékszel erre. Ez egy nyílt levél volt.
0: Igen.
1: Egy másfél oldalos, talán nem volt túl hosszú.
0: De ezek tulajdonképpen, érted, csak sikoltozunk, nem tudunk többet tenni, mint hogy letesszük a garázs, de ez nagyon kevés. És most mit mondjam neked? Most látok néhány fiatal embert, mint a Pankotai Lili, aki nagyon tetszik nekem, de még mondhatnék még néhányat. Azt remélem, lehet, hogy tévedek, hogy most jön egy új nemzedék, amelyik sokkal erősebb, sokkal becsületesebb, sokkal etikusabb, mint a megelőzőek voltak. Egyszerűen azért, mert akkora szarba vagyunk, olyan mélységekbe zuhantunk, hogyha nem tud kiemelkedni abból valaki, hogy na álljunk meg kérem, ahhoz, hogy én ember legyek, ahhoz nekem kockára kell tennem már a gimnazista mi voltomat is, és azt mondanom, hogy hát nem tudom, hogy ebben szabad-e bízni, de valami ilyesmibe bízom, mert azok, akik különféle ideológiák, vagy mozgalmak, vagy közösségi, társadalmi hitek zászlaja alatt vonulnak, azok mind becsapadtak, vagy vereséget szenvedtek, vagy felhasználhatónak bizonyultak, és gyakorlatilag most látom például, mintha egyébként nem csak itthon, hanem az Egyesült Államokban és a világnak a számos pontján kezdenének fölébredni az emberek, és átlátják, hogy voltak éppen nem egészen világos, hogy kik és milyen alapon teszik kockára a földet és a sorsunkat, és hogy kerülhettek abba a pozícióba, hogy ezt minden gátlás nélkül megtegyék. Itt tartunk, és ebből lehet, én azt remélem, fű, és az is lehet, hogy fa. Vagy semmi.
1: Szerintem túl optimista vagy, én ezt inkább inga mozgásnak látom. Aha. Csak hogy két dolog itt eszembe, volt a fényesztelek nemzedéke, hogy abból is mi lett, aztán az ugrik be, hogy 89-90-ben...
0: De nem mozgalmakról beszélek, emberekről, individuumokról, akik kiállnak és azt mondják, vegyék el az életemet, akkor is megmondom, hogy mi a fehér és mi a fekete.
1: Volt ilyen ember, vagy emberek, és a 89-90-ben a Mészői Miklós az istenítette a Fideszt például, bennük látta a jövő zálogát, azt hitte, hogy is, itt most minden megváltozik, ezek a fiatalok jönnek, lelkesek, őszinték, becsületesek, és megváltoztatják az egészet, aztán abból is mi lett. Én inkább egy inga mozgást látok, hogy hol a jó, hol a rossz kerekedik fölül, és úgy hosszú átlagban van egy szürke átlag.

0: ilyen szüleid veszélyben voltak.
1: 2026. május 18-án, Tilos Rádió, Bajom a vízben. Mai vendégünk Kornis Mihály felvételről, aki a múlt héten kapta meg az Artisjus művészeti díját a próza kategóriában, és hallgassuk tovább a vele folytatott beszélgetést.
0: Még amit mondtál az emberiségről, hogy az jutott eszembe, hogy a Szofoklész drámának a bevezetője, ez nem egy túl pontos fordítás, ugye valami ilyesmi, hogy sok valami csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Az egy olyan görög szó, az a csodálatos, amit nem lehet lefordítani.
2: Én is olvastam
0: ezt. És nem azt jelenti, hogy csodálatos, hanem inkább olyan
2: rettenetes,
0: omnipotens jelenti, hogy mindenre képes, inkább azt jelenti.
2: Igen, ez egy nagyon nevezetes pontja a filozófia történetnek. Sokan megállapították, én is olvastam ezt, és mélyen egyetértek vele. Szofoklész a kettős értelmében használja ezt a szót. Görögül lehet csak
0: vissza. Aztán az Antigone elején van, ugye?
2: Vagy az Oidiposzban. Az Oidiposz királyban, nem tudom pontosan. De azt tudom, hogy sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb. De a csodálatos, Trencsényi Valdab Felimre fordítása pontatlan. Ma ezt egyébként megpróbálják az irdatlan szóval. Sok van, ami hatalmas, irdatlanul nagy, de az embernél nincs irdatlanabb. Egy kicsit közelebb van már ahhoz. De ez is meg túlságosan negatív. Tehát valójában ez, amit én Pascallal mondtam, hogy nem is tudom, az ördög vagy az angyal között van egy törékeny fűszál, aki megpróbál ember maradni, de egyre kevesebben próbálnak meg, a legtöbben csak úgy tesznek, mintha emberek lennének, vagy hát nem tudom, hogy a legtöbben, de egyre többen tesznek úgy, mintha ők emberek volnának, de a cselekedeteik arra vallanak, hogy már lemondtak az emberi minőségről, a különböző mutat, vagy okos céljaik elérése miatt.
0: Az előbb szó volt a gyerekekről, ez a mostani, amit felolvasok, ez az idézet is arról szól, hogy nem lehet a konstans boldogság állapotát elérni, de törekedni kell arra, hogy legalább pillanatokra legyünk boldogok. És itt van a humor, tisztánlátás, szerénység, ragaszkodás az igazsághoz, hűség a nevetés árán ahhoz, ami van, és másként megnevezhetetlen. Nevetnivaló oly magasan áll. Aki megnevetteti a kicsiket, az a mennyországba kerül, arra az időre, míg a gyermekek kacagnak.
2: De jó, kiírta én.
0: Igen.
2: Hát sokszor tehetségesebb vagyok, mint a ülőformámban. Ezzel egyetértek, nem tudom, mit tehetnék hozzá. Nem vagyok olyan jó, mint írás közben. Írás közben sokkal jobban ki tudom fejezni magam, mint interjú közben.
0: És mit gondolsz arról a Vörös Marti kérdésről, hogy ment-e a könyvek által a világ elébb?
2: Ment. Csak nem biztos, hogy az a jó dolog, hogy előre megy a világ. Tehát az előre problémájában botlott tulajdonképpen az én generációm. A haladás fogalma előbb kérdésessé vált, majd megsemmisült. Nem mintha a ciklikus mozgás, amire te beszélsz, az inga mozgás érvényes volna az örökké valóságra. Egyszerűen azt gondolom, hogy most vagyunk a végső időkben, ez az apokalipszist közvetlenül megelőző időszak, amikor már egyszerűen nem tudjuk, hogy merre van észak, merre van dél, merre van kelet és merre van nyugat. Voltak éppen mi vagyunk azok, akik meg vagyunk fosztva, meg kell, hogy legyünk fosztva, ha észnél vagyunk, minden eddig reménynek, most már illúziónak minősített gondolatunktól, de én éppen azért, mert az életről az a tapasztalatom, hogy ez az egyetlen, ami az entrópia a második természettörvénynek nem engedelmeskedik, ami él, az nem hullik szét, az amíg él, összetart, egyben van. Csak, ha nem tudnád, az élet az, ami az öt természeti törvény közül nem engedelmeskedik az entrópia általános szabályának, hogy tudnék minden egy nullpont felé tart minden pillanatban, széthullóban, az élet nem, az összetartóban. Tehát azt hiszem a bölcs azt kell, hogy mondja, igen, mi valószínűleg elpusztulunk, igen, valószínűleg lényegében, vagy nem lényegében, majdnem mindannyian, szinte az utolsó szálig, de hogy az élet fennmarad, abban szinte biztos vagyok. És azt is el tudom képzelni, hogy az élet az, ami az az élet, ami azután következik, amit mi életnek hívtunk, nyilvánvalóan valami egészen más világ lesz, mint amilyenk volt. Csak éppen abban a tekintetben nem fog különbözni attól, hogy élet lesz. Nekem volt a kiadónak egy ilyen sugallata, hogy mikor az íjkönyvet akarták, hogy megváltoztassa valami másra, hogy élni isteni, mert van egy apám súli egyszer a fülembe, mikor én nem vagyok biztos benne, hogy én ember vagyok, van egy ilyen pillanata, tényleg volt a gyerekkoromnak, akkor nem pontosan így történt a dolog, de lényegében így történt, hogy az apám valami ilyesmit mondott, hogy nehogy már merre szívt, figyelj, de élni isteni. Ne Istenen gondolkodj, hanem az életen. Élni isteni. És az, hogy az iskolában mit mondanak, azt vett úgy, mint hogyha álmodnál. Nincs jelentősége. Mindig mindenfélét mondanak. Neked belül, ameddig élsz, tudhatod, hogy élsz, és akkor azt is tudhatod, hogy te mit gondolsz a dolgokról. És tovább gondolva apámat, és ő ezért ezt a könyvet, az ember az első pillanatban is életet tapasztal, és az élete utolsó pillanatában is szükségképpen életet tapasztal, az élete utolsó pillanatát tapasztalja. Tehát mi nekünk arról, hogy az életen kívül van-e más valami, nincs fogalmunk, ezért játszok ebben a könyvben azzal, hogy az ember halhatatlan, és az örök halál csak a nagy mártíroknak jut ki, akiket valóban elintéznek egyszer mindenkorra. Tudod, nekem van egy alapélményem, amiről ez a könyv első változata szól, de kihúztam a végső könyvváltozatból, hogy nekem elég erős a kapcsolatom a halottakkal, és a már azoknak a lelkét, például Puskin lelkét, vagy Anyegin lelkét, vagy általában azt, aki bennem megelevenedik, mert megírták, vagy hallottam róla, vagy ismerem, vagy olvastam, vagy Karinti, vagy József Attila, vagy azok a zsidók, akiket a Dunába lőttek, vagy azok az 56-osok, akik a szemem láttára pusztultak el, azokkal én nekem olyan élő viszonyom van, mint a szüleimmel. Ebből a szempontból én nem vagyok egy hétköznapi figura, mert én nem tudok gyászolni. Aki gyászol, arra én mindig úgy nézek, hogy most mit játsza meg magát, hát nem szereti. Hát ha szereti, akkor nem búcsúzhat el tőle, akkor az ő szívében benne marad. Vannak emberek, akiknek a halála nem vált ki belőle milyen érzést, de akkor sem azt érzem, hogy nem szeretem őket, hogy úgy látszik ehhez az emberhez. Nekem nem volt közöm, nem tudok róla tenni. nem nyilvánítatok róla véleményt, de akit szeretek, vagy hogy is, akit figyeltem, akinek a létezése a számomra a jelen való vala, ezt a szót is használom ebben a könyvben gyakran, az örök jelen, az nem fog elmúlni attól, hogy ő a fizikai valójában nincs itt. Úgy megdöbbentem, amikor édesapám vagy édesanyám holttestét kellett megnéznem, mert behívattak, hogy meghaltak ilyen meg olyan helyeken, nem is hasonlítottak magukra. Valaki más volt ott.

0: Itt a Tilos Rádió, benne a Molyam a vízben. Mai vendégünk Kornis Mihály felvételről, aki a múlt héten elnyerte az Artisius irodalmi díjat a Minden ember című könyvéért, aminek a kiadója Pré kiadó és Péceli Dóra volt a szerkesztő. Hallgassuk tovább a beszélgetést ő vele.
1: Ez még a literán egy erős motivum szál volt. Mellékmotívum, ahogy a mellék, nem fő. De ez nem valamilyen halott látást jelent, vagy valami kísérteti árást, hanem csak közösséget azokkal, akiket szellemben, vagy lélekben, mondhatom úgy is szívből megismertem. És akkor ő velük van egy sírig tartó viszonyom, úgy, hogy a sírról nem is tudom, hogy micsoda. Azért játszok ezzel is, hogy az amerikai temetőkben, tényleg a jobb temetőkben minden síra fölé van egy ilyen kis kuckó emelve.
2: Mint egy őrbódé.
1: Mint egy hogy már azt higgyük, hogy tényleg meghaltak. Azt hiszem, most kell befejeznünk. Hogy nem az enyém szól.
2: Az enyém, bocsánat.
1: Lehet, hogy a tiéd szól.
2: Igen. Most alakítottam.
1: Jó.
2: De lassan... ide illik még egy idézet a szeretet témájához. Szinte mindig a szeretetről írnál könyveket. Sokan az emberiség nagyobb része szeretet hiány. Sokan az emberiség nagyobb része szeretet hiányos. Azok beszélnek róla legtöbbet, követelik meg a szeretet jelenlétét, akik a legkevésbé tudják, hogy mi az. A szeretet nem érzelmi ömlengés, önostorozás vagy igehirdetés, hanem áldozat. Figyelmet áldozunk a másikra. Ez a figyelem teljes. Ezt jelenti például a kifejezés: hallgatlak, mert a tiéd vagyok.
1: Ez is a Üdvözlások könyvéből van. Laci, azt kell mondanom, hogy te azért eléggé jól ismersz engem, illetve azt, hogy én miket írok. Lehetséges, ilyen szépet még nem is mondtak rám, vagy igazat. Lehetséges, hogy én egész életemben a szeretet problémáját jártam körül, mint valami botrány. Mint valami olyasmit, amivel valamit kellene kezdeni, de fogalmam sincs, hogy mit, csak hol érzem, hol meg nem érzem, hol meg azt érzem, hogy nem szeretnek, hol meg azt érzem, hogy nem szeretek, hol meg azt érzem, hogy szeretnek, és stb. Te tudod, annyit pontosítottam a könyveimben például, hogy megjegyeztem, a szeretet azonos az önátadó figyelemmel. Aki képes figyelni, az áldoz a másikra figyelmet. Vagyis tulajdonképpen odaadja magát. Az empátia az azt jelenti, hogy megkísérlek magamban valami hasonlót találni ahhoz, ami velem szembe ül. Lévinas, a nagy francia filozófus írta, hogy minden ember, aki veled szembe jön, az olyan, mintha Isten jönne veled szembe, akinek az van ráírva az arcára, hogy ne ölj meg.
2: Ide passzol egy másik francia, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez Pascaltól van, egy idézet, nagyon rövid, de nagyon tömör és kifejez a lényeget. A figyelem a lélek imája.
1: Hát ez egy kicsit, szóval igaz, teljesen igaz, csak egy kicsit magasabb régiókban van, mint én szeretem. Tudod, én nem tudom, mi az ima. Én, hogy is mondjam ezt, azt, amit a templomban csinálnak, azt én nem csinálnám semmiképpen, de naponta nagyon sokszor imádkozom. Ráadásul mindig ugyanazt imádkozom, nem is mondom meg, hogy mit. De mindig ugyanazt, és ott minden szót már 40-50 éve látok is, ha szabad így mondanom, nem csak mondom. De ilyenkor nem valami vallásos tevékenységet végzek, hanem olyan, mintha felvenném a kapcsolatot avval, aki úgyis mindig mellettem van, de most effektíve azt akarom, hogy együtt legyünk. Én is végre ébren vagyok annyira, hogy ott legyek. Igen, nekem az mentette meg az életemet, amit a Tenyeremből csorog le a Holdfény című elbeszélésemben írtam meg, ez is megjelent már, hogy egyszer csak egész kiskoromban rájöttem, hogy amikor én magamban egyedül beszélek, akkor én nem vagyok egyedül, mert én vagyok az, aki beszél, az egy, és én vagyok az, aki hallgatja, és gondol róla valamit, és az kettő. És szegény szüleim milyen buták, hogy azt hiszik, hogy én egyedül maradok, amikor ők kimennek a szobából. Hát ha én tudok beszélni, nem ezt jelenti az írás, ha én tudok beszélni, akkor én nem vagyok egyedül. Akkor én valakihez beszélek. És ez nem remény, vagyis hát ez olyan remény, ami az én életemben bizonyossággá vált. Uh-huh. Az az igazság, hogy ha erre támaszkodtam, akkor valamit kaptam az élettől tőlem. Az élet nem vett el akkor, amikor én abban reménykedtem, hogy nem vagyok egyedül. Csak akkor veszítettem, ha megfutamodtam, ha elgyávultam, ha lemondtam, ha hátráltam, ha féltettem az irhám. Ha nem féltem az irhám, de csak akkor nem féltem az irhám, amikor nincs semmi más út az, arra, hogy önmagammal azonos legyek, mint hogy ne féltsem az irhám. Ha megmerem lépni, amiről azt mondják, hogy azután lesz hadd elhadd, azután üzenem a Tilos Rádió hallgatóinak, nem biztos, hogy lesz hadd elhadd. Általában 8-szor nem lesz, csak 2-szer. De azt a 2-t, azt el kell viselni. Egy nagyon nagy író írta, ha nem tudom melyik, hogy mindannyian találkozunk az ördöggel legalább 2-szer, 3-szor életünkben. Nincs ember, aki ne találkozna vele. És mindig csak utólag jön rá, hogy ez alig, hanem az ördög volt, előre nem lehet tudni. Most persze az ördögöt nevet konkrétan, ne egy figurára gondolj, ne egy báb figurára gondolj, a rosszra gondolj, a gonoszra, a maga pőre mi voltában, az előre kiszámíthatatlan, hogy az előre jósolhatatlan és felkészülhetetlen rossz, ami rád tör. De mert mivel ez van, mert kétségkívül van, nem szabad lemondani az élet egészéről, hanem meg kell próbálni minden ilyen kérdéses pillanatban az igazabb utat választani, és akkor rendszerint arra ébredsz. Én most a 76,5 éves koromban még mindig arra ébredtem, lehet, hogy holnap már nem, hogy még életben vagyok.
2: Akkor köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is.
2: Remélem, még folytatjuk hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy meglátogattál.
0: És ez volt a beszélgetés Kornis Mihállyal, amit ma 2026. május 18-án hallgathattatok, és ezzel búcsúzik a Majom a vízben. Hamarosan következnek a zarándokok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1916 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews.
2: Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztetnek a tudósok, akik olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. Összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyi véráramlás között. Azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenkelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az emberi felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztásról számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevényben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív fanyatláshoz, a Magyar Narancs hírét hallottátok.
1: Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a budapesti állat és növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon. Áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Mi pedig a zarándokok vagyunk. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, aki hallgat minket. Hinta in the house.
4: Na, de igen, és ez nagyon nagy megtiszteltetés.
3: Ja, bocs, csak most húztalak fel.
4: Ja, de ez tök jó volt, hogy fokozatosan érkeztem meg, mert pont azt hiszem a valami olyasmi, de még én is kerestem a szavakat. Azért szóljunk a hallgatónak, hogy nevezzük ki őt most már betelefonálónak, hogy ha gondolja, akkor bármikor bejöhet. És hozzánk csatlakozhat, de majd.
3: És nem csak betelefonálunk, szólunk, hanem az adó 1% felajánlókhoz
4: még hozzájuk is.
3: Még hozzájuk is, ugyanis még két nap van hátra az adó 1% felajánlásból.
4: Akkor kinevezzük nem csak betelefonálónak, hanem felajánlónak.
3: Igen, szóval kedves felajánló, köszönjük, hogy hallgatsz minket, és kedves hallgató, köszönjük, hogy felajánlasz.
4: Nekem most azon gondolkodtam, hogy hogyan vezessem fel a mai témát, és el vagyok veszve. De azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy majd egyszer minket is kinevez, remélhetőleg, vagy én nagyon igyekszem, hogy így legyen, hogy egyszer majd kinevezzenek minket bölcsnek, nem tudom, mit gondolsz erről, Füles.
3: Miért? Még már nem neveztek? Vagy még nem neveztek?
4: Nem, szerintem még bölcsesség szeretőnek se neveztek még senki. De hogy azért annak vannak bizonyos...
3: Én majdnem filozófus lettem.
4: Hát akkor te majdnem.
3: Majdnem bölcsesség szerető lettem.
4: Majdnem bölcsesség. De hogy remélem, hogy egyszer majd a... Neked már van szakállad, én nekem még csak egy ilyen kis somány arcszörzetem van, de hogy vannak mindenféle attribútumai attribútumai a bölcsességnek. Az egyik például szerintem, ami felé ma orientálódni fogunk, az, hogy valahogy, amikor ott van valaki a sivatag kellős közepén, és vízért imádkozik, akkor, vagy vízért könyörög, akkor te megmondod neki, hogy igazából nem is szomjas, hanem éhes, vagy valami hasonló szitu.
3: Valójában nem ő vágyik a vízre, hanem a víz vágyik őre.
4: Basszus kucs. Te már közelebb vagy a bölcsességhez, de most valami ilyesmit keresünk ma, hogy hogyan kell megvilágító erejű kis történeteket találni, és ebben lesz útmutató társunk, valaki, aki nálunk sokkal előrébb jutott a bölcsesség útján, mert hogy az ő beszéde is, a beszédéről ismerszik meg általában a bölcs, és majd hallani fogjátok, hogy a vendégünk Eger Géza, ő nagyon jól tud artikulálni, úgyhogy hallgassátok meg az ő artikulációjával a köszönését. Géza, köszönj a hallgatóknak!
5: Sziasztok!
4: Na szóval, hogy ehhez te tudsz kapcsolódni? Hogy Géza, hogy itt vagy velünk, és hogy neked is van-e ambíciót, hogy tudjál ilyen nagyon-nagyon frappáns bölcsességeket mondani elveszett zarándoktársaidnak.
5: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Most menedzselni kell az elvárásokat, egyrészt jól kell artikulálnom, másrészt meg egy magvas bölcsességgel kellene indítanom, hogy rögtön a lovak közé csapjunk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb bölcsességhez akkor fér hozzá az ember, hogyha nagyon bátran elkezd úgy beszélni, mint most én egyébként, hogy nem tudja, hogy mit fog majd mondani, mert hát ezek az ilyen előre eldöntött dolgok, azok ugye nem lepnek meg minket, viszont a váratlanság az ismeretlen, amikor tényleg fogalmam sincsen, hogy miről van szó, az talán előcsal belőlem valami olyat, aminek nem sejtettem a jelenlétét magamban.
4: Na hát valóban mesterien vezetted fel a témát, hogy sokszor ezek a történetek, ezek a típusú történetek, és csak ilyen félig meddig viccesen, nem akarok csak gúnyolódni, de hát azért mégis itt van velünk rengeteg példa, rabiktól elkezdve Jézus Krisztusig, akik valahogyan a közlésüket, vagy amit üzennek, azt mégsem egyszerű módon kijelentik, vagy egyszerű prózában világítják meg, hanem valahogy máshogy teszik, és akkor amit te mondtál, ez nekem nagyon-nagyon ahhoz tudok kapcsolódni, hogy mégiscsak más a hatása egy ilyen kizökkentő bölcsességnek, és talán eleve a kizökkentés állapotában lehet, hogy sokszor arra vágyunk, hogy ilyen egyértelmű kapaszkodók adjanak nekünk majd útmutatást, hogyha szomjas vagyok, akkor vizet adjanak nekem. És talán pont ezek a bölcs tanítómesterek rámutatnak arra, hogy hát a kapaszkodó sokszor pont az újabb kizökkentésben van, de nem tudom, hogy nektek volt az utóbbi időben ilyen nagy, vagy ti merre felől szoktatok ilyen bölcs történeteket hallani. Én rád nézek most, mert hogy de nekem még tegnap is meséltél egy fantasztikus bölcs történetet, és nem is tudom, hogy kapcsolódott ahhoz, ami miatt én panaszkodok.
3: Melyik is volt?
4: Hát az, hogy az úton a szerzetesek...
3: Ja, és te még mindig viszed.
4: Igen.
3: Hát igen, tehát ez az egyik jó benne, nem? Hogy azt elfelejtjük, hogy mire is volt jó gyír, de magát a sebb tapaszt, azt viszont magunkkal visszük. De működött? Segített?
4: Fukalmam sincs, hogy mi volt a bajom. De meggyógyultam egy történettel, és el is mesélem, hogy két szerzetes, akik szüzességet, nem is csak, hogy szüzességet fogadtak, hanem azt fogadták meg, hogy nem nyúlnak egyáltalán nőhöz, mert ezek férfi szerzetesek, akiről szól ez a történet. Így mentek az, nem is tudom, A-ból B-be egyik helyről a másikra, és az úton oda jött egy nő, akinek nagyon fájt talán a bokája, kificamodott. És akkor ez egyik egy fiatalabb, a másik egy idősebb szerzetes volt, és ők mondták, hogy mondta a nő, hogy figyeljetek, nagyon ki van a bokám ficamod, vagy légy szíves, hogy így tudnátok vinni, és akkor a fiatal mondta, hogy nem, mert mi felesküdtünk arra, hogy egyáltalán nem is szólunk nőhöz, tehát hogy ezt így próbáltam.
5: De ez már is megszegte.
4: És már ott megszegte, de hogy csóválta a fejét, mert az esküje tulajdonképpen ezt tiltja. A másik fickó meg az idősebb, az ő mestere meg felemelte, és elvitte 3 napig a hátán ezt a nőt, és akkor a fiatala meg zsörtölődött, hogy mi a szar van, meg mi ez a hülyesség, mi ez az egész, hogy mi felesküdtünk erre, tulajdonképpen szerzetesek vagyunk, meg vannak a szabályok, a kötöttségek, és hogy tulajdonképpen te tanítottad nekem, mester, de ezeket még magában mondta, mert nagyon gyáva volt, mert valahogy az is része az ő rendjének, nem, hogy
5: nem szabad így van.
4: Nem szabad csak
5: megkérdőjelezni az autoritás.
4: És aztán végül is nem bírta tovább, és akkor, mikor már letette a nőt, 3 nap után megkérdezte, hogy egy hétig magában úgy pörgette a történetet, és aztán egy hét után megkérdezte, hogy ez mi volt. És akkor azt mondja, hogy fiam, én csak 3 napig vittem a nőt, de te már 9 napja viszed. Valami ez volt, de az hogy mi...
3: Én folyóval ismerem.
4: De folyóval meséltem.
3: Ja, igen.
4: Én nekem bokaficam lett. Most más a jelentése, Géza? Hogy téged ez meggyógyított ez a történet valamiben?
5: Nagyon intenzíven érzem a gyógyulást, most így hirtelen.
4: Jó, azt viszont ez egy óriási élmény volt, hogy a Füles ezt elmondta nekem, és én
5: már is betelefonál.
4: És már is itt van egy felkent betelefonál.
3: Hello, csak nem a szerzetes.
6: Ferenc pápa vagyok. A törvény halott, ha nem vezet minket Jézus Krisztushoz. Ezt el kell, hogy gondolkoztasson minket. Mennyire ragaszkodom én a saját dolgaimhoz, gondolataimhoz, de vagyok-e zárkózva? Úton lévő személy vagyok, vagy megálltam? Hiszem-e, hogy az út a beteljesedés felé vezet? Képes vagyok-e megérteni az idők jeleit? Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk törvény szerető szívet, hiszen a törvény istené, illetve olyan szívet, amely szereti Isten meglepetéseit, mert tudja, hogy a szent törvény nem öncélú. A frissen megválasztott Ferenc pápa 14-ben reggeli misélm prédikálta. Sziasztok!
4: Pont ide kapcsolódik.
3: Hát ezt tudtuk.
5: Köszönjük.
3: Az olyan kedvenc, egyik kedvenc prédikáció.
4: Ez egy jó prédikációja volt a Ferenc pápának, és nagyon hasonlított a te prédikációthoz, hogy a meglepetésre való nyitottság.
5: Igen. Hát itt... Nagyon sok minden fölmerül bennem ennek a témának a kapcsán, de egy rögtön talán az a legszembetűnőbb, amikor így a bölcsességről beszélünk, hogy van egy ilyen szereposztás, hogy ez a mester-tanítvány viszonyban történik, nyilvánul meg. És tehát, hogy ebben a dologban ez az elveszettség, vagy az elveszettségben maradás, hogy akkor nesze semmi fog meg jól, hogy kapsz egy ilyen bölcsességet, és mégsem tudsz így vele mit kezdeni hirtelen, ez egy ilyen tanítvány szerepbe helyez téged. És hát így én, mint színházi ember, én ezekre az ilyen szereposztásokra nagyon ilyen éber vagyok, és nekem nagyon megvilágító erejű volt, amikor egyszer azt olvastam, hogy a Jung elment Indiába, és minden szent helyet meglátogatott, mindenkivel beszélt, kivéve hát a legnagyobb mesterrel, aki az ő korában ott élt. Most nem jut eszembe, hogy hívták, de hát ezt nagyon sokan kérdőre vonták, hogy pont ő hozzá nem ment el. És azért nem ment el, mert hogy neki az volt a meggyőződése, hogy a mester az valójában az egyik személyiség részünk. És hogy őt megrettentette a gondolat, hogy ő most találkozzon, hogy egy ilyen másik emberre vetítse ezt, és hogy ez ilyen jungiánus értelemben ez egy ilyen szentségtörés lett volna. És az ő tanítványa mondta, Marie-Louise von Franz, hogy minden ember az egy megvilágosodott médium, és a legmagasabb szintű bölcsességgel rendelkezik, csak ezt elfojtja a környezete, a neveltetése, föl sem merül, ugye, mai emberben, hogy ezt gondolja magáról. És Szókratész jut eszembe, aki ennek a módszere az volt, hogy csak ilyen érdeklődő kérdéseket tett föl a beszélgető társainak, akik hát gyakran fiatal emberek voltak, nem voltak különösebben nagy tudású emberek, vagy legalábbis ezt hitték magukról. De a Szókratésznek a kérdéseire ilyen teljesen magától értetődő válaszokat kezdtek adni, és hát így kiderült, hogy így igaziból ilyen meghökkentő, metafizikai, mélységű dolgokat mondtak el, és a Szókratész csak így hümmögve hallgatta. Szóval neki ez volt a csele valahogy, hogy ő úgy tanított, hogy hozzáférjél ehhez a bölcsességhez, ami ott van benned, és ezt gondolta a pedagógia céljának is. Na most...
4: Ezek a mestertanítványok is végül is előbb-utóbb ezek a tanítványok mesterek lesznek, nem? Tehát, hogy ez a novícius fiú később, ő fogja majd a új tanítványoknak majd elmondani, hogy...
3: Ő lesz az, aki legközelebb majd viszi. És az öreg apát is, ő vele is ugyanez megtörtént 20 évvel ezelőtt. Pontosan tudja, mibe van a fiatal novícius.
5: Igen. Hát ez egy olyan láncolat, amiben sajnos mi nem születtünk bele, nem vagyunk részesei.
3: De jó dolog a bölcsesség, biztos?
5: Hát, már abban az értelemben értem, hogy ritka az, hogy valaki ilyen nagyon egy ilyen mesternek a tanítványa legyen abban az értelemben, mint például ennek a

0: van egy nagy óra.
1: De akar jönni, talán pont a zsizse.
2: Ja, aha, igen.
3: Hát ő egy klasszikus mester.
1: Ő egy klasszikus mester, aki azt
3: aki, mondja, aki, hogy... aki nagyon sok bölcsességet mond.
2: De kíváncsiak vagytok rá, hogy Zsizsek mit gondol a vízdomról?
1: Hallgassuk.
2: Biztos?
3: Nem érzem magam abban a helyzetben, hogy itt szerkesztem a műsort, mint meg ki volt vendég, úgy.
2: Nem, én sem. De lehet, hogy nem, igazából nem fogom tudni berakni.
4: I think wisdom is the most disgusting thing you can imagine. Wisdom is the most conformist thing you can imagine. Wisdom is this, you know, whatever you do, a wise man will come and justify it, you know. Like, you do something risky and you succeed. There will be a wise man who will come and say something like, I don't know, in Slovene, we have a proverb, maybe you have a similar one, only those who risk profit and so on and so on. Let's say you do the same thing but fail. A wise man will come and he will say something like, in Slovene we had a vulgar saying, which says you cannot urinate against the wind or something like that. You know, this is wisdom. Whatever you do, a wise guy will come and wisdom, you know.
5: But it's so interesting that a philosopher should be against wisdom.
4: We all are. When your Kierkegaard knew this. Kierkegaard was anti-wise man par excellence. Wisdom is pagan. Be liquid. Okay, no, not going to my Stalinist stuff. But what I want to do, once I made a mental experiment, if you don't believe me. Let's take, I will say something. I will say, I don't know how to say it, I'm too ironic with all this pathos, you know. Why are we running after this miserable earthly pleasures? Think about eternity. The only satisfaction is eternity. If I were to say it with proper pathos, it would sound a deep thing to say.
5: Let's say
4: the opposite. Why run after the specter of eternity? Carpe diem, grasp what you have here. It sounds wise. Now I will say the third option. Why be caught in a contrast between eternity and temporary existence? The true wisdom is to see eternity in fleeting temporary pleasures. It is wise. Then I say the fourth variation. We are forever condemned between the two. A wise man accepts this. You know, whatever I say, that's my point. You can sell it as a wisdom. This is a wisdom, and if from no one else, from your Kierkegaard, you can learn this, that whatever Jesus...
2: Na, ezt szerettem volna megmutatni. Ez bölcsesség volt? De értjük, hogy egy nagy trükk, egy nagy szélhámosság Zsizsek szerint a bölcsesség, de mégis...
1: De a mester szerint bölcsesség,
3: igen.
1: A mester szerint szélhámosság.
3: Igen, de hát hogyha nagyon komolyan vesszük, amit mond, akkor ez ugye arra is igaz, amit mondott. Tehát ő is mondja, hogy ez is egy bölcsesség, tehát akkor ennek is az
2: ellenkezője is igaz.
3: Igen, el lehet mondani legalábbis az antitézisét is. És szerintem itt kulcsfontosság, amit Ferenc pápa üzent nekünk itt az imént, mert jól rémlik, valami olyasmiről volt szó, hogy hogyan lehet megnyílni arra a bölcsességre, ami az Istentől jön. Tehát, hogy ez... Szerintem azért is van ez a jelenség, amire fölhívja a figyelmet a Zsizsek, mert hogy egy olyan bölcsességdömpingben vagyunk, amiben nincs lehetőségünk mondjuk 3 napig menni a mester mellett, aki viszi a nőt, és akkor ezen így rágódni. Hanem van rá 2 másodpercünk, amíg tovább görgetünk a videófeedünkbe. És ilyen módon, hát igaziból egyiknek a mélysége sem nyílik meg, egyikbe se tudunk belépni, meg hát ugye az is kérdés, hogy ki az, aki ezt mondja, tehát hogy ott hirtelen most 1 másodperccel ott hallgatok valakit, aki hát nagyon határozottan mond valamit, és hát vajon ez mennyire releváns ez, amiről beszél, ezt én is láttam most így ennek a témának a kapcsán, és figyeltem azt, ahogyan ilyen rövid videókat nézegetek. És ez teljes mértékben megfigyeltem ezt a jelenséget, hogy az egyik videóban azt mondta egy ilyen self-help guru, hogy a siker az akkor fogod elérni, hogyha ilyen nagyon önző vagy. Hogyha nem veszed fel másoknak a telefont, megtanulsz nemet mondani, és belefókuszálsz a saját feladatodba, és azt csinálod 0-24 órában.
2: Berakjuk!
3: Szerintem most elmondtam a tartalmat. Következő videó, Tony Robbins, ő meg azt mondja, hogy így ott van Robin Williams, ő róla hoz egy ilyen példabeszédet, elmondja, hogy

0: mennyi célt kitűzött, és mindegyiket elérte, hogy akkor lett tévéműsora, aztán akkor lett utána mozifilmekbe, akkor lett utána a szomorú mozifilmekbe, és akkor azért is díjat nyert, és mindent elért, aztán felakasztotta magát. És akkor így, hát ugye ezzel meg elmondta az ellenkezőjét. És így jönnek ezek a teljesen ezáltal kérdésesen használható tartalmak, amik folyamatosan...
1: Mert te már elkezdtél épp nemet mondani, aztán Obi-Wan's példája meg kizökkentett.
0: Valójában nem kezdtem el nemet mondani, és nem kizökkentett ki, mert valójában nem történt a bölcsesség felé való megnyilás, hanem egy ilyen diszociált állapotba kerültem, mert mondjuk szorongtam elkezdeni valamit, és ezért videókat nézegettem, és ebbe az állapotba volt. Tehát ez ami a valós történet, és ez a kontextusa.
1: De amit te most mondasz, az pont az a helyzet, amikor valahogy nem mozgatott ki, de hogy én Füles, neked volt olyan, amikor ezek a YouTube shortsok, ezek tényleg
2: persze, és nem szóval, hogy nem gondolom, hogy az, hogy a YouTube médium. Shorts, mint média felület, és hogy ilyen nagyon rövid, és könnyen elérhető, az alkalmatlanná tenni.
1: Hát igen, pont ezek a igazi kis fabulák is.
2: Pont ez az, és hogy például ott van mondjuk a Nietzsche, aki a bölcsember prototípusa, ugye ilyen aforizmákat írt leginkább, tehát rövid kis Twitter üzenetekben osztotta a bölcsességet leginkább, és arra mégsem mondjuk azt, hogy felszínes.
0: Pontosan, és ezt nagyon jó, hogy mondod, mert ugye most jutunk el ugye arra a fokozatra, amikor megcáfoljuk azt, amit az előbb mondtam. Mert Nietzsche, nekem is eszembe jutott, hogy azt írja egy helyet, hogy vérrel kell olvasni. És hogy itt
1: olvasni is?
0: Olvasni, vérrel, hogy ő azokat az olvasókat szereti, azoknak ír, és azt tartja egyedül olvasásnak, amikor valaki vérrel olvas. Hogy volt olyan élményem olvasás során, amikor hát egy ilyen numinozitás élményem volt, hogy a szöveg hirtelen annyira megszólít, és annyira személyessé válik, és annyira egy ilyen szinkronicitás élményem van, hogy most így nagyon konkrétan hozzám beszél a szerző, ami meg ennek az ellenkezője. Ezt szóval nem csak olvasás során éltem át, hanem valóban volt ilyen Reels videó tekergetés közben is.
1: A Reels is azt mondta, hogy te azt érzed, neked szól.
0: Igen, hát én azt figyeltem meg, hogy azért voltak olyan csávok, próbáltam ezzel a szemmel nézni, hogy felállítottam ezt a tézist, hogy ez mind érvénytelen, és akkor volt sajnos, akit azért kellett tovább görgetni, mert jaj, ez érvényes, ez nem jó. Mert egyszerűen hiteles volt számomra, aki beszélt, és hiteles módon mondta, és még tetszett is, amit mondott. Igen, hát sajnos ilyen is van. De. Szóval azt gondolom, hogy itt mégis, hogyha most a YouTube shortsokról beszélünk, az egészet idézőjelbe teszi szerintem az, hogy ezt egy mobiltelefonon csináljuk, ahelyett, hogy mondjuk élnénk az életünket. És mondjuk egy valódi mestertanítvány kapcsolatban lennénk, vagy valódi ember kapcsolatban ott van az az írás, amit valamelyikőtök hozott, ami erről az emberről szól, aki Istentől kéri, hogy adjon választ, hogy mivel töltse a élete hátralevő részét.
1: Igen, elég szörnyű, nem? Hogy, szóval ez egy arra volt példa, ez nem volt egy kedvencem, hanem pont olvastam egy könyvet, ami egy történetben akarta megvilágítani a saját gondolatait, és valóban erről szól, hogy egy 50. születésnapján hazaérkezik egy ember, és pont ezen gondolkodik, amit a Géza mondott, hogy tulajdonképpen töltse a következő életet, és Istenhez fohászkodik, hogy ő majd válaszokat fog adni. És tulajdonképpen várja a napokat, mert a szívénre próbál figyelni, és jó Isten mond meg, mit kezdjek az életem hátrévő részével, de nem jön válasz, és napokig, hetekig, órákig, aztán talán már évek is eltelnek, na jó, és akkor ő ezt valahogy úgy értelmezi, hogy azért nem válaszol az Isten, mert az Isten túl komolyan, nagyon komolyan veszi a problémáját. És
0: biztos... A kérdését, és igen, nagyon megfontolja, és ezen gondolkozik közben. Igen.
1: És akkor végül is így kezd el az élet.
0: És nem tudom, ez honnan van az idézet, de hogy a szerző aztán hozzáfűzi a történethez, hogy itt kitalálhatjuk, hogy akkor innentől kezdve ő megváltozik, megváltoztatja az életét. És ez annak ellenére, hogy nem szólal meg az égő csipkebokor. De mégis az emberünk kapcsolatba került valakivel. És ez a kapcsolat az, ami neki lehetőséget adott a változásra. És milyen érdekes, hogy még ez a csend is, akkor ezek szerint így meg tud nyílni, ahogy a Ferenc
1: de
0: pápa mondja.
1: De hülyének gondoltátok ebbe a sztoriba a fickót? Vagy nem tudom, szóval, hogy nektek ez segítene, amikor pont úgy el vagytok veszve, és pont nincs útmutató, nincsen sehol egy tábla, hogy merre indulj el, Isten mutass nekem irányt, és akkor azt mondod, ja, Isten, akkor te segítesz nekem azzal, hogy nem válaszolsz.
0: Nekem az benne a szép, hogy mivel ez neki a zsigeri gondolata, ezért létrejön a kapcsolat. Létrejön a kapcsolat. És hogy ez hogy ezt feltételezi, és ezáltal is fenn is tudja tartani.
2: Szerintem szomorú, mert hogy tehát igazából ő erre képes lenne magától, de mégis tehát, hogy kell neki egy ilyen külső motiváló valami, vagy szóval egy kívülre helyezi azt, ami igazából belül van. Tehát, mint a Harry Potterben, gondolom azt sokszor láttad, meg olvastad is.
0: Én gyűrűkúrás voltam, és az én időmben ezekkel így háborúba álltunk.
2: A Harry Potterben van egy jelenet, amikor egy nagyon fontos ilyen Quidditch mérkőzés előtt áll a Ron Weasley nevű karakter. Nem is láttad? Jó, hát mindegy.
0: Ez egy nagyon, nem ez akarlak egy kellemetlen
2: helyzetben. És akkor a barátnője ad neki egyet. Tehát nagyon izgul a meccs előtt, és akkor a barátnője ad neki egy doppingszert, egy olyan bájitalt, amitől nagyon szerencsés lesz, és akkor ő a kapus ebben a meccsen, és aztán elkezd megissza, és akkor persze minden gólt kivéd, vagy szóval, hogy minden kapura dobást kivéd, és aztán a végén kiderül, hogy hát valójában nem is kapott ebből a bájitalból, hanem ez egy ilyen placebo volt végül is, és hogy ő magától védett ennyire jól. És hogy valahol ez is ez, hogy hát igazából nincsen szüksége ennek a férfinak külső megerősítésre, hogy megváltoztassa az életét. Ezzel az ilyen ideológiai szlalommal, vagy bukfenccel aztán, de ezt végül is ő magának csinálja.
1: Igen. De a placebo az meg valami nagyon valódi dolog, nem? Szóval azt mondod, hogy a placebo az nem egy hatás, de hogy az mégiscsak egy kimutatható.
2: Hát igen,
1: hatás.
2: De hogy belőled jön, nem? Tehát nem azt mondom, hogy nem hat, hanem azt mondom, hogy ez nem külső segítséget kaptál.
0: Ez, amit mondasz, ez a történettípus, ugye ez van az Óza csodák csodájában is, ugye ez a tanulság.
2: Azt olvastam.
0: Hogy így mindenki azért indul el, amire eredetileg
2: akkor
0: is
2: szereted
0: van.
2: A varázslós történeteket, ezt csak szeretem. Pont a Harry Potter. Igen.
1: Gyűjtök urában is van varázsló.
2: Ja, igen. Igen.
0: Abban is van.
2: Jó.
0: Szerintem, most akkor én is mondok egy magvas bölcsességet.
2: Kérlek.
0: Tegnap segítettem apukámnak a szegélyt ragasztani a lakásfelújítás során. Ez most úgy hangzik, mintha én egy ilyen nagyon segítőkész ember lettem volna, de ez most...
2: Apukád az voltál. Az voltál.
0: Szóval ez egy ilyen kivételes eset volt, hogy végre eljutottam segíteni neki. És az volt a probléma, hogy a szegélyt, amikor újra a falat megcsinálták, utólag szedték le a régi szegélyt. Ezért a régi szegély mögött volt egy ilyen lyuk a falba. És amikor föl kellett ragasztani az új szegélyt, ezért azt pont arra a részre kellett volna ragasztani, ahol nem volt fal. És hogyha még beljebb is nyomtam volna, ami már eleve rosszul néz ki, akkor arra az omladékos ilyen vályog izére kellett volna ráragasztani, ami egyből letörik. És na, hát ekkor jöttem rá, hogy itt mi a transzcendens, vagy a transzpersonális dimenziónak a lényege, hogy legyen mihez hozzá ragasztani magadat. Ugye az Archimedes mondja azt, hogy adj egy szilárd pontot, és kizökkentem a sarkaiból a világot. Szerintem ez kulcsfontosságú, mert azt mondod, hogy magától is ment volna neki. És ez bizonyos értelemben igazad van, de hogy ehhez a képességéhez, ehhez az agenciájához nem fért hozzá sajnos saját magától, ezért kellett neki ugye ebben a történetben, amit Hinta felolvasott az előbb, az Isten kapcsolat. És ugye, hát én ebben az értelemben kicsit egy ilyen neo-jungiánus hatással befolyásolt ember vagyok, mert hogy nekem ez tetszik, ez a gondolata a Jungnak, hogy így, ugye ő arról beszél, hogy a személyiségnek van egy olyan szerkezete, hogy van egy olyan része, ami transzpersonális. Tehát, hogy így az emberi agyban, mondjuk fogalmazzunk így, van egy olyan rész, ami az Isten élményen keresztül tudsz csak hozzáférni, a numinozitáson keresztül. Numinozitás. Jól artikuláló ember vagyok. Numinozitás.
1: Wow, de jól artikulálsz.
0: És hát igen, tehát, hogy ebben a felvilágosodás utáni érában ez, ennek a jelentősége, ez ugye, ez így eltűnt, és valóban vannak emberek, akik maguktól is meg tudnak oldani problémákat, és akkor ők így számon kérik azokon, akik nem tudnak, hogy hát, de hát ez nekem is megy, ugye, és akkor érezzük magunkat így ott hagyva a sivatagban. Viszont mi van akkor, hogyha egy olyan mesterünk van, vagy egy olyan bölcsességgel találkozunk, ami segít ahhoz, hogy hozzáférjünk ehhez a képességünk, az, ami ott van valóban bennünk. Szerintem ez a funkciója ennek a típusú kapcsolatnak. És nekem nagyon tetszett, amikor a Hintával beszélgettünk, volt egy közös olvasmányi élményünk, te is olvastad nemrég a Jungnak a Válasz Jobb könyvére című művét. És hogy így nekem az nagyon tetszett, az a könyv nagyon sok szempontból. Neked meg ilyen hiányérzeted volt, és hogy így végül is a saját terápiás munkádból egy olyan ízére jutottál, hogy igazából te vagy a válasz jobb könyvére, tehát a kapcsolat.
1: Valóban, hogy a jobb könyv az tényleg egy hasonló történet, nem? Hogy valahogy ott van valaki tényleg a romokban az életbe, és mindent folyamatosan elveszít, és folyamatosan jönnek az emberek, akik próbálják nekik történetekkel amúgy elmagyarázni, igen, hogy
0: pontosan.
1: Tulajdonképpen jó helyen vagy ott, ahol vagy, és nem jön magyarázat. De hogy egy kicsit visszatérve rád, visszatekerve a szót a Junghoz, hogy nem lehet, hogy ezeknek a kis történetnek pont ez a lényege, hogy valahogy azt a perspektívát, hogy te újra meg újra nekifutsz a problémáidnak nagyon hasonló módokon, hogy ezt a perspektívából akarnak ezek a történetek valahogy kizökkenteni, hogy valahogy azt a perspektíva váltásra szeretnének rá kényszeríteni, és hogy ez a perspektíva váltás, ha már megvan, akkor már el is lehet indulni. Viszont ez a perspektíva váltás viszont valóban olyan, hogy ez valahogy tényleg kell hozzá egy másik valaki, aki ezt a perspektíva váltást meg tudja adni.
0: Nekem például, igen.
1: Vagy a kapcsolat, nekem például tegnap a füles volt, és már a problémára se emlékszem, basszus, úgy. Már azt is elfelejtettem, az egész teljesen elfújta a szél. Füles, legutóbb, neked annyi bölcsességed van, akarsz egy bölcsességet elmondani?
2: Én az arra gondoltam most, hogy tehát nem, azért nem azok a legjobb bölcsességek, vagy ilyen kis történetek, és azokat szeretjük a legjobban, amiket igazából gőzünk sincs, hogy mit jelentenek. Tehát nem, ti nem úgy vagytok vele, hogy azokat érzitek a legdípebbnek? Én nekem az egyik ilyen kedvencem az a szintén buddhista szerzetes, és kérdezi az apátot, hogy mi a megvilágosodás útja, és az apát az elővesz egy botot, és széttöri a hátán, és akkor nem szól semmit, és a novícius az értetlen vele. De most ezt most miért kaptam, apát? Hát én csak a megvilágosodást kerestem, és akkor elővesz egy másik bot, és azt is szétcsapja a hátán. És akkor, de miért bánt az apát? Nem ért, én csak kérlek, taníts már, meg akarok világosodni. Elővesz egy harmadik botot, azt is széttöri a hátán, és akkor megvilágosodott. A novícius megköszönte a tanítást, és elment.
0: Óriási, ez nagyon jól öregedett ez az egész hagyomány, a buddhista mestertanítvány viszonynak ez az abuzív része.
2: De ezt, szóval én azt gondolom, hogy nagyon
1: ugyanaz
2: szól valamiről.
1: Ugyanaz történik háromszor, és mégis megvilágosodás lesz.
2: De szóval, hogy mi van? Te kérlek, fordítsátok.
0: Hát figyelj, ez nagyon fontos, és én szerintem itt ez az abúzus mozzanat számomra, ahogy fizikai határátlépés történik, egy kulcsfontosságú ezekben az ilyen zen koanokban, és megjelenik ott, egyet te is hoztál, mint ott az van, hogy megcsavarja az orrát, de szerintem az eufemizmus, szerintem eredetileg ott is valami ilyesmi
2: volt. Ez a gyerek verzió.
0: Igen. Mai embereknek már ezt így, hogy mondjam, finomabb kell adagolni. Ezt voltam egy zenelvonuláson egyszer, ahol egy ilyen idős mester volt, és panaszkodott erről, hogy az ő idejében ez még volt.
2: Még lehetett, ezt és még most már nem.
0: Ma már nem lehet.
1: Igen. Ja, azért panaszkodott, mert már kevesebb a megvilágosodás szám.
2: Hát emiatt.
0: Hát emiatt, igen. Szóval itt van egy nagyon fontos része szerintem, ez is egy ilyen kapcsolat, de hát ez tényleg mai szemmel nehéz erre ilyen tisztán ránézni, hogy amiben ez így meg tud történni, az, hogy én ennyire odaadóan tudom, hogy ő a tudás, hogy ő ezzel jót akar, és aztán ezáltal kulcsom lesz ahhoz, hogy megvilágosodjak, mert hogyha azt gondolom, hogy hát ő csak egy ilyen nem megfelelő pedagógiai érzékkel megáldott illető, akkor lehet, hogy ott hagyom megsértődve, de nem ez van.
2: Ja, hogy a bizalom.
0: A bizalom benne tart. A bizalom benne tart a kapcsolatban. És ezáltal tud működni ez a kizökkentő erő, igen, ami talán a funkciója ezeknek a dolgoknak, kizökkent, meghökkent.
2: De mikor is lehet ezt akkor, tehát ezt a kis tanmesét elővenni? Tehát én nekem az a tippem, de nem vagyok benne biztos, hogy ez valahogyan arról szól, hogy hát, hogy az az út, hogy nincs út. Az a, te keresed az utat, ami nem létezik. Igen. És akkor rájött...
1: Azért vagy hülye, mert
2: rájött erre a novicius, hogy tehát ő attól világosodott meg, hogy azt kereste, és olyan helyen kereste, ami nincs, és ahol nem kéne keresni. És ez a paradox ebben, hogy attól világosodott meg, hogy rájött, hogy ilyen nincs is, hogy megvilágosodás. De hogy ezt a tanmesét, mert hát mégis az van azért, hogy ugye mi ennek funkciót rendelünk, tehát hogy bizonyos élethelyzetekben mi ezt elő tudjuk kapni,
0: igen,
2: vagy meg tudjuk vele kínálni a bajba jutott barátainkat. Mondjuk ezt a mesét milyen helyzetbe vennétek elő?
0: Hát figyelj, nem tudom, bocs.
2: Ha találunk egy jó botot kirándulás közben, én akkor elővenném.
0: Én... tehát, hogy képzeljünk el egy szituációt, ahol ez adekvát.
2: Vagy már az a probléma, keresem az utat.
0: Az a probléma,
2: hogy most el kéne törned egy botot.
0: Igen, az a probléma ezekkel a mesékkel, hogy ahhoz, hogy ezt jól, tehát színházi értelemben megvalósítsam a dramaturgiáját, végre kellene hajtanom rajtad. Tehát, hogy szerintem ezért vagyunk így elveszetten hagyva, ha hallunk egy ilyen koant, vagy ilyesmit, mert minket nem ver meg bottal a mester.
2: Na, és akkor volt olyan, ami viszont megtörtént veletek?
1: Olyan zen koan.
2: Aha. Tehát, hogy nem egy már ismert koan megtörténik, hanem ami azért válik tanmesévé, mert veletek megtörtént.
1: Ez a saját életem volt a már tanítás. Biztos volt.
2: Nem erre készültünk, oké.
1: Nem erre készültünk.
2: Másra készültünk.
0: Nekem volt egy hasonló élményem, színházi próba volt, a Vajdai Vilmosnak valamelyik előadása, talán Baba Ajú című előadás volt, próba volt, és volt egy jelenet, ahol nekem így nagyon kiabálni kellett. És én nagyon lelkes színész voltam akkoriban, és akkor nagyon kiabáltam, de hogy egyszerűen jobban kiabáltam, mint ahogyan én azt fizikailag, a szervezetem azt elbírja, és ettől így elszédültem, és egy pillanatra elájultam. De nem úgy, hogy összeestem, hanem csak egy ilyen pillanat sötétség volt, és amikor magamhoz tértem, egyáltalán nem tudtam, hogy hol vagyok. És akkor azt látom, hogy körülnéztem, és így azt látom, hogy egy ilyen díszletbe ülök, és hogy egy ilyen színpadon vagyok, és így néznek emberek, hogy hirtelen nem jutott eszem, hogy kik. És teljesen a Buñuelnek volt ez a bourgeoisie diszkrét bájában az a jelent, hogy elhúzzák az egyik falat, és akkor kiderül, hogy a színpadon vannak. Na, az egy picit ilyen volt talán. És erről nekem eszembe jut, aki nagyon fontos dolgot mondott szerintem erről a kérdésről, az Antonin Artaud, aki egy ilyen, hát ilyen színházrendező volt, de inkább filozófus, mert vagy nehezen jutott el oda, hogy meg is rendezze ezeket az előadásokat, viszont ilyen elképesztő, exaltált gondolatmenetei voltak. És volt egy előadása, amit úgy kezdett egy ilyen egyetemi hallgatóságnak, hogy ahhoz, hogy valóban megértessem magam önökkel, szabad csúnyán beszélni, bocsánat?
1: Persze.
0: Jó. Tehát azt mondja az Ártó, hogy ahhoz, hogy valóban megértessem magamat önökkel, ahhoz vért kellene szarnom a köldökömön keresztül. És itt van egy ilyen, hát egy ilyen nagyon fontos összefüggés szerintem ezzel a botütéssel kapcsolatban is, hogy így ez a testi dolog, hogy egyszerűen mi olyan lények vagyunk, akiknek van teste, és ezt a civilizáció elfelejteti velünk. És ezt, hogy csak most így elmondtam, ez egy üres bölcsesség, de az, hogyha az ember kap egy pofont, az már az élet maga. Mert a testedben érzed, hirtelen ott vagy. És hát, hogyha ez egy radikális dolog, ami testileg átélsz, akkor valóban meg tud történni ez a perspektíva váltás.
2: De néha egy történet is
1: elég. Én nekem elég volt, hogy a Füles meséltem, mert neked mindig el kell ájulni, hogy kizökkents, hogy hibáidból ne kövesd el újra meg újra jön azt a hibát.
2: Egy hát, történet is tud gyomros lenni.
0: Nekem
1: BRL is tudsz olvasni,
0: nekem
1: te mondtál.
0: A testi dolog az nagyon fontos az ilyen valódi megvilágosodáshoz. Ehhez annyit mondanék, hogy én találtam ehhez egy módszert, és nekem ez az ecstatic dance, vagy ötritmus tánc, különböző nevei vannak, ez egy ilyen táncimprovizáció. Ez egy olyan forma, ami egy ilyen nonverbális dolog, és ilyen nagyon intenzíven a testedben vagy közben, és követed a testednek az impulzusait. És ez 2,5 órán keresztül tart mondjuk egy ilyen átlagos, ilyen típusú foglalkozás, és tehát valami olyan szintű helyekre viszel önmagamban, ami ez egyszerűen kizárt dolog, hogy hozzáférjek az ilyen hagyományos gondolati útjaim során, meg az ilyen önképem, meg a nem tudom, életemnek a kontextusai során. Hihetetlen furcsa, bizarr, nevetséges, megrendítő, döbbenetes, ijesztő, érdekes, vad dolgok, ami, és pusztán az, hogy, és nem is tudom verbalizálni, nem is tudnám, ha akarnám, sem tudnám megmagyarázni, mi történt, és az benne a legjobb, hogy ez közösségben történik olyan emberekkel, akik szintén ezt csinálják, és nem tudjuk így elemezni nagyon, hogy mi történt, de hát az ember ebben például, azért is nevezik így az egyik változatát ecstatic dance-nek, hogy az igazi extázisig eljut, az, és ez egyáltalán nem ritka. Na most ebben az állapotban, ugye ez egy másik tudatállapot, egy módosult tudatállapot, mégis anélkül, hogy bármiféle ilyen tudatmódosító szert bevettél volna. Tehát egy ilyen módszer által hozzáférsz egy ilyen másik fajta kulcsához, másik fajta működési módjához az agyadnak. Én egészen biztos vagyok benne, hogy a régi embereknél, akik ilyen arhaikus társadalomban, vagy akár törzsi társadalomban éltek, ez nagyon intenzíven része volt az életüknek ezek a technikák, hogy táncoltak például. És ez nekem például az ilyen, hogy ilyen drasztikusan a testembe ránt, és nagyon-nagyon-nagyon gyógyító dolog az, hogy hát így ebből az ilyen gondolati ízéből kijövök.
1: Most akkor beréd kár a YouTube shorts.
2: Nem, én pont az, hogy szerintem a YouTube shortsozás is, tehát az is valamiféle módosult tudatállapot, de hogy tudsz a lehető legtávolabb kerülni a testettől? Szerintem az ennek az ellentéte.
0: Igen, volt nektek egy korábbi adásotok is, igaz, a szimulációról. Uh-huh. Na hát szerintem igen, erről van szó. De ez a kísérlet, ez viszont nem a te kísérleted, és ezt felejtjük el, amikor erről beszélgetünk, hanem ugye én azt tartom obszcénnak, ezekben a YouTube shortsokban, az én feedemben, mert nem tudom, szóval ez mindenkinek más dob fel az algoritmus, de talán mások is találkoztak olyan tartalmakkal, amik kritizálják az algoritmust, meg ezt az online ilyen rövid videónézést. És nagyon komolyan ilyen agykutatók, meg ilyen, hát ilyen szakértők ezt így elmondják, hogy ez milyen romboló és hihetetlen, amit csinált a gyerekekkel például. És akkor így pörgetett tovább, és hogy ezeket nézed utána így 3 órán keresztül ugyanúgy oda hegesztve a pupilládat a monitorra, és hogy, na ezt tartom obszcenitásnak, hogy van itt egy olyan entitás ebben a szimulákrumban, ami mindent, látszólag mindent magába olvasztott, mindent integrált, még a saját cáfolatát is integrálta, és akkora önbizalommal rendelkezik, hogy nyugodtan a kezedbe adja azt a kulcsot, ami a börtönből kivezet, mert pontosan tudja, hogy nem fogod használni.
2: Hát vagy csak önkritikus.
1: Zenkóan, nem? Ő is megpufoz, hogy amikor keresed a megvilágosodást. De hogy Füles, neked van egy, hogy akkor legutóbb a barátnőm panaszáról beszéltem neked, hogy ő hogyan szomorkodik, arra is mondtál egy YouTube Shorts koant.
2: Igen, melyiket?
1: Az, hogy sült krumpli.
2: Ja, sült krumplis. Igen, de jól mondod. Pont igen, történt, az a kedvencem.
1: Nem tudom,
2: most.
1: Hogy mire lettem tanítva. Hogy te a sült krumplit, azt még Géza, te is meghallgattad, megtekintetted, nem?
0: Igen, itt egy rövid videóról beszélünk, amit itt korábban.
2: Na jó, de ez, szóval, hogy ez valahogy szerintem ez a rövid videó, tehát azért ez olyan, mint ott a fekete lyuk közepén a szingularitás, tehát hogy nagyon pici, de nagyon mély.
0: Kicsit elmondod a hallgatóknak is, hogy...
2: Megpróbálom, de ez egy... De hogy ez egy halvány árnyéka lesz a barlangfalon ahhoz képest, mint hogyha te tényleg egyszer csak így a... Tehát ott dagonyázol ebben a feed áradatban.
0: Igen, igen.
2: És egyszer csak egy tehát ott a szartengerben megcsillan egy gyémánt. Aha. Tudod, és így utána nyúlnál, de aztán így elviszi a sodrás, és mész tovább. De hogy megpróbálom, de kérlek segítsetek. Nem tanultam meg, de hogy egy étteremben vagyunk.
0: Igen, háttér a csillagos ég.
2: Háttér a csillagos ég, és egy nő ül az étteremben, menü.
0: Egy ilyen 40-50 közötti.
2: Igen, egy hölgy, és ott a menü a kezében, és jön a pincér, aki fölé az van írva, hogy univerzum.
0: Ugye? Igen, ő az univerzum. De őt is ő játssza, ezt ne felejtsd.
2: Nyilván ő is ő, igen, tehát igen. Ez egy one-man show.
0: Igen.
2: És akkor nézegeti a menüt, és azt mondja ő, hogy hát megint csak sült krumpli van a menüben, úgyhogy akkor a pincérre ránéz, és akkor hát akkor egy adag sült krumplit kérnék. És csak annyit mond az univerzum, hogy emlékeztek, mit mond? Neki mindig csak egy szövege van, oké. Okay, de az univerzum mindenre azt mondja, hogy oké, persze, semmi gond, sült krumpli. És akkor ahogy körülnéz a nő az étteremben, látja, hogy a szomszéd asztalnál valaki pedig tésztát eszik, szintén ő, ugye, egy másik asztalra pillantott, valaki pizzát eszik, szintén ő, és megkérdezi, hogy elnézést, de a menüben csak sült krumpli van, hogy maga pizzát eszik? Ja, azt hittem eljátszuk. De nem van.
0: Én nem néztem meg annyiszor, mint nekem nem csillant akkor
2: ez. Ja, ez is így.
1: Itt van az, ami, hogy azt mondja erre a nő, hogy ha elhiszed, hogy te érdemelsz többet, mint a sült krumpli, akkor kapsz pizzát.
0: Igen, nincsen odaírva, de ez egy tesztje az univerzumnak, igen. Mondja el a mellette lévő.
2: Igen, hogy nincsen menü, bármit kérhetsz. Igen. Bármit kérhetsz. Az, hogy menü, ez csak a szüleid aggatták rád, vagy ezért, de kérhetsz bármit. Igen. Próbáld ki. Igen. Próbáld ki. Oké, jó. Nagyon meglelkesedik, oké, akkor pizzát fogok enni, vagy tésztát. Kihozzák a... Ja, oda jön a pincér.
0: Tésztát akar enni, ez nagyon fontos.
2: Igaz, tényleg fontos. Oda hívja a pincért, elnézést. Odalép magához az univerzum. Szeretném törölni a rendelésemet. Mégsem sült krumplit kérek, hanem tésztát. Erre az univerzum azt mondja, hogy oké. Jó, rendben van. Egyszer csak kihozzák a sült krumplit. Igen. Elé teszik. Hát most mit csináljon? A szomszédnál lévő asztalnál lévő nőhöz fordul érdeklődve, hát hogy most akkor mi van? Hát én tésztát kértem, de mégis krumplit kaptam. És
0: mondja, hogy hát ez még mindig csak a teszt része, hogy
2: úgy kell viselkedned, mint aki tényleg tésztát akar. Mit tesz ilyenkor, aki tésztát akar?
0: Visszaküldi.
2: Igen. Jó, szól a
0: de mondja,
2: pincérnek.
0: De közben mondja, hogy hát, de most várjál, most tényleg küldjem vissza, azért egy kicsit éhes vagyok, meg amúgy...
2: Ez az.
0: Amúgy én... Szóval, hogy...
2: Ja, nem, és itt van még egy, mert mást is mond az univerzum, mint oké. Oda hívja, mondja, akkor de, bocsánat, félreértés történt, tehát én nem sült krumplit rendeltem, hanem tésztát.
0: Igen.
2: erre az univerzum, hogy oké, amíg vársz a tésztára, addig esetleg ennél egy kis sült krumplit. Ugye?
0: És akkor lopva átnéz, a szomszéd asztalhoz is így
2: rázza a fejét, hogy nem. Tehát aki tésztát akar, az nem fogadja el a krumplit.
0: Így van.
2: Akkor mondja, hogy nem, visszaküldi. Oké, elmegy, vár, várakozik, és akkor van ez, hogy asszus, jó lett volna a sült krumplit elfogadni, el kellett volna, és akkor azt mondja a szomszéd asztalnál magának, hogy próbálj meg arra gondolni, hogy nem az, hogy elvesztetted a krumplit, hanem hogy mennyire jó lesz majd, amikor megkapod a tésztát, mert te tésztát akarsz. Uh-huh. És akkor kihozzák a tésztát, nyúl az evőeszközért, amikor átváltozik krumplivá.
0: Igen.
2: És akkor ugyanezt lejátsza, elnézést, de nem kaphatnék mégis, hát újra átrakod, és akkor végül megkapja. De ez valamit elmond. Valamit elmond.
1: De mit, hogy nekem...
2: mit mond el? Hát Istenem, de mit? Nem az a lényeg.
1: Az volt a lényeg, hogy panaszkodtam, és egy ponton nem tudtam, hogy mit is akarnak nekem tanítani. Egy ponton egyszer csak el lett terelve a figyelmem a problémámra.
0: Hát, hogy túl sok szénhidrátot eszik a hölgy, ez.
2: Nem, ez,
0: bocsánat, most egy blaszfémia volt.
1: De hogy ez a fülest meggyógyította ez a történet.
0: Én szeretnék megnyílni az isteni bölcsesség felé, és innen ránézni erre. Hát figyelj, de hogy egyébként akkor megkérdezném, Füles, hogy ez a történet, ez benned milyen hatást váltott ki, és milyen hatást gyakorolt az életedre, hogy akkor te így odahívtad utána az asztalhoz az univerzumot, és valami...
2: Nem, én egy milliméterrel kerültem közelebb a megvilágosodáshoz, ami egy fényévnyi távolság, de mégis, de valami van, szóval, hogy azt hiszem, nekem erről szól ez a történet, hogy igazából nem vagyunk úgy beleszorítva dolgok közé, mint amennyire mi gondoljuk, hogy bele vagyunk szorítva. Mi szorítjuk bele a saját általunk kialakított, általunk kreált elvárások mentén a saját világunkba.
0: Igen.
2: És hogy hiába teszünk úgy, mintha. Hiába, tehát hogy én azt mondom, hogy én gazdag akarok lenni, és hiába spórolgatok, és teszek félre pénzt, hogyha belül közben én, nekem az a vélekedésem, hogy amúgy én valahogy amúgy nem is tudok spórolni. Vagy nem érdemlem meg a pénzt.
0: Csináljuk meg ezt a tisztes videót most veled. Pénzzel. Jó, meg pénzzel. Én leszek az univerzum.
2: De,
0: jó?
2: Nem már, az már, lesz könnyű.
0: Megy a jelenet. De, szia, Füles, én vagyok az univerzum.
2: Jó napot, az univerzum bankba jöttem, és ezt szóval szeretnék egy számlát nyitni, úgy döntöttem, hogy mostantól spórolós leszek, jó, és lesz egy kis... Szóval, hogy itt van ez a kis pénz.
0: Oké.
2: Berakhatom?
0: Persze.
2: Köszönöm, akkor berakom.
0: Jó.
2: Jó?
0: Rendben.
2: Jó, akkor most eltelt mondjuk egy nap.
0: Igen.
2: Ugye?
1: És akkor meglátsz engem, akinek nagyon sok pénze van.
2: Igen, és akkor azt mondom, hogy...
1: Jó, én kiveszem akkor a nagyon sok pénzemet.
2: Ja, ki lehet venni?
1: Na,
2: jó, persze. Akkor...
1: Hát, hogyha eleget beleraktál.
2: Ja, akkor most megpróbálom kivenni. De... akkor mégis kérem vissza. Ja, nem. Még többet akarok berakni.
1: Ezt az. Többet.
2: Még többet. Nem tudom. Azért mit tegyek?
0: Füles, szerintem az a baj, hogy nem hagyott szó az ütni az univerzumot.
2: Na igen, figyelek.
0: Szerintem ez, tehát ez volt az, amit mondtam, erre kellett volna figyelni. Ez a neved is. Oké. Okay.
2: De most melyik? Most kiveszek, vagy berakok?
0: Ez most egy kérdés? És én válaszoljak? Én döntsem el, hogy mit csinálj?
2: Jó, akkor...
0: Jó, hát akkor majd én eldöntem helyette.
1: És ha gazdag akarsz lenni,
2: igen, akkor
1: csak kérsz az univerzumtól pénzt, és nem beraksz.
2: De nem, azt hiszem, nem, valójában nem érdemlem meg. Ez a baj.
0: Az van, Füles, hogy így én azt látom, mint univerzum, tehát hogy én itt vagyok egy csomó lehetőséggel, és így igaziból nem lépsz velem interakcióban, hanem így magaddal így elproblémázgatsz ezzel, hogy most mit csináljál, ezt csinálja, azt csinálja, és nem jutsz el odáig, hogy akkor velem...
2: Jó, várj, megvan. Találkozok veled, veled, és azt mondod, hogy ez nem is bank, hát itt bármennyi pénzt kivehetsz. Itt
1: bármennyi pénzt kivehetsz.
2: Tényleg bármennyit kivehetek? Jó napot, tegnap voltam itt, és beraktam a összesporolt 100 forintomat, de hogy most azt mondtam, bármennyit kivehetek, szóval szeretnék kérni 1 milliárd forintot.
0: Jó, tessék, odaad 100 forintot.
2: De, jó, most akkor ránézek a hintára.
1: Ha tényleg elhinnéd, hogy kérhetsz 1 milliárd forintot, akkor még az univerzum se állna ellen ennek a kérésnek. Úgy tűnik, hogy nem hiszed el a szüleid miatt.
2: Bocsánat, de én 100 forint, de én 1 milliárd forintot kértem.
0: Elnézést. Valóban visszaveszi a 100 forintot, és átnyújtja immár a 100 forintot.
2: De...
0: Tessék.
2: Szóval ez azért van, mert én csak 100 forintot raktam be tegnap.
0: Ön tudja, mit jelent ez, hogy bank?
2: Nem.
0: Azt látom. Azt látom.
2: Padot jelent németül.
0: Köszönjük szépen. Az Univerzum és Füles című.
1: Szóval, hogy ez
0: minket hallottak.
1: Meggyógyít. Hát a Füles meggyógyította. Most
2: nem, még betegebb lettem valójában.
0: Tulajdonképpen te oda jutottál el, hogy te azt gondolod, hogy a bank az egy pad, ahol ugye majd lakni fogsz életed hátralévő részében. Uh-huh. A parkban, ezen a padon, mint egy hajléktalan. És ezzel szemben ugye, aki meg ennek a szónak egy másik jelentésével is tisztában van, az.
2: Az mi?
1: Az összes forrólt pénzeket, mert hogy ezek szerint a Géza még nem szedte ki magát a börtönből, pedig te hirdetted, hogy az Exedik Dance által ki lehet szabadulni, viszont nekünk el kell búcsúzni, vége. Mert hogy jönnek a valódi mesék, amik nem biztos, hogy kimozgatnak, hanem lehet, hogy elaltatnak.
2: Mi történt amúgy? Tehát egy csomó fabulával készültünk, és
1: majd ezt lehet, hogy 2 hét múlva megismételjük.
0: Jó, de szerintem azért sok felül körbejártuk ezt a bölcsesség kérdést.
1: Szerintem valamire jutottunk végül is.
0: Ugyan még nem sikerült meggazdagodnunk.
2: Meg a macska király nem került elő, pedig az... Szóval az igen. Én arra kíváncsi lettem volna, hogy miért az a kedvenc.
1: De majd az legközelebb. Mert nincs időnk, Füles.
0: Jó. Hát még volt itt néhány ilyen anyag, amiről gondoltuk, hogy majd így hasonlóan így elgondolkodunk.
1: Van erre valami bölcsesség valakinek, valami sztori?
2: Tényleg, az el nem mondott történetek története.
1: Valaki üsse meg a hátát, vagy csavarja meg az orrát a Füles.
2: Ne, Rinta, ne! Au! Ne! Miért csinálod? Jó.
0: Nem csináltunk semmit, ez csak egy hangjáték.
1: Ez csak egy pedagógiai módszer.
2: Jó, a mesét azt nem találtam meg a gépen, úgyhogy akkor átmenetileg berakok valami mást, jó?
1: Szuper. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Wisdom. I think wisdom is the most disgusting thing you can imagine. Wisdom is the most conformist thing you can imagine. Wisdom is this, you know, whatever you do, a wise man will come and justify it, you know. Like, you do something risky and you succeed. There will be a wise man who will come and say something like, I don't know, we in Slovene, we have a proverb, maybe you have a similar one, only those who risk profit and so on and so on. Let's say you do the same thing but fail. A wise man will come and he will say something like, in Slovene we had a vulgar saying, which says you cannot urinate against the wind or something like that. You know, this is wisdom. Whatever you do, a wise guy will come and wisdom, you know.
4: But it's so interesting that a philosopher should be against wisdom.
3: We all are. I mean, your Kierkegaard knew this. Kierkegaard was anti-wise man par excellence. Wisdom is pagan. Be liquid. Okay, no, not going to my Stalinist stuff. But what I wanted, once I made a mental experiment, if you don't believe me. I will say, I don't know how to say it, I'm too ironic with all this pathos, you know. Why are we running after this miserable earthly pleasures? Think about eternity. The only satisfaction is eternity. If I were to say it with proper pathos, it would sound a deep thing to say.
4: It sounded.
3: Now, let's say the opposite. Why run after the specter of eternity. Carpe diem, grasp what you have here. It sounds wise. Now I will say the third option. Why be caught in a contrast between eternity and temporary existence? The true wisdom is to see eternity in fleeting temporary pleasures. It is wise. Then I say the fourth variation. We are forever condemned between the two. Wise men accept this. You know, whatever I say, that's my point. You can sell it as a wisdom. This is a wisdom. And
5: jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: harcba indult a teknős béka, s amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tartasz, szónokám?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek, hadd lássam, hogy tudsz futni?
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott, a teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Emelhetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár, az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is biztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
0: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját, úgyhogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét.
5: A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: teknős fivérem, egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van, árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.
0: Az ár bement a faluba. Egy öreg asszony talált rá, megpróbálta a mokaszínját varni vele, de az ár az ujjába akadt és megsebezte. Az asszony haragos lett, eldobta az árt, az pedig visszatért és azt mondotta.
6: Teknős fivérem, egy öreg asszonynak az egyik ujjába beakadtam, amikor a mokaszínját varta. Fájdalmat okoztam neki, így hát eldobolt.
2: Jól van, fivéreim, most rajtam a sor.
0: Azzal ő is bement a faluba, az emberek látták és kérdezték egymást.
7: Igen, csinálsz?
2: Nézd meg!
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprengettek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor forr benne a víz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
2: Dobjuk be a folyóba! Ezt ne tegyétek, félek a víztől! Jaj, Istenem, úgy félek, ne dobjatok vízbe!
0: Az emberek erre bedobták a vízbe a teknős, a víz alá merült, majd a felszínre került, és onnan kiabált.
2: Jól becsaptalak benneteket!
0: És a nyelvét is kiöltötte. Az emberek felszedték a kést, az árt, a kefét, és használták őket. A teknős béka pedig vízben maradt. És valahányszor az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
2: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka a víz alá merült, és még most is vívan él a habon.

Sziasztok! Kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fent a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 18002454 kötőjel 2 kötőjel 41 az adószámunk. Ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha beütitek az, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dobni.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Haneda repülőtérre Tokió második legnagyobb légi kikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Az Internet Matters felmérte, hatékony-e a tavaly júliusi a gyermekek online biztonságát védő, a felnőtt tartalmak hozzáférését életkori szűréshez kötő brit törvény. Több mint 1000 9-16 éves gyereket és szüleiket kérdezték meg. Zömük úgy tapasztalta, könnyű becsapni a játékoldalak, közösségi média platformok és egyéb szolgáltatások képalapú ellenőrzését. Más személyek, akár videójáték karakterek arcát mutatva a kamerának, vagy szemceruzával bajuszt rajzolni. Egyes korlátok VPN-nel leküzdhetők. Másszor elég hamis adatokat megadni, és a feltöltendő okmány is lehet valaki másé. A gyerekek megosztják egymás között a módszereket. Néha az adott oldalkor határosítását vitató szülő segít belépni. Számolt be a Euronews. A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

is just a day in the life of an MC.

Sziasztok, 8 óra van, úgyhogy kezdődik a Budapest Eklektik. Ma Tingyele Dórival fogunk beszélgetni, úgyhogy erre ráhangolóként a Skorpiók című új dalával kezdünk, aztán jövünk is vissza.

0: Sziasztok! Itt az FM 90,3, avagy a Tilos Rádió. Csodálatos, szép hétfő este van, a Budapest Eklektiket hallgatjátok. Én Erdélyi András vagyok, mai műsorvezető partnerem Girincsi Fruzsina.
1: Sziasztok!
0: Aki egy társasházi közgyűlést hagyott ott, hogy itt lehessen.
1: Pontosan.
0: Időben. És vendégünk Tingyela Dóri.
2: Sziasztok!
0: Aki előtt rengeteg könyv van most, és itt van már egy 15 perce velünk a stúdióba, és mesélt is ezekről a könyvekről, de nem azért jöttünk ma, hogy a könyvekről beszélgessünk, hanem arról, hogy megjelent egy új albumod, szuper! Mesélj róla egy picit!
2: Amúgy van közel a könyvekhez, mert nagyon sokat olvastam közben, meg egy csomó ilyen irodalmi inspiráció van a könyvben is, meg így a saját életem ből is, szóval lehet, hogy azokról is fogunk beszélni, és akkor igazából hazudtál.
0: Jó, szeretek hazudni, az nagyon jó, mert akkor hamarabb utolérnek, mint a sánta kutyát. Aki akar telefonálni, az a 06-1-215-37-73-on megteheti az adás közben bármikor, mert itt vagyunk élőben.
1: És még egy programajánlót bemondanék, hogy május 23-án ezt a lemezt élőben is bemutatod a Palazzo Permanensben, és ez is egy tök jó apropó arra, hogy menjetek el és hallgassátok meg élőben ezt a lemezt, aminek az egyik dalát már most a műsorunk elején is hallottam. Tátok.
0: Így van, ez volt a Skorpiók, amit hallottunk. Mesélj egy kicsit, milyenek a Skorpiók, hogy kerültek egy dalba, mit kell tudni róluk, mit jelentenek neked.
2: A Skorpiók közül egyfajta skorpióról írtam, ami a bőrét elássa a földbe, és úgy él tovább, hogy a bőre az a föld alatt van, és elhagyja. És annak volt az egyik ilyen szimbóluma, vagy hát ez egy szimbólum volt, amit használtam ebben a dalban, hogy a haraggal levetkőzöm a múltat, és a földbe beásom.
0: És ez van ilyen skorpió a valóságban, vagy ez egy irodalmi skorpió?
2: Nem, ez egy való skorpió. Uh-huh. Azt most ne kérdezd meg, hogy milyen neve, már sajnos már nem emlékszem rá.
0: Szerintem nem is ez a lényege, hogy milyen neve, azt csak mi neveztük elő, pedig de nem hogy, is tudja de magáról.
1: De a bőrét, bocsánat, ez most egy nagyon-nagyon buta kérdés lesz, de hogy azt mondtad, hogy levedli, vagy vetkőzi a bőrét, és ezt elássa, de gondolom a levedlet bőr helyett új bőr nő, nem?
2: Nem, utána csak pucéra.
1: Tényleg?
2: Nem, lesz új bőre, mint a kígyóknak, szóval nem kell félteni.
1: Jó, akkor így rendben.
2: Ez normális, igen, szóval utána...
1: Akkor, mint egy a haragot is így levetkőzted, és akkor készen állsz az újabb csatákra az életedben.
2: Pontosan.
0: De hogy a haragtól megkeményedik a bőrünk, és akkor ha ezt levetkőzzük, ilyen puhán tudunk belemenni új dolgokba?
2: Ez már egy szabad értelmezés. Mindenkinek hogy működik a harag. Csak a végeredmény az lehet. Vagy hogy én így erre gondoltam, hogy én ezt csak simán így leveszem. És azt, hogy az kinél hogyan történik meg, azt már a hallgatóra bízom.
1: Yes, szupi.
0: Itt azért komolyabb metamorfózisok is voltak ebben a számban, nem? Tehát azt hallottam, hogy a tarkóján arcon nő meg...
2: Hát ez a kicsit ilyen drámai, de amúgy igen, elég, azért ilyen durva változások vannak. Amúgy ebben a... Vagy hogy pont erről beszélgettem most valakivel, hogy ha két szóval ki kéne emelni azt, hogy miről szól ez az album, akkor az a változás, meg a hit, és a változás az tényleg egy ilyen visszatérő dolog, és az, hogy sok szemem, meg sok lába nő ennek a karakternek, akit vele találkozunk a Skorpiókban, ezt egyébként egy Szőcs Petra versből vettem, ami én imádom Szőcs Petrát, ő egyébként egy filmrendező is, megköltő, és most amúgy itt is van velem az egyik kötete, aminek az a címe, hogy a gonosz falu legszebb lakói, és ezt mindenkinek ajánlom, tényleg varázslatos ez a kötet. És
0: nincs abban... kedved felolvasni egy Szőcs Petra verset a hallgatóknak?
2: De meg akkor felolvasom azt, amiből konkrétan ez jött.
0: Jó.
2: Mert ez tényleg, ez a kedvenc versem, amúgy ez egy szabad vers, senki se keresse a rímeket, én sem nagyon szeretem a rímeket, úgyhogy viszont Szőcs Petrát igen.
0: Akkor tisztelt hallgatók, Szőcs Petra verse következik Tingyela Dóri előadásában.
2: Úristen, ez nagyon nagy dolog. Szóval kedves Szőcs Petra, remélem, hogy hallod ezt, nagyon szeretlek. Szóval Szőcs Petra, Tarkó Mona férfi. Fényképeden szemből néha jól mutatok. Bocsánat, újra kezdem, mert elrontottam, szóval... Fényképeken szemből néha jól mutatok, mert nem látszik a másik arcom. Hátul a tarkómon. Sokszor oda celluxozom a hajam. de hamar szabaddá teszi. Lalapított ajkait, félrefújja a tincseket, és maró szemeivel addig követi a járókelőket, amíg be nem kanyarodnak. Egyszer, amikor a Dunaparton sírtam, állítólag röhögött. Azzal vigasztalnak, hogy másnak rosszabb. Van, hogy én is ezzel vigasztalom magam. Akárhogy gyűlölöm, készületlenül fog érni a halál. Csak egy panorámaképen szerepelünk együtt, a bükkben készítette nagyapám. Amikor először villant a vakú, a felhő fölöttünk gránátálma volt, mikor másodszor villant, már tiszta volt az ég. Szóval innen ezt a tarkóra nőtt volt szerelmet emeltem át, ami egy másik arcként jelenik meg ebben a dalban. Ja.
0: Tökéletesen. Köszönjük.
1: Igen.
0: És azt mondtad, hogy a változás és a hit. És akkor ez változás is és hit is volt a Skorpió, vagy inkább változás, vagy inkább hit?
2: Hát talán ez a változás egyébként. A hit talán jobb a másik számokban jön elő, de hát valamiben hinni kell szerintem ahhoz, hogy engedd azt, hogy megváltozz, vagy hogy mondjuk így a hitet én konkrétan nem ilyen keresztényi hitnek gondoltam, vagy nem arról beszélek, hanem inkább hát nem is tudom, így a világban való hit, vagy hogy abban, hogy így minden majd a helyére kerül, meg abban, hogy a dolgoknak van egy ilyen menete, ami, hogyha csak így elengeded a gyeplőt, akkor valahogy a helyre kerülnek a dolgok.
0: Aha,
2: és végül is ez ebben is benne van.
0: Hit nélkül félelmetes elengedni a gyeplőt, mi?
2: Hát igen. Talán még azzal is. De valóban, igen.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy egy éve voltál nálunk körülbelül, és azóta a zenéden is hallatszik egy ilyen hatalmas, vagy én azt gondolom, hogy ezért egy elég nagy változás van most jelenleg így benned, és a zenédben is, hogy mi történt veled az utóbbi egy évben, amit így ki tudsz emelni, hogy ahhoz, hogy ez az album így létre jöjjön és megszülessen.
0: Meg amit megosztanál azokkal.
1: Nyilván, persze, igen, tehát hogy nem kell mindent elmondani, csak amit így publikusnak tartasz, és mondjuk útravalónak így továbbadnál a hallgatóknak.
2: Hát az albumon, meg talán rajtam is a legnagyobb, ami így hallatszik is, és változásként említhetem, az, hogy elkezdtem több emberrel együtt dolgozni, meg beengedni az embereket a privát szférámba is, és nem bujkálok már minden áron, vagyis az előző számaim tényleg úgy keletkeztek, hogy én voltam és a gitárom, meg a hálószobám, meg a melankólia, és most rájöttem arra, hogy ez egy mód volt, ahogy én éltem, de hogy én ezt nem akarom többé. És rengeteg nagyon jó fejismerősem van, akik már eddig is voltak, tehát olyan barátaimmal is dolgoztam ezen az albumon, meg a vizuális megjelenésén is magának az albumnak, akiket már ismertem, de rengeteg új ismerősem is keletkezett az idő során, akiknek tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ennyire jó fejek meg, hogy tényleg ennek az életnek nincs értelme egyedül. és hogy ezt egy kicsit így megtanultam így elengedni azt, hogy mindig keressem az időt, amikor át tudom gondolni azt, hogy mi történik. Hanem csak úgy megyek. És úgy valahogy úgy mindig történik valami, így kiegyenlítődnek a dolgok, de hogy közben, tehát hogy az egyik dolog történik a másikból, és ez néha egyébként meg is ijeszt, de aztán rájövök, hogy ez egy folyamat. És hogy ez amúgy milyen király. Szóval talán ez az, ami így az életemben is, meg az albumon is hallatszódik. Producerrel dolgoztam most, aki a Dexter, és ő egyébként abszolút egy ilyen szerzői mi voltában is jelen volt az album írásában.
0: Hogyan szóval... lesz egy producer szerző? Ezt lehet, hogy nem tudja, aki nem csinált még zenét, igen. Vagy hogy mit jelent ez, hogy szerzői mi voltában is jelen volt?
2: Hát én úgy gondolom, meg nem mindegy, tehát hogy ez most mondjuk általánosítható, hogyha valaki producerként dolgozik, akkor kétféleképpen lehet jelen egy folyamatban. Az egyik az az, hogy van az előadó, aki egy már kész szöveggel rendelkező, kész zenei alappal, vagy egy ilyen a szerkezetet már készen lévő dallal érkezik a producerhez, és van egy-két megoldás, amit nem tud ő megcsinálni, vagy nem tudja úgy megkeverni, hogy az rádióbarát legyen, vagy hallgatóbarát legyen, és a producernek egy ilyen mérnöki feladata az, hogy ezt helyre pofozgassa. És van egy másik produceri mi volt, ami a szerzői és a Dexter is így volt jelen ezen az albumon, amikor együtt alkottak, és mondjuk a szöveg az én voltam minden esetben, de az alapoknál a Dexter zeneszerző is volt egy csomó esetben. Már így teljesen összefolyt az idő folyamán, hogy melyik számnál így hogyan, de hogy az a lényeg, hogy vagy én jöttem egy gitár alappal, és ugye egyik szám se egy gitáros, talán a Hall legjobban, ami meg a Vulkánkitörés, ami egészen ilyen klasszikus hatású, de a többi mind nagyon sok sáv, több harmónia menet szintig, és ez úgy volt, hogy egy kommunikáció volt a Dexter között és köztem. Szóval, hogy ez is egy ilyen beszélgetés, meg egy ilyen emberek közötti ilyen szövetségnek az eredménye.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy kevésbé kezdtél el szorongani az elmúlt időszakban, vagy elengedted a szorongásaidat, vagy hogy áll a szorongás, más dolgokon szorongasz?
2: Igen, de mártak más dolgokon szorongok. Hát amúgy szerintem sokat engedtem, vagy hogy most már kisebb dolgokon kevésbé szorongok. Van még egy-két nőkém, amin így tudok szorongani, de most már nagyobb feladataim vannak, mondjuk ilyen zenevi szinten, vagy hogy így mondjuk a koncerteket is megszervezni, meg most hát így úgy döntöttem, hogy mégis ezt a zenét akarom csinálni a teljes szívemből, és eddig egyébként én animációs rendező vagyok, és hát kifejezetten úgy zenéltem, hogy hát ez csak egy ilyen hobbi. És hogy senki se gondolja
0: ezt. Láttad az animációt,
2: hogy...
0: és akkor rázenéltél, amit láttál a fejedben? Vagy, hogy
2: hát amúgy most is így írok kb. hogy ilyen képeket látok, és vagy hogy így sokszor van ilyen, és akkor azokat így leírom, nem mindig, de inkább úgy értem ezt, hogy én animációs rendező akartam lenni, aki egyébként néha hobbiból gitározik, és hogy ez neki nem jelent semmit sem. És azért ez nem igaz így. És most már így úgy vagyok valahogy, de amúgy ez jelent meg, hogyha szívesen jönnek az emberek a koncertekre, meg tudnak kapcsolódni ezzel az egésszel, akkor én nagyon szívesen énekelek nekik, meg valahogy jobban azt érzem, hogy ez egy olyan ilyen szép öngerjesztő folyamat, amiben szívesen elfoglalom a helyem, meg jobban, vagy így azt érzem, hogy itt elkezdtem megtalálni a helyemet a világban, ebben a pozícióban, hogy így koncertek, és akkor, tehát régebben mondjuk azon szorongtam, hogy így az animációs dolgaimmal mik vannak, meg hogy nem tudom, hogyha ezt kicsit jobbra mozdítom, akkor lesz szebb a mozgás, vagy nem, és most meg hát így eljöttem a számítógép, meg az ilyen kis íróasztali dolgaim mellől, és most koncerteket szervezek, meg emberekkel beszélgetek, meg így gondolkodom, és hát tök más problémakör. Meg
0: igen, mert az animációt gondolom, ez valami, amit azért valójában nagyon sok időt egyedül tölt összel.
2: Igen. Hát ez egy ilyen magányos élet azért.
0: Mint az író, vagy az írókat is magányosnak szokták tekinteni.
2: Hát lehet olyan. Minden, vagy hogy nem tudom, hogy az írók mit csinálnak igazából.
1: Gondolom írnak.
2: Igen, az lehet.
1: Tehát akkor most az animációs rendezést azt most kicsit jegeled, és akkor most egy másik irányba próbálsz kiteljesedni, vagy teljesedsz ki. Tök jó.
2: Most inkább ez. Aha. Igen.
0: Én szerintem mutassuk meg a halat ezek után, hogyha
1: szerintem
0: már
1: is
0: így beszélgettünk a dalokról, és akkor utána visszajövünk, jó? Addig még itt bénázok. Mert a Tilosban két számítógép van, aki még nem volt a Tilos stúdióban, és nem mindig egyértelmű, hogy
1: hal,
0: melyik egér melyikhez tartozik.
1: Addig András megtalálja a halat.
0: Tingyel
1: addig...
0: a Dorinnak a hal című dala következik.
1: Igen, megtaláltad, vagy elmondjam azt, hogy itt egy hal című könyv a stúdióban.
0: Mondjad, Frusi,
1: itt
0: megvárjuk.
1: Egy hal című könyv a stúdióban, és miért van velünk egy hal című könyv a stúdióban?
0: Günther Grassnak a hal című könyve.
2: Igen, hát azért, mert csak nem, ez is inspirálta a hal című dalt.
1: Szóval akkor majd visszatérünk a dal után, hogy mi inspirálta konkrétan ebből a könyvből ezt a dalt.
0: És a dal közben lehet, hogy az Instagram fiókunkra kirakunk Dóriról egy képet a hal című könyvvel a kezében.
1: Milyen spoileres vagy.
0: A Budapest Eclectic Instagramján megtaláljátok.
1: Jöjjön a hal

vigyem a kattal. Végre elmosott az eső, és most hal vagyok. Zöldes pikkelyemről sót fúj le a szél, és olyan jól esik, hogy most csak erre gondolom.

Szoríts magadhoz, az alagút benned az, enyémhez ér megváltozom. Sajnos elfelejtettem, hogy itt utazik minden, és most jövök rá újra, hogy ami előtt magam megnyitom, elvarázsolom. Fogd meg a bunikombál, és emelj fel a szélre, és lassan majd

ujjam érinti a földet, és bőröm végre megérzi magán a szelet, és én nem szeretnék már semmit, azt hiszem, csak azt, hogy halljalak, és te is hallgass meg.

0: És vissza is jöttünk, ez a Budapest Eklektik, és a Tilos Rádiót hallgatjátok. Ma Tingyele a Dórival beszélgetünk a Lyuk a kertben című új albumáról, és konkrétan a Hall című számot hallottátok. Van a stúdióban egy Hall című könyv is Dórinál, amit megnézhettek, hogyha megnézitek a Budapest Eklektik Instagram oldalát, mert ott
1: és
0: most kikerült egy sztori. És a Facebook
1: történetben is benne van.
2: Isten, mindenhol.
1: Mindenhol. De igazából térjünk a lényegre rá, hogy mi az a,
0: igen,
1: az a gondolat, ami megfogott ebből a könyvből.
0: Melyik, igen, a Hall. Neked mi a Hall?
2: Amúgy nekem az volt, ami érdekes volt ebben a könyvben, hogy ez a Hall motivum konkrétan, tehát hogy nem is kell annyira messzire menni, de hogy egy istenségé változik ebben a könyvben a Hall, akit van, ismeritek ezt a történetet, így a halász és a nagyra vágyó felesége sztoria van ebben feldolgozva, csak hát ilyen emberiségek, tehát hogy történelmi korszakokon keresztül ívelően van egy férfi, meg egy nő, aki mindig visszatér, és a hal a tanító benne.
0: Ez mint egy ilyen indián történetben, hogy
2: igen,
0: van egy ilyen hal istenség, vagy...
2: Hát, nagyon fura, mert egyrészt én nem olvastam el teljesen ezt a könyvet, mert nagyon-nagyon sok ilyen vizuálisan lefordítható érdekesség van benne, amit egyszerűen annyira meg szokott fogni, hogy így nem bírok túl sokat olvasni belőle, hanem mindig csak kinyitom valahol, és kb. Egy ilyen új szakasz nyitódik a fejemben, vagy egy ilyen új világ nyílik, és ezért ezt így egy ilyen varázskönyvnek szoktam használni.
0: Ha most szóval... megkérdezem, hogy varázsolj egyet a könyvből, olyan jó volt a vers is, amit felolvastál az előző blogban, nincs kedved egyet varázsolni nekünk is a könyvből?
2: Hát nem is tudom, hogy megnézem, mert vannak itt ilyen bejelöléseim. Hát, most lehet, hogy talán nem, mert nem húztam alá, pedig ez nem van rám, és így nem akarok csapongani nagyon. De az, ami mondjuk így érdekes, hogy az elején még hal a hal, és utána meg már egy ilyen emberi képre formálódott hal, aki egy ilyen mozi teremben várja a férfit, aki a karakter, és mozigépészként él a hal, és ott tanít, de...
0: Akkor itt is van egy ilyen erős átváltozás, mint a Skorpiónál volt.
2: Igen.
0: És milyen volt az a hal, ami először elindult, vagy az fogott meg, vagy már az ember jellegű hal?
2: Hát nem tudom. Amúgy... Szóval, hogy ugye ebből a könyvből indult ez a szám, de inkább így maga ez a hal motivum volt ez, ami így elültetődött a fejemben, és sokáig akartam egy ilyen istenséget kreálni én is, akihez beszélek egy kicsit, ami egyébként megjelenik az albumban is. Például van a Piros Folyadék című szám, ahol egy égből érkező piros folyadékot kérek arra, hogy gyógyítson meg, és ezt elkezdtem, vagy hogy elkezdtem beszélgetni a tárgyakkal körülöttem, meg az égi testekkel, meg mindennel, ami körülvett, és akartam először csinálni egy ilyen istenséget ehhez az albumhoz, akihez valahogy beszélünk, csak aztán ez annyira direkt lett, hogy ezt így nem valósítottam meg nem valósult meg, viszont így maga ez a hal motivum, ez megmaradt, meg igazából az, ami fontos ehhez a számhoz, az, hogy így láttam azt, hogy egy görög tengerparton voltunk, és hát ilyen halott halakat láttam a tenger mellett, de és tudom, hogy ezek halott halak voltak, szóval nem is nagyon tudtak volna ugrándozni, de olyan békés volt ez az egész kép, ahogy a tenger csak úgy van, és ezek a halak is csak úgy vannak, és azt éreztem, hogy most ez mennyire jó, hogy amúgy így is lehet lenni, hogy csak csak létezel, és
0: nem... És hogy a halál csak úgy van. Mert mondtad már az elsőnél is, hogy a halál valahogy fontos így a haraggal, tehát hogy ott is mondtál egy ilyen pontot.
2: A halál talán nem mondtam, vagy magát így azt, hogy elveszíteni valamit, azt lehet,
0: aha, de így, valahogy így
2: ilyen, nem akartam a halálról írni feltétlenül, vagy hát valahol a létben, meg abban, hogy elfogadod azt, hogy csak a jelened van, vagy hogy így az életnek ezek a kis dolgai így bekúsznak az életedbe, úgy a halállal is találkozol, szóval ezt fontos tudni, de így nincsenek most a halálról.
0: Okay. csak igen, valahogy volt egy ilyen a fejemben, ahogy mondtad, hogy elengedés, elvesztés, stb. Jó.
2: Hát valaminek a halála az lehet, vagy hogy mondjuk, hogyha van valami, amihez sok ideig ragaszkodsz, ami mondjuk bennem volt, most csak, hogy így visszakanyarodjak az albumhoz, voltak nekem ilyen nagy fájdalmaim, amik mondjuk ilyen szerelmi témakörhöz kapcsolódtak, és valamiért nagyon ragaszkodtam hozzá, és aztán mondjuk a Skorpióban is volt egy ilyen, hogy akkor úgy döntöttem, hogy ezt elengedem, mert én inkább élni szeretnék, és a Skorpiók után jön a Hal című szám egyébként, pont, így a sorrendben is az albumom, és talán ez a, szóval hogy azért is raktam őket egymás mellé, vagy egymás mögé, mert valahol tényleg ebből az elengedésből jön az, hogy akkor vagy nekem jött az, hogy azt akartam üzenni, vagy hát azért raktam egymás mögé őket, mert nekem egy nagyon fontos gondolat volt az, hogy ami ebben a számban előjön, hogy nem akarok semmit, ami egy ilyen szabadságot is adhat. Hogyha így valamihez nagyon ragaszkodtál, akkor így nagyon akarsz valamit azzal kapcsolatban, és aztán elengeded, és ott vagy, hogy most tulajdonképpen nincs a kezedben semmi, és valahogy ezzel mégis megnyílik az, hogy akkor bármi lehetséges ezután. És valahogy ez jöhet ebből a számból, meg hát ami nagyon sok gondolat van itt, egy kicsit lehet, hogy most megint csapongok, de...
0: Nyugodtan.
2: Szóval, hogy itt így talán ennek a jelennek a megélése, meg az, hogy így engedem azt, hogy ne akarjak semmit, hanem csak legyek a tenger partján, mint egy döglethal.
1: Igen. Én még 100%-ével akartam kérdezni egy kérdést, így visszacsatolva a piros folyadékra, hogy mondtad, hogy nem csak a zenei témákon is a dalokon dolgoztál együtt valakivel, hanem az album vizuális megjelenésén is, és ugye a piros folyadék volt az, ami így kb. Nem tudom, hogy mondják, ezt előfuter dala volt ennek az albumnak, és hogy ehhez készültem úgy videoklip, és annak is elég izgi a koncepciója, amit amúgy a hallgatók meg tudnak nézni az internet bujdaiban, tehát a piros folyadék című dalt, és kicsit beszélj nekünk, hogy mesélj nekünk erről a videoklipről, a forgatásról, meg hogy mi a szinopszis, stb.
2: Nagyon szívesen mesélek neked.
1: Jó!
2: Hú, igen, szóval ezt a számot, ezt a klipet a Dezsi Bálint rendezte egyébként, Misota Dani volt az operatőrünk, és azon gondolkodtunk a Dezsővel, hogy egy ilyen nyomozást hogyan tudnánk megvalósítani ehhez a számhoz, mert nagyon sok ötletünk volt, viszont ez volt az, ami tényleg így meg ragadt bennünk, és ha szinopszist kéne elmondanom, akkor kiemelném azt, hogy én egy nyomozónő vagyok benne, amit elképeszteni élveztem, és azt keresem, ami talán nem egyértelműen levehető magából a klipből, hogy az embereknek hova tűnt a nyelve.
1: A nyelve.
2: Igen. Szóval, mert kicsit ilyen, vagy ha direkt egy ilyen őrületbeli állapotot akartunk megvalósítani vizuálisan ebben a klipben, és emiatt egy kicsit, vagy hogy ezt szerintem így nem baj, hogyha így elmondom, hogy miről szól a klip. Szóval, hogy ez volt az alap gondolata, hogy gyilkosságokat követek, én, mi nyomozó, és egy a közös ezekben a gyilkosságokban, hogy senkinek sincs ott a nyelve, vagy mindenkinek, tehát ki van vágva. És azokat gyűjtöm össze, és ezt kutatom, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. És ez így az egész albumhoz is kapcsolódott, mert valahogy így a megértés, meg az embereknek a megértése, meg az, hogy engem megértenek meg, hogy én megértek-e másokat, szóval hogy valahogy így a beszéd, meg a kommunikáció is egy ilyen központi motivum az.
0: Sikerül valamit kiderítened a nyomozásod végére?
2: Nem. Ez is egy nyitott kérdés, vagy hát az elején nyilván gondolkodtunk rajta, de hát én örülök neki, hogy ez is nyitva maradt.
1: Ha még mindig kutatod, hogy
2: igen,
1: ki lehet a
2: igen,
1: tettes.
2: Hát ez, meg hát igen. Ez így szóval így ez egy cliffhanger.
1: Persze.
2: Hát, ha valaki megtudja, akkor mondja el.
1: Vagy telefonáljon.
2: Telefonáljon.
0: És ugyanez a rejtélyesség, hogy azt mondtad, hogy elkezdesz beszélni a tárgyakhoz, meg a dolgokhoz, hogy akkor megváltozik benned valami, vagy tudod javasolni másoknak is, vagy te mit tapasztaltál ebből, hogy elkezdtél beszélni a világhoz?
2: Egyébként abszolút, meg ez egy nagyon jó kérdés. Én azt tapasztalom, hogy nekem legalábbis sokkal önazonosabb az életem akkor, hogyha hiszek abban, hogy nem csak a szavaimmal kommunikálok, hanem az érzéseimmel, meg a viselkedésemmel is, és ezekkel a kis varázs szokásaimmal, amiket így, tehát hogy nem csak, vagy hogy amiket mondjuk tárgyakhoz intézek, vagy emberekhez intézek úgy, hogy nem tudnak róla, vagy például, hogyha valakinek főzök, és valamit belesuttogok a tésztába, akkor az valahogy jót hoz annak az embernek, aki megeszi azt, amit én főzök.
1: Még attól függ, hogy mit suttogsz, nem?
2: Ja. Igen, hát a budubabák. De rosszat még soha nem suttogtam. Meg igyekszem nem sokáig haragudni.
0: Te azt mondod akkor, hogy felelőssége és súlya van az érzéseinknek a világban?
2: Én ezt gondolom. Vagy hogy én azt mondom, hogyha már az én életem az enyém, és úgy élem, ahogyan akarom, akkor én magam köré egy olyan világot próbálok teremteni, meg a gondolataimból is egy olyan világot akarok létrehozni, amiben ez létezik. Mert enélkül nekem nincs értelme az életnek. Vagy az, hogy én ebben így hiszek, meg azt gondolom, hogy amit érzek, az fontos, meg ahogyan viselem magamat a világban, az fontos, és nem akarom kihasználni az embereket, de nem akarom a saját hangomat se elhallgatni, hanem ez egy ilyen szimbiózis köztem és a világ között.
0: Meggondolom, hogy bonyolult egyensúlyozás, mert ha megérezzük, hogy felelősség van az érzéseink iránt, akkor valamit kezdenünk kell azokkal az érzéseinkkel, amik nehezek.
2: Igen.
0: Te mit kezdesz a nehéz érzéseiddel?
2: Hát kisírom őket, meg amúgy hát ez pont most így ráéreztél a kis gondolataimra, mert szóval ez azért nem mindig ennyire egyszerű, mint ahogyan ezt így elmondom, és nekem például az a nagy hibám, vagy hogy azzal is sok dolgom van, hogy ne tartsak titkokat. Szóval valahogy mindig azon kapom magam, hogy már megint titkolózom. Olyan dolgokon is, amiket amúgy nem kéne eltitkolni, vagy semmi igazából rossz dolgot nem teszek, de mégis így eltitkolom, és növekszenek bennem.
0: És van egy izgalmassága ezeknek a titkoknak?
2: Van. Hát ez nagyon érdekes folyamat szerintem, mert hogyha ilyen nagyon jó hangulatom van, és mindent nagyon kiegyensúlyozottan intézek, akkor van mondjuk egy olyan része az én valóságomnak, ami valahogy így meghal. Vagy ez, hogy nekem az ilyen misztikum, meg a saját titkaim, meg az ilyen rossz út, az valahol így tetszik is? Vagy az, hogy, hogy ilyen kiskalúznak képzelem magam valahol, és szóval, hogy ebben így lavírozni, hogy most akkor vannak-e nekem titkaim, és ezzel van-e mondjuk ilyen hatalmam, vagy ez a sötét
0: igen,
2: hatalom.
0: Igen, mert ez hatalomhoz vezet, ahogy mondod, hogy belesuttogod, és
2: igen,
0: akkor megtörténik.
2: Szóval, hogy ez is valahogy így érdekel engem nagyon egyébként, hogy tényleg ez az ilyen varázshatalom, és hogy ennek nem így a rossz vele, hanem az, hogy mégis van ebben valami sötét, uh-huh. sötétség, és hát bennem is van egy ilyen sötétség, bármennyire is próbálom elrejteni, de hogy ez azért nagyon érdekes.
0: És kicsit azért élvezed is, meg büszke is vagy rá, hogy ezt
2: ja,
0: így... Aha, igen.
2: De közben meg azt is gondolom, hogy amúgy a világ az szép, meg az emberek alapvetően jók, és hát ennek a folyamatos, ez a két farkasom, hogy ezeket hogyan lehet össze-vissza.
0: És a titkokat, hogyha elmondod, akkor elvesznek, tehát, vagy szoktad, vagy azt mondod, hogy most ezzel dolgozol, van olyan titkod, amit elmondtál mondjuk a lemezen, vagy kimondtál, és meglepődt, hogy ki tudsz mondani titkokat?
2: Hát, van, szerintem. Most gondolkodom, hogy mert van konkrétan egy ilyen szám, ami amúgy erről szól, ami a Ababa című, és ott egy negatív terhességi tesztről van szó, meg arról, hogy sokáig azt hittem, hogy terhes vagyok, aztán hát így kiderült, hogy nem vagyok terhes, de ezen például, tehát ez is egy ilyen titok volt, meg aztán ezt a számot most úgy kezelem, mint ennek a metaforája, hogy amúgy ez sokszor megtörténik velem, hogy egyszer csak elkezd bennem növekedni valami, ami mondjuk itt konkrétan egy ilyen terhes folyamat volt, vagy hogy az, hogy így van-e gyerekem, vagy nincs, de hogy ez mással is lehet, tehát bármi, ami elkezd növekedni benned, az kicsit olyan, mint egy ilyen gyerek lenne, és egyre nagyobb, és egyre több mindent szívvel belőled, és szóval, hogy ez mondjuk ennek a metaforája, de hát sok olyan dolog van az albumon, ami a saját életemből merítkezik, és például a maga a Jukakertben című szám is egy ilyen dolog volt az elején, szóval, hogy az albumnak a fő motivuma egy ilyen varázslyuk, aminek amúgy pont, ugye, hogy mint elmondtam, hogy a tésztának néha suttogok.
0: Ennek ez a kettősség, nem? Hogy a lyukba be, tehát, hogy a lyuk az egy ilyen sötét dolog, és
2: igen.
0: A kert pedig egy biztonságos szép dolog, de szokták
2: igen.
0: rakni.
2: És egyszer csak ott van egy ilyen
0: aha.
2: valami.
0: Izgalmas.
2: Igen.
0: Aha.
2: És szóval, hogy van egy ilyen lyuk egyébként ez a valóságban is, ez a szüleimnek a kertjében van, és még mindig nem tudjuk, hogy mi van benne. Elvileg patkány, de szóval, hogy most már egészen nagy méretű, úgyhogy tényleg így aggódnak a szüleim, hogy biztonságban van neked, de amúgy biztos van, de hát de mindegy, szóval ez még mindig egy titkos lyuk, és ez is ilyen volt, hogy ezt azért nagyon hosszú ideig nem mondtam el senkinek, hogy én ezt csinálom, mert nem akarom, hogy hülyének nézzenek, meg mit tudom én. Szóval, hogy azért az én életemnek van egy csomó olyan pontja, amit hogyha dalban leírsz, ez menő, hogyha meg csak úgy meglátsz engem, ahogy én ezeket csinálom, akkor hát rájössz, hogy ez a csak ez teljes pirigyó.
0: A belső misztikumod, ez nem a hétköznapokra való.
2: Igen, szóval.
0: És amúgy, hogyha valaki, tehát gondolom ez tök izgalmas, hogyha ezt észreveszik az emberek, és kiderítik, hogy mi a titkod, tehát azért is tartogatod őket, hogy akkor, hogyha valaki ezt kinyomozza, odaadod nekik, vagy nem szereted ki adni
2: hát,
0: őket?
2: Hogyha valaki így megkérdezi, hogy te így mit csinálsz, akkor elmondom, de ez mondjuk nem ennyire tudatos, vagy hogy, uh-huh. hogy ez is egy ilyen dolog, amin egyszer csak így ezen kapom magam, hogy már megint ezt csinálom, de hogy így mindegyik kis titok máshogy viselkedik, meg én is mindig máshogy viselkedem, szóval, hogy ezek ilyen szokások, de nincsen fix rendszer, hogy én ezt most így hogyan kezelem, hogyha valaki megtudja, vagy hogy kinek mondom el, néha csak úgy kicsúszik egy sör mellett, meg néha évekig magamban tartom.
0: Mint a kalóznak az aranya, amit néha nagy lelkel ajándékoz, néha pedig pár bajra megy.
2: Úristen!
1: Én kicsit visszajönnék a jelenbe.
0: Meghallgatjuk a vulkánkitörést. kitörést ezek után.
1: Hallgassuk meg a vulkán kitörést,
0: és akkor meg tudunk arról is beszélgetni. Jól van, elvittük metába.
1: Igen, kicsit. Akkor de jöjjön a vulkán kitörés.

Nagyjából egy évet élet fedeztem fel egy egészen pici lyukvajta földben a családi házunk kertjében. Akkor még a szüleimmel laktam, ők azt mondták, hogy patkányüreg, de az utca sem látta belőle kijönni semmit. Én elkezdtem hozzá kijárni, beledobáltam dolgokat, hogy megnézem, hogy milyen mély, de nem koppantak sehol, úgyhogy nem láttam, hogy meddig tart. Biztonságban éreztem magam mellette, és egy idő után elkezdtem hozzá.

Megvallottam neki dolgokat, amiket olyanoknak akartam mondani, akikkel nem beszélhettem, akiknek ártottam, pedig nem érdemelték meg. Biztos voltam benne, hogy az elavult eljözött hozzájuk, és így el tudom mondani, hogy mennyire sajnálom azt, ami történt. És úgy éreztem, hogy egy pillanatra megtisztulok. De abban is egyre biztosan voltam, hogy a lyuk maga is hall engem, és hogyha kívánok valamit tőle, akkor azt teljesíteni fogja.

0: Pá, és vissza is tértünk az FM 90,3-on, a Tilos Rádión, a Budapest Eklektik Tingyel a Dórival, és úgy elszállt az időnk, és igen, és hazudtam, mert nem a Vulkán kitörés című számot hallottuk, hanem a Lyuk a kertben című számot, de itt már önálló életre kelt a monitor is, és visszatérünk most a metafizikai síkokról a
1: jelen kicsit jelen valós világba.
0: 6 percünk van, ami... én bemondanám azt is, hogyha valaki még úgy érzi, hogy hihetetlen betelefonálási ingere van, akkor erre most tökéletes alkalma van. Last a 0612153773-on. Ez egy szép szimmetrikus 3773 061215. És akkor kérdezhet Dóritól, és amúgy meg Fruzsi kérdez Dóritól.
1: Így van, most én kérdezek, hogy a május 23-án ez a dal is akkor elhangzik élőben.
2: Bizonyám.
1: És így a hangszerelésből kivehető volt mindenki számára, hogy ez nem egy szálgitáros koncert lesz de valószínűleg. Mire számítsanak a szombati koncertre látogatók? Milyen változik a felállás? Milyen lesz ez a debüt koncert? Most hangzanak el élőben ezek a dalok először, ugye?
2: Bizonyám, igen. És hát zúzásra számítsanak. Szóval zúzás, hogyha rossz mondtam volna először, mert egy csomó számot áthangszerelünk, és már így is elég zúzósak ezek a számok, de most még jobban azok lesznek. Szóval, hát itt is a változás jött el, és a raklapból szedtem én a zenekaromat, akik egy kibaszott menő zenekar egyébként, és a Kerezsi Tas, Kolozsi Soma és Kolozsi Tamás hármas tágítja még a zenekarunkat.
0: Milyen hangszereken?
2: A Tamás, ő gitározik, a Soma, ő egy zenebohóc, és basszusgitározik, basszusszintizik, és szőnyeg szintizik is, és a Tas pedig Tas, szóval a Tasi, ő dobolni fog. Én meg gitározom leginkább, meg icipici szintizek, és énekelek. Meg rázom a fejem nagyon dinamikusan.
1: Tehát akkor nem az fog történni, hogy bekapcsolt szépen a HD-t is, ha énekled a dalokat, hanem egy igazi élő koncertre számítsanak.
2: Igen.
0: Keményebb rock.
2: Hát igen, amúgy, tehát, hogy próbáljuk megőrizni az érzékenységet is, szóval ez senki se jegyen meg, abból is lesz. Viszont én azért szeretem azt, amikor tényleg így át lehet élni egy koncertet, és ezek a számok így lesznek hangszerelve, meg kifejezetten figyeltünk arra most, hogy így a HD-t szóba hoztad, hogy ne legyen a HD, mert csináltunk most olyan próbakoncerteket, amikor még hárman voltunk, és Tamás nem volt velünk, és ott HD-ztunk, meg tak volt, meg minden, és hát nagyon nem, vagy hogy hát jó volt az is, de most így azt érzem, hogy sokkal jobb így, hogy nincsen tak, az van, amit mi játszunk,
1: ügyesnek
2: kell lenni, szabadság van, és ott tehát, hogy én ezt imádom, és nagyon durván jó lesz, és nagyon remélem, hogy a közönség is élvezni fogja, meg azért így remélem, hogy ilyen kicsit ilyen interaktívabb hangulat is lesz, vagy hogy minden, ami eddig volt, az nem veszik el, csak még egy következő szintre lép. És az még fontos, hogy nem csak egy koncert lesz, hanem egy kiállítás is, mert nagyon sokat rajzoltam az idő alatt, amíg az albumot csináltuk, és ebből csinálunk egy kiállítást a Palazzo Permanensnek az egyik termében, ami a szalomban leszünk, és konkrétan a szalom mellett lesz ez a terem, ahol lesz egy installáció is, ami még titok, de egyébként az installáció miatt akartam ezt a kiállítást, de hogyha már van egy ilyen terünk, akkor azokat a kis rajzokat, meg gondolatokat, amiket az album alatt összeszedtem, ezt most így egyszer összerakjuk. Úgyhogy tényleg érdemes eljönni.
0: És ez csak aznap lesz ott látható?
2: Ez még 3 napig lehet utána megnézhető, de hát én ajánlom, hogy akkor
1: az installáció azért mindenképpen.
0: Tehát ha jöttök a koncertre, igen, nézzétek meg az installációt. Az, igen, ha nem jöttök a koncertre, akkor is megnézhetitek.
2: Igen, de gyertek a koncertre, de egyébként utána is meg tudjátok nézni. És még az is fontos, hogy lesz előzenekarunk, a Vidál, akik, fú, én imádom a Vidált amúgy, tényleg egy fesztiválon találkoztam velük, a Borivárban, és

0: annyira jó fejek, és annyira szép zenéjük van, és ők lesznek az előzenekarunk, és annyira boldog vagyok, hogy eljönnek. Tényleg, szóval ilyen nagyon támogatóak, meg szerintem nagyon jó hangulatot szoktak ők is csinálni a saját koncertjéken, úgyhogy egy kemény duó leszünk mi ketten aznap, úgyhogy tényleg gyertek.
1: Hány órakor kezdődik a permanens Palazzóban?
0: 8-kor kezdődik. 7-kor van kapunyítás. Most még gondolkodom, hogy mikor legyen a megnyitó, mert van, vagy 7-kor nyitom meg, vagy fél 8-kor, ezt még ki fogom írni Instagramra, meg Facebookra mindenképpen, úgyhogy ott figyeljétek, de egyébként 8-kor fog kezdeni a Vidál, és mi pedig 9-kor.
1: Most szombaton a permanens Palazzóba.
2: Május 23. Programajánlót hallottatok.
1: Illetve még van egy-két percünk, akkor gyorsan a nyári tervekről, vagy nyári
2: hol
1: koncertekről.
2: Hol hallhatunk téged nyáron, milyen fesztiválon bukkansz fel?
0: Először Fishing van a Fűn. Ott 27-én fogunk játszani, az Amondó színpadon 4:10-kor. Ami főműsoridő, szóval annak nagyon örülök, és nagyon szeretem az Amondó színpadot.
1: Az melyik az Amondó színpad?
0: A Segjuk.
1: Ezért
0: szeretem. De tényleg ez a kedvenc színpadom. Szóval igen, a Segjuk színpad, hogyha valaki nem ismerné, úgyhogy Amondó. Aztán Fekete Zaj, augusztus 1-én leszünk még. És én még nem voltam Fekete Zajon amúgy, úgyhogy nagyon várom.
1: Én csak jót tudok mondani a Fekete Zajról.
2: Szóval menjetek május 23-án itt Budapesten a Palazzo Permanensbe, és csípjetek el Durit, vagy a Fishing on Orphan, vagy a Fekete Zaj Fesztiválon.
1: Így van, és szerintem elértünk a műsoridőnk végére.
2: És hallgassatok minket következő jövő hét hétfőn, este 8 és 9 között, és bejelentem ünnepélyesen, hogy jövő héttől elhagyjuk a tilos főhadiszállásunkat, és kiköltözünk a rakpartra.
1: Ami azt jelenti, hogy jövő hétfőn este 8-kor, aki akar, az élőbe hallgathatja, hogy történik a műsor.
2: És csatlakozhat néha egy-két bekiabált kérdéssel az adáshoz, színesítheti.
1: A tervek szerint Brumikó lesz a vendégünk.
2: Így van, és ott leszünk a Viadukt Bárnál, szóval gyertek élőben.
1: Saját magunkat ajánlottuk.
2: Így van.
1: Nagyon köszönjük Dorinak, hogy itt volt.
0: Én köszönöm, hogy itt lettem.
1: És a vulkán kitörés jön most már tényleg.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Sziasztok! Kedves Tilos Rádió népzene hallgató! Itt állok a Champs-Élysées-ben, egy kellemes, árnyas fák közötti környezetben, jó társaság van, és meg kell hallanom nektek, hogy nem megyek be ma az adásba, és nem megyek be még 3 héten keresztül, tehát úgymond kiveszem az előnyári szabadságomat. De gondoltam rátok, és összeszedtem egy csomó muzsikát, amit majd a kedves technikusom, a Bazsi fog az ő kedve szerint összeválogatni nektek. Nem lesz unalmas, higgyétek el. Ha véletlenül ezt a szózatot nem halljátok, az azért lehet, mert Bazsinak szabad kezet adtam, hogy akár az egészet vagy több részletet kitöröljön. Ha mégis halljátok, akkor élvezzétek majd ezt az anyagot. Én különböző okokból távol vagyok, fogaimat megszüntetem, hogy úgy mondjam. Tehát elmegyek a fogházba, a fogadhajtóhoz fogadásra. Elmegyek azon kívül még Azerbajdzsánba, és mire hazaérek, június 8-án, az már mindjárt a Tilos Maraton világzenei napja. Na, ott találkozhatunk. Szerencsével akár DJ-zhetek is, akkor sokan úgy gondolják, hogy a 3 évtizedes Tilos népzenés jelenlétemet esetleg, hogy arról megemlékeznek. Piedesztára nem szeretnék kerülni, mert olyan állapotban vagyok, bottal járok, hogy lépcsőre se tudnék mászni. Ez majd kiderül, azon kívül kiváló programok lesznek. Az Amor Fatit, nagyon imádom, akik szintén ott lesznek a programon. Olá Anna Marinak a 40 tagú kórusa, a Mehána zenekar, és hát ugye a Trans Global Underground a végén. A hátralevő nagyjából 4 hétben összeválogattam, nem én csak összeszedtem zenéket, Bazsi majd válogatja, de nagyon sokszínű a kínálat, úgyhogy nem fogtok unatkozni, és azon kívül még ismeretekre is szert tehettek. Például kihallott már Pomák zenét, kihallott már Gorán zenét, hát Gurát már hallottatok, azon kívül Huculót is, de ezek is lesznek. Általában úgy körkörösen indulunk ki a Kárpát-medencében, először a mi ezersebből vérző kis hazánk van középpontban, aztán a boldog szomszédaink, köztük a magyarok és a velük együtt élő szlávajkú, meg egyéb ajkú népek, román, meg akár német ajkú népek. Különösen figyelek Ukrajnára mostanában, már csak azért is, mert körülbelül 50 éve a huculókat a szívembe zártam, akik a Kárpátokban élnek. De nem hagyom az agresszoroknak is a csodálatos énekeit az oroszoknak figyelmen kívül, hiszen azok még most is csodálatosak. És akkor eltévedhetünk néha Európán kívülre, különböző kontinensekre. Ez majd Bazsin múlik, hogy hogy rakja össze, anyag van bőven. Én nem húzom tovább a szót, a fogaimat majd húzatom, a muzsikát húzassátok, ti magatok, vagy hallgassátok, és találkozzunk a Dürerkertben, a Tilos Maratonon, ha előbb nem, akkor június 8-án hétfőn, de már 5-e péntektől is lehet oda jövögetni. Egészen 13-áig. Sziasztok! Hajrá, népzene!

0: ya estoy a su pena, sobrellevar imprudencia.
1: Yo soy...

הדרו מצגה מתחלו הדרו הביט מצע סמים הברה מגיז הדרו פה

Tilos Rádió. Tilos Rádió, kezdődik az Ühüm TV. Ühüm TV-ben most Dr. Analóg kis zenei gyűjteményét halljátok. Lesz hip, meg hopp is, mindenféle jó. Tilos Rádió. Sziasztok!

0: tune!
1: Come to me.